Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most, a keserédes, talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindez, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Fever Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
1: Rádió 1.
4: Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Lost Frequencies, a belga Star DJ. Nagyon nagyot változtak az elektronikus zenei trendek az Are You With Me bemutatkozása óta, de mindvégig hű maradt önmagához, és nem követi ezeket a trendváltozásokat. A mai napig rengeteg mindent hallgat, a poptól kezd a rockon át a drum and bassig, de hogyha saját dalokról van szó, akkor a pop dance műfaj áll hozzá a legközelebb. Ez most a Leave It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leonie, és úgy becézték gyerekként, hogy Leonie Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leonie, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a nevem? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1-en.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI

0: kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák MI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan MI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben, Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van? Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szironvirágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gagának innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Bean Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-szel közös repeat-it. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, ami ez Don Diablo, kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Sibnek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája. Több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It, Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Körözött szemét ismert fel szolgálaton kívüli rendőr, szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. Az egri rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkedésre az egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a Heol. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az Egri Önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Idén is keresik Magyarország kedvenc kilátóját. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ immár 7. alkalommal hirdette meg az év kilátója szavazást, amelyben ezúttal is a természetjárók dönthetik el, melyik kilátó toronyból nyílik a legszebb panoráma. A felhívás nem titkolt célja, hogy minél többen induljanak el otthonról és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait. Az év kilátója 2016-10 indulója között két bükki is szerepel, az egyik a milleniumi, a másik pedig a Szent Korona kilátó. Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból 2 fő állapotot különböztetünk meg: a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőguta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mostanra már mindenki értesült róla, de lehet, hogy még nem. Hogy elindult a Rádió 1 Top 500 szavazás. Nagyon izgalmas része ez az évnek, legalábbis számunkra mindenképpen. Hát lehet hívni a Rádió 1 Top 500 forró drótját, a 0623111111-es számot, vagy e-mailt írni a top500@radio1.hu-ra. És most egy olyan dalt hozok, ami két egymást követő évben is ott volt a Top 10-ben. Ray Dalton és a Do It Again.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyerekek, én kérek tőleketek egy kis segítséget, jó? Hova
2: itt
1: menjek?
2: Vagyunk,
1: hova menjek? Édes jó drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
1: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat.
3: Nem,
1: mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
2: melyiket. Mama is imádja.
1: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
1: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
1: De hát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
1: 58.
2: 58 éves a mama?
3: 58.
1: Anyád 58.
2: Meglepődik.
1: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szűnt. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na.
1: De hát ránézésre...
2: 69-nél egy perccel.
1: 69-től. Megnézte ezeket az ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
1: Miért nincs itt valaki,
2: aki... nem ért hozzá.
1: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3000ért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
1: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Baláskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
2: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
1: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
1: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
1: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. Három hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykolódnak a csomagtartóban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egyévi ízé.
1: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutass már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki plázaparkolóban fekszik.
1: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
1: Ez az egyik kép. Ez
2: ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
1: Ez az egyik kép. Hát,
3: nem, ez na. A Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
1: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
2: Hát a keret ilyen. Az biztos, hogy sokat ér.
1: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
1: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
1: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
1: Ja, tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
1: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
1: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
1: Olyan csóron néz ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott a tököknek
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
1: Nem saját tudtuk, jövőjében. Hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
1: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
1: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
1: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten beadtuk, hogy látnak,
1: amíg ez... Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvéd illetétbe helyezem ezt a kettő darab milliós meg, képet.
3: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
1: Igen,
3: ugye?
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: Mi, hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
1: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire.
3: Jó,
2: hely nincs.
3: Az ecseri a kedvenc helyem.
1: úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
2: De jön ma.
3: Majd én viszem ki.
1: Aztán óriási képszakértővel kimenjünk így három az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk gázspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
1: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Megyesi Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanba mit tud mondani. Csak na, így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Vagy ezek a történetek nincsenek,
2: de
1: nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát
1: hogy...
2: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő
1: valahonnan
2: a panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
1: Aha.
2: Ez rendes.
1: Igen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk a Gipóval, beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
1: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszik, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs. Hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
1: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
4: Igen. Nézzük meg.
1: Te nézed meg, aha. Látatlanba nem nagyon tudsz gondolni, hogy képről semmit mondani, meg ezért nehéz is lenne.
3: Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, menjél.
1: Igen.
2: Jó, mennyit adsz érte?
1: Lenne ki...
4: teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
4: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
1: Aha. Igen. Tehát, okay, tehát,
4: na, néha, miről van szó?
1: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Ez be kell hozzád menni, gondolom.
4: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemeknek a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem minden ott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
4: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha mondjuk nincs peres eljárás, nincs vitás, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
2: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos
4: százaléka. Nem.
1: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
4: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fért be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi.
1: Okay, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát hogy tudod, értem. Megérkezik, hogy 20 értem. Vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
4: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
1: Hogy milyen
4: érdés? Az úgy jó érdés.
1: Aha.
4: Az úgy jó érdés. Két havi szinten biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
4: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
4: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az űrge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
1: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
4: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
1: Ja, te megmondod, érdekem, hogy mennyi. Hogy
4: most, nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
1: Aha.
4: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
1: Küldtem...
4: Az a tiszta sor, igen?
1: Küldtem mostád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, tényleg nő összeget, mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek
4: nálad. Szerintem igen.
1: De hát, és így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
1: Van pecsét is, ha minden igaz.
4: Látom, most,
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
4: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
1: Ne haragudj, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
5: Egység gazdag vagy!
1: Mama meggazdagodott!
4: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, a Donát Sándor ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
1: Egy pecsét, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy...
4: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesznek ki jót?
2: Meg az, hogy rászkódik a
1: kocsiba. És egy adag rizskók van rajta.
4: Az nem ártana.
1: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
4: Hát a konzerválást azt nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
1: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont jó. Tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
4: Nem rossz kép, egyik sem.
1: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van.
3: Ez. Eddig a mosdóban
4: remélem, dolgok. Most te képen mondtam, mert jött az egy pár kép az ismeretlen számokról.
1: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
4: Jó, igen.
1: Oké, van ez.
4: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
1: Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
3: Nagyon izgalmas.
1: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
4: Sziasztok, szép napot!
1: Viszem a tárgyakat.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a Foglár utcai lépcső felújításának előkészítése, napközben 18-22 fokot mérhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a HEOL. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az Egri Önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött.

0: Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 6 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hello Eszter. Feri, jó reggelt! Ciao mindenkinek, jó reggelt!
4: Hello!
2: Kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk. Gyerekek, nincsenek jó hírek ma reggel. Növényi Norbi, a fiatalabb junior, nyert a bunyón, de a szerződés elmarad.
3: De mi? Hogy megnyert, és nem kap szerződést.
2: Igen, nem tudom, ez hogy van, de egy többen írják, hogy nem nyűgözte le a közönséget, és ezért egyelőre nem kap szerződést.
3: Hát
2: ez a Dana White.
3: Telefonáljunk oda szerintem.
2: De hívjuk fel Dana White-ot a UFC.
3: Mindig a szülőknek kell közbelítni.
4: De várjál, nem úgy van, hogy mikor megkérdetik a meccset, hogy az a tét, tehát az olimpián is az van, az a bajnok, az olimpiai döntőbe, aki megnyeri, az az olimpiai bajnok. Nem úgy van, hogy
2: itt más,
4: ha nyersz,
2: kicsit
4: akkor
2: ez ilyen hozzá. Szubjektív, hogyha a Dana White-nak tetszel, meg bal lábbal kell, vagy jobb lábbal, vagy jó napja van, akkor eléd rak egy szerződést, ha nincs jó napja, és nem lát benned fantáziát, nem rak eléd. Tehát, hogy ez ennél egy
3: nem
2: kicsit...
3: Egy...
2: De ez ilyen sajnos.
3: Dana Black volt tegnap.
2: Dana Black, ő a mindenható UFC-nek a mindenható ura, így van.
4: Ekkora egy szemétség.
2: Igen. Facebook kommentek alapján nem volt annyira látványos, mert sok volt a földharc. Aha, hát, ja, igen.
3: Hát mégiscsak a mi fiunk.
2: De jó lett volna. Drukkoltunk neki, beszéltünk is vele, és minden ilyen magyar sikernek azért mi örülünk. Tehát ez jó dolog.
5: Jó dolog lett volna, Zsüci, mondjál.
2: Segítsél Eszternek valami.
3: Zsíros az egerem, zsíros.
2: Zsíros az egerem? Igen. Neked legalább van, nekem is van itt.
4: Neked legalább az
2: neked
4: van.
2: Legalább van.
4: Zsírod van az egéren.
2: Na.
3: Itt lakik valaki ebben a székben, amikor nem vagyok itt, aki nagyon szeret itt vacsorázni.
4: És hajnalban 5-kor elmegy. Addig itt van, tudja, hogy 5 után már jönnek Anna meg Zsül, és eltűnik.
3: Be fogom kamerázni ezt a széket. Be fogom kamerázni. Szóval igen. Mit tudunk csinálni? Mit tudunk segíteni a növény Norbinak?
2: Semmit. Azt, hogy élete legunalmasabb meccsét nyomta szegény Norbi, totálisan elfogyott, csak birkózni akart, és nem volt túl látványos. Aha, és erre a Dana White azt mondta, hogy akkor viszont itt nincsen szerződés.

0: Újra egy meccs kitűzése, újra reménykedni.
1: Újra minden. Újra minden. Az volt a baj, hogy igen. Ja. Olyanok vagytok, mint a reggeli kávé kihagyhatatlanok, ezt már Tomi írta nekünk, hogy további lépjünk. Köszönjük szépen. Két szolgálat és leszerelek végre, írta ezt nekünk. Valaki, nem tudjuk, hogy honnan, vagy miképpen. És jó reggelt világ legjobb rádiósának, Gábor drága vagy, köszönjük szépen, és kandisznó reggeli harmatos csecsén megvillanó napfényes szép jó reggelt kívánok nektek. Matyi küldte ezt a kisé modoros enyhén retro rádiós roppanós beköszönést. Így
0: na,
1: van.
0: Beszéljünk a fontos dolgokról, gyerekek.
1: Uh-huh. Mi történt?
0: Hát gazdag-e a mama? Tovább lökted-e tegnap?
1: Nem tudtam még basszus fölhívni, hogy hívnak emberünket? Mátyást talán. Nem. Balázs.
0: Balázs.
1: Igen, Mátyás Balázs. Balázs. Vagy Balázsi nem. Mátyás. Nem. Vagy nem tudom, hogy hívni. Nem. Mindegy.
0: Balázs. Balázs, Balázs.
2: Ezt most én nem értem, miről beszélünk.
1: Hát a képek.
0: Hát a tegnapi
1: örökség,
0: a találat, a milliárdok.
2: Akkor már ugye egy ideje már engem mamáztak, úgyhogy nagyon nehéz mennem az, hogy vannak más mamák is.
0: Bocsánat, Balázs édesanyjáról.
1: Nem volt tovább lépés az ügyben egyelőre.
0: De telefonált legalább
1: anyukat. Nem, én nekem kéne felhívnom azt a srácot, akivel beszéltünk adásban.
0: Azt tudom, de a édesanyád nem hallgatta tegnap a műsor.
1: De nagyon örült neki, de nagyon boldog. Egyéb képeket akasztott le a far.
0: És van itt még egy kis arany is, kis fiam.
2: Ez a befőtt, ez igen. Meg 910-ből van, de azért még megkóstoljuk.
1: Első világháborús, igen. A Megyesi Balázs, mondtam, hogy Balázs.
0: Balázs.
1: Balázs műtárs, akit egyébként jókat mondott. Tegnap meg is hívhatnánk, izgalmas a pacák
2: önmagában. Azt akartam, hogy nem hozzuk be ide, hogy itt döntse, hogy igaza van-e?
1: Csak mit tudunk hozni, Rubi kockát?
0: Ne, befőttes nekem van.
2: Hát a festményeidet itt nézze meg.
1: Ja, azt hittem. Meghallgatnám, hogy néz ki egy műtárgyelemzés élőben. Nagyon izgi.
0: Nekem van egy csomó dolgom ám.
1: Igen?
0: Én nagyon szépen megbecsültetem, én hozom.
2: A fotók az exeidről nem szerintem műtárgyak.
0: Az be van rendezve albumba.
1: Igen.
0: Azt nem adom. Azt nem
2: festmények ugyan,
0: van
2: de...
0: egy nagyon értékes órám. Hoppá.
1: Na.
0: Egy, kettő. Van, az mondjuk a BKI-re el tudom tőle lopni, egy nagyon értékes szobor, egy kis plasztika. Mindig azzal vagizik, hogy az ő jövője.
2: Uh-huh.
0: Az ő jövője, mert nagyon sok az csiliárdokat ér.
2: Okay.
0: És ugye mondtam már nektek az ezüst étkészletet, amit születésemkor kaptam, tehát ez egy nagyon régi tárgy.
1: Be kell hozni ezeket, nézzel rá.
0: Én behozom.
2: Én ja, ahogy... feltúrva a szekrényt, hát ha van valami.
0: Hát, ha
1: igen. Ahogy tegnap is elemzett, zseni volt. Szóval, hogy milyen tudás van a fejükben, meg egy fotó alapján tényleg, szóval, hogy ez egészen érdekes. Nagyon meghallgattam.
0: Úgy mondom, nekem vannak kincseim, én behozom, megmondja, hogy mi a izé, pénz, aztán
1: igen.
0: Gyerünk,
1: igen.
0: Fizessen.
1: Azt így hallgató, hogy lassan a magyar közélet, mint a Most Wanted, minden napra jutnak elkapások, kihallgatások. Reméljük idővel minél többen lesznek. Sok sűrű dolgok történtek tegnap. Itt aztán mentelmi jogokat kértek be, meg akarnak felfüggeszteni, meg mindenféle dolog van itt, úgyhogy csak itt nagy dolgok izgi? Történnek, igen. Izgi, igen.
2: Neked van mentelmi jogod, Balázs?
1: Nekem miért lenne? Hát én nem vagyok politikus.
2: Hát hogy intéztek neked.
1: Ja, amit megvettem? Közvetlen a diplomata útlevelem mellett a szekrényben.
2: A musáfhoz. Musáfhoz egy mentelmi jog.
1: Igen. Úgyhogy, ja, tényleg izgalmas dolgok vannak itt a politikában vagy a közélben. Így direkt effektíve ezzel azért mi nem akarunk továbbra sem foglalkozni, mert jó egy kicsit, hogy ez ilyen mentes, de látjuk azért mi is, hogy mik történnek itt, és aztán ilyen ügymenetek zajlanak, meg a Martolcsit kihallgatták, gyerekek. Hát azért...
0: Itthon volt.
1: Ugye ez még talán nem az 500 milliárd, ami eltűnt, sokkal inkább az Erst és presszió, amit ő ott aztán a bankra nyomott, meg nem tudom, mi volt pontosan, de hogy ott aztán nagy kihallgatások voltak.
0: Hát azért... Helyes, kell is. Hát attól, hogy valaki egy Matolcsi volt, érted, attól még ki lehet hallgatni.
1: Igen.
0: Ha éppen itthon tartózkodnak.
1: Ha éppen itthon vannak. Igen. Ez volt. Ugye gyanúsítottként hallgatták ki. Na, tehát azért az nem mindegy, hivatali visszaéléssel gyanúsítják. Úgyhogy itt nagy dolgok történnek. Ugye itt az Erste, ez az Erste bankos ügy, hogy távolítsák el a felügyelő bizottságból.
0: Aha.
1: Most erre nyomást gyakoroltak. A vezérigazgatót, a magyar vezérigazgatót, hogy valakit lőjön ki. Na, mi együtt, hogy ez van igazából. Úgyhogy nagyon nagy dolgok történnek.
0: Rajlik
1: tényleg izgalmas most a közélet, igen.
2: Azt nézem, hogy minden, mondjuk két párhuzamos híradó megy mellettünk, ugye az RTX meg a TV2, és egyben sincsenek ilyen jó. Nem a panda kölykök születéséről szólnak a hírek, hanem az, hogy Taktaharkályban közmunkás szúrta halálra a képviselőt, a másik oldalt meg a lugos orvos, hogy azért nem olyan...
1: Sűrűn kapjuk ezt reggel, sűrűn kapjuk. Sűrű.
0: De most már egyre inkább ez a híradónak a hogy hívják, a profilja, ha mellenézel egyébként bármilyen híradó.

0: hogy ezzel viszik.
1: Ez van, ez megy.
0: Gyilkosság van benne, és a többi, és ez semmi olyan, amire fölkapnád a fejet, hogy macskás videó.
1: Igen.
2: Köszönöm szépen, hogy specifikáltad az érdeklődési körömet.
0: Körülbelül.
2: Így már sokkal könnyebb
0: lesz. Körülbelül ez. Egyébként most, ha nem akarok rögtön ilyen kemény ízé témába belemenni, a macskás kinyírás, hogy van egy ilyen új szervezet a neten, ez a 764, megvan, hallottatok róla?
1: 764-es szervezet?
0: 764-es online hálózat, és arra kényszerítenek fiatalokat, tehát behálózza, hogy valamiféle, hát leginkább állatkínzást, vagy valamiféle bűncselekményt kövessen el.
1: Aha.
0: És így nézel, hogy mi van, hogy van a gyereked, aki beleakad ebbe a 764-be, vagy egy Discordon szoktak kommunikálni például, és pont most volt egy ilyen eset, az oroszlányban egy tizenéves gyerek egy macskát nyír ki, nem is akarom részletezni a dolgot, és ezt mondta, hogy ő belépett ebbe a szervezetbe, vagy behálózták, akármicsoda nemzetközi a dolog, és hogy egyre több ilyen van.
1: De ez a lépje be, és a tagság az, hogy ő meg egy állatot, igen, vagy gondolom, például, milyen, nem?
2: Aha. Hát szerintem inkább egy ilyen gyors pszichológiai teszt. Szerintem, mert a szociopaták rögtön össze tudnak zárni, mert szerintem ha az én lányomnak valaki mutatna egy videót, ahol megölnek egy macskát, akkor nem hiszem, hogy azt érezni, hogy hát ebben el akarok köteleződni ebben a társaságban.
0: Ebben igazad van, szerintem nem így működik, hogy nézd, csak mutatunk egy macskás videót, hanem tudod, azért ez hosszú idő, nagy nyomást tesznek rá, hogy nem vagy senki.
1: Vagy elég hogyha... bátor, hogy közé tartoz. Kis feladatot kell először végrehajtani, aztán egyel nagyobbat,
2: ezt
1: aztán...
2: Ezt egy pókot kell lecsapni a falon, és utána...
1: Igen, és aztán utána öld meg a macskát. Tehát ez, igen, ez azért nem ilyen egyszerű, hogy akkor gyere, ölj meg egy macskát. Szépen beállod, és akkor neked nincsenek barátaid, senki vagy, de ha közénk tartozol, itt vagy valaki, öld meg, és megnézzük, méltó vagy-e hozzánk. Jó. Szóval itt azért egészen érdekes, kemény.
0: Ki van találva?
1: Nyilván szeretett hiányos gyerekekre, fiatalokra vadásznak, akik valahova akarnak gengelni, csapódni, és akkor ez a feladat, hogy ezt kell végrehajtani.
0: Például ezt, igen. Vagy önbántalmazást, vagy egy csomó mindent, tehát hogy a repertoárjuk sajnos nagyon széles, és biztos vagyok benne, hogy egy egészséges lelkületű gyerek, akivel foglalkoznak, az nem fog
1: az nem lépni. Csinál ilyet, igen.
0: Na, de hát tudjuk, hogy néha csak egy ilyen kis billenés kell az embernek, és akkor rögtön ott van egy ebben a szervezetben.
1: Igen, az durva egyébként, ja.
2: De ugye ezeket az embereket nem lehet ugyanazzal az algoritmussal leszűrni, mint amivel a pedofilokat leszűrik a különböző csatornákon? Tehát, hogy nincs erre valami, ami ilyen megelőző jelleggel működhetne? Vagy ezt nem veszek annyira komolyan.
0: Ugyanúgy, mint ahogy a győri srácra rátörték az ajtót, ugye? Hogy ott is kiszűrték az amerikai nyomozók, az FBI szolgálat.
1: Nagy a csend.
0: Elvitték a fiút, aztán gondolom, hogy még most megy a kivizsgálása, hogy ez most komoly volt, vagy csak játékból. De valószínűleg rá lehetne, egyébként ilyen Minecraft meg Roblox szervereken keresztül nyomják a cuccot.
2: Akkor ezért nem vagyunk érintettek, igen, mert én ezt meg húztam meg a határ.
1: Azt nem annyira nézed ezeket a szervereket. Igen. Ja, abszolút, jó van, gyerekek. Oké, kulcsokat ma is osztogatunk, az még megy októberig, úgyhogy hajrá. Igazából adunk ma is kettő darabot, és minden.
0: Új,
1: minden
0: tegnap megnéztem egy csomó kulcsot.
1: Na.
0: Itt volt a Zsaninál, ki voltak téve itt szépen sorba az asztalon, ugye a kis kulcs alakú kulcsok ezek, tulajdonképpen, de ezek ilyen pendrive-ok, és akkor Rádió 1-es felirat van, és minden kulcson van egy kis fityegő, ami szépen kézzel már rá van írva a gazdája, wow, aki már nyert. Olyan jó volt látni.
1: Ezt tudjuk, hogy szűkítünk majd, vagy arról az még nem jött szóba.
0: Nagyon szűkítünk, de hol van az még?
1: Így messze van.
0: Fogalmazni, de hát miért áruljuk el magunkról, hogy nem tudjuk még a dolgot?
1: Nem tudjuk, de valahogy szűkítenünk kell. Jézus is! Ja, nem csak a matolcs.
2: Nem tudom, rád nézett, vagy nem nézett.
1: Ha, igen, ezt írják többen, azért nem lehet egyszerűt kiallgatni. Egyszerre két nyomozónak kell beülni két felé, nem? Tehát ezért matolcsit kiallgatni, ez nem egy egyszerű feladat. Nem? Nézzen a szemembe! Na oda! Mit csinál? Nem lehet egyszerű történet. Jó, hát 500 milliárd, hát most
0: kiszámolja.
1: Kiszámolja, érted? Hát az apró, azt adjad.
2: De amúgy nem lehet, hogy úgy hallgatják ki, hogy szembeültetik a Schmidt Máriával.
1: Igen, és farkaszemet kell nézni.
2: Tudod, mert 180 fok?
1: Igen, és mint a mágnes, így eltolják egymásra a szemükkel. Na jó van, gyerekek, megyünk akkor reklámozni, hírezni, jó? Itt kérdezi valaki, akkor erről még egy fél mondatot beszéljük, hogy mi van a Jónival, nem vagyok türelmetlen, de azért lassan annyi idő megy, mint egy terhesség, fiú. Az van, beszéltem a Julival, hogy ezt nem lehet megcsinálni adásban. Szóval nem. Nem, mert itt aztán minden testnyílásban minden ujjacska oda bemegy.
0: Jaj.
1: Nem tudja úgy elmondani, hogy ne menjen be, ha bemegy, az már túl sok. Tehát, hogy az van, hogy egy olyan témába tenyereltünk, ami csak interneten megoldható.
2: Egy kicsit szigorúan hangzik, de
1: igen.
2: Nyúltunk.
1: Nyúltunk, igen. És azt mondta, hogy mindenhol testrészek, lyukak, ujjak, minden van.
2: De azért ő elment.
1: Természetesen ő azért ezt megjárta. De hogy elmondta, hogy higgyem el, hogy ő is nagyon szeretné, meg tudja, hogy jó lenne, meg minden, de nem tudjuk. Nem tudjuk megcsinálni, mert hogy nagyon durva. De hogy ott talán tök intelligens, aki jól beszél róla, meg... De azt mondta, hogy vagy a lényegről beszélünk, vagy nem beszélünk semmiről, de kerülgetni nem lehet. Aha. Mert az meg úgy nem jó.
0: Az nem lesz érthető.
1: És ott el kell mondani biológiai, és hogy történik, meg mi történik, meg minek az izgatása, meg hogy meg mi. Úgyhogy ez nem annyira lesz.
2: Nem az igazi?
1: Nem. Sajnos nem tudjuk megcsinálni.
0: Tehát menjed, aki kíváncsi rá, menjen el egy ilyenre. Ennyi.
1: Tapasztalás útján tudtok erről többet szerezni. Igen. Vagy megcsináljuk podcastbe. Az lehet egyébként, aztán földobjuk a netre nektek a simán.
2: Őszintén kíváncsi lennék a Júlia arcára, ez így zajlik podcast formájában, hogy utána hogyan menne el beszélgetni a, nem tudom, a Kadarkai Andréhez.
1: Igen.
2: Ugyanezzel a lendülettel.
0: Túl vagyunk már egy ilyen podcast felvételen, ahol egy eszköz tesztelése zajlott.
2: Igen, de akkor nem közben.
0: Dobozban van.
2: De nem közben zajlott, ugye? Ami egy fontos különbség.
0: Már miközben? De
2: a podcast közben.
1: De az élőben közvetítettük.
2: Micsoda, hogy ő tesztel az eszköz.
0: Nem a Júli, volt egy hölgy, aki ezt bevállalta, egy ilyen eszköz, ilyen.
2: Igen.
0: És akkor hát itt ő elvonult, adásba került, és használta az eszközt. És
1: igazán hasznos tájékoztató anyag lett.
0: Igen. Szerintem egy jó anyag lett, azóta is benne van a dobozban.
2: Ja, de ezt nem tettétek fel se hova?
0: Nem.
1: Nem, igazából nem.
2: De hogy az üveg mögött volt, hogy valahol másik szobában?
0: Nem, elment, hát azért nem. Mit gondolsz te rólunk?
2: Hát ez valamilyen amerikai típusú műsor volt.
1: Rakedról volt még, akkor jöttek a 20 milliós büntetések, érkeztek még, igen. Na jó, a gyerekek, megyünk, fél hét van, jó, rázódjunk akkor bele, kávé, tea, hírek, mindenféle finomság, aztán jövünk vissza már is rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Aszta, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
10: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
12: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
13: És a finom görög ízekre?
12: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
13: Az ég kék, a füstli grék. Mastercode.
14: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
15: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
16: Reklámot hallottak.
17: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra nyithatják az Egri börtönt, nem veszít erejéből a szél. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg nincs büntetés végrehajtási intézmény Heves megyében, az Egri börtönt 2025. januárjában bezárták, azonban lehetséges, hogy újra nyitják, értesült a HEOL. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak, és nem volt kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetés végrehajtási intézet Csengeren, néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítottak a raboknak. A hazai büntetés végrehajtási intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt Egri börtönt újra nyitnák, ennek lehetőségét jelenleg is vizsgálják. Azonban kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Több mint 10 éve várat magára a Fogár utcai lépcső rekonstrukciója, a beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori Egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Végül a várható időjárásról, szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, és nincsen muzsika, gyerekek, nincsen továbbra sem muzsika.
1: Hát, kitartóak vagyunk.
0: Ért, kitartóak vagyunk, így van, eltűntek. Eltűntek a reggeli zenék, de egyébként jobb is ez így, hogy nem kell itt ilyen mindenféle...
2: Nincs szükségünk a dallamokra.
0: Így van, litlőgy zenéket itt meghallgatni. Nem kell ez nekünk. Fantás Duci írt nekünk, hogy szeret minket, köszönjük szépen. Csípős hidegben, kicsit megkésve sikerült beleírni a melóba, de a lényeg, hogy itt vagyok, és remélem jó témákkal vagytok ma is a fülemben. Fantás Duci. Kicsit ezek még olyan retrós jellegű zenetek tőle. Ilyen...
1: olyan finomodik.
0: Finomodjál hozzánk egy kicsit. Nem kell ilyen részletesen, lazán, könnyedén ez a nagyon hosszú, nagyon terjengős SMS, ez inkább ilyen retrós jellegű üzenet, de örülünk neked továbbra is, de hogy így egy kicsit még úgy finomítsál az SMS-eken. Nem kell ilyen terjengősen. Igazából. De örülünk, hogy itt vagy.
2: Haikuban kell szeretni bennünket.
0: Így van. Egy rövid tömörbe. Ja, jól van. Császló gyíkok, így kell. Látod? Na, hát ez így kell. Bárit küldesz nekünk, igen. A Dance Monkey azért hiányzik. Jó, lehet.
1: Hát neked igen.
2: Figyelj, rendesen jobb a közérzetem, miután nem hallgatjuk ezeket a szarzenéket. Nem akarok senkire újra utogatni.
0: Kicsit sikerült.
2: De hogy ugye, amikor voltak zenék, akkor ezt mi is hallottuk. És ez nem tesz jót nekünk. Le a zenékkel!
0: Igen, ez az oka, hogy inkább... hát, hogy az nagyon hízelgő azért, hogy minket akarnak hallani. Még ha blödli is, meg nem feltétlen minden téma éri mindenkit, de mégis inkább akarnak? Az van, hogy inkább mindent.
2: Vagy lehet, hogy csak nem a zenét? De bármi, csak nem a zene?
0: Az is lehet egyébként, így vagyunk.
2: Valahogy kihúzzák, amíg az Atis megérkezik.
0: Igen. Se zenét, se híreket, pláne reklámokat nem akarunk hallgatni, csak titeket. Hát ezt nem tudjuk azért elintézni, gyerekek. Tehát a reklám az kell, a hírek sajnos ez médiatörvény. Jó nagyság, de hát most ezen itt tudunk csinálni. Kit érdekelnek már fél óránként ugyanazok a hírek. De ezt az egészet, mondom, át kéne szabni. Tehát ez nincs ilyen, gyerekek.
2: A médiatörvényre gondolsz?
0: Hát mert hogy ne?
1: Ott a szabadsága internet.
0: Kereskedelmi rádiónak fél óránként kell a mai világban, amikor internet van, telefon van, 1988-as.
1: De látod, a híradókat meg nézik. Tehát, hogy ugyan a hírszolgáltatás...
0: Hát egy esti nagy híradót akár igen, de fél óránként...
1: Hát igen, lehetne óránként egy, bőven elég lenne.
0: Hát az esti híradó is azért már mindent elolvasolnak közben, mire ezt leülök és megnézem a híradót, ez volt a 90-es években. De ma már mit tud mutatni nekem a híradó este 7-kor, amit én nem olvasok el délután 4-kor. Ha akarok, semmit. Mert semmit.
1: Na de anyámnak.
0: Na de anyámnak, igen. Na hát ez a korosztály nézi még a híradót, igen. Általában ez a korosztály tévézik nagyjából. Igen. Na, itt van a játékosunk, mindjárt meghallgatjuk. Jó reggelt, Emi, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Csáó, Emi, honnan hívtál minket?
3: Székesfehérvárról.
0: Székesfehérvárról, aha, és mit csinálsz, mit dolgozol?
3: Még mindig takarítás.
1: Mi az, hogy még mindig, mert nekünk ezt tudni kéne?
3: Hát igen, mert játszottam már veletek, csak nem sikerült.
1: És ez mikor volt?
3: Hát olyan 8 hónapja kb.
1: 8, jaj, emlékszem.
0: Nem tudom, hát Emi Fehérvárról, aki akkor takarított. Tudod. És most itt van Emi újra, aki még mindig takarít. Emi, mi nem nagyon emlékszünk ám erre azért, de nem baj, hogy így gondolod, meg hizelgő, de hogy azért itt gondolod, hogy 8 hónap alatt mi hány hallgatóval beszéltünk, nagyjából 2400-2500, ha mondjuk napi 3 hallgatót nézzünk, aki a naphallgatója, aki játszik, aki kulcsot keres, aki...
2: De ebből Emi kettőnek számít most már,
0: de Emi ebből kettőnek számít,
2: barátság.
0: Igen.
2: Tehát, ez hogy... barátság.
0: Azóta volt a kezünk alatt egy nagyjából 2000 hallgató. Ott azért az így, ez így ilyen. Na és milyen ott az élet Fehérváron? Mesélj valamit.
3: Hát jó. Hát azért fellendülhetne jobban, hiányoznak ezek a szórakozó helyek, ilyen biliárd, bowling, ezek nagyon hiányoznak.
1: Aha, semmi nincs Fehérváron.
0: Halott Fehérvár, teljesen.
3: Hát a bowling az hiányzik, ilyen biliárd meg.
1: Ja, bowling. Tehát
3: ilyenek
1: az
3: vannak, de ez a bowling, ez így...
1: Szeretsz bowlingozni?
3: Nagyon.
1: Most építenek egyet nálunk Kápolnásnéken, kijöhetsz, jó?
3: Rendben, ott leszek, eljössz velünk?
1: El. Emi, mondd már azt ilyen nagyon hangosan, hogy magával meg nem beszélek.
3: Magával meg nem beszélek.
0: Kicsit hasonlít
1: kicsit
0: egyébként.
1: Kicsit erőszakosabban.
0: Kicsit hasonlít.
3: Magával meg nem beszélek.
2: Hát, úgy kéne mondani, mint hogyha egy idős hölgy lennél, aki nagyon fel van ajzva.
0: Megmutatom, figyelj.
2: Úgy, mintha nem azt mondod, hogy nem vagy az.
3: Magával meg nem beszélek.
0: Mondjad?
3: Magával meg nem beszélek. Magával meg nem beszélek.
0: Igen. Ha magasabban el tudnám menni, akkor egyébként nem lenne rossz. Igen.
2: Szerintem akkor legyen az, hogy a harmadik játékra addigra megtanulja rendesen.
0: Ja. Amikor jössz újra, akkor ezt már nagyon pontosan kell mondanod, jó?
2: Adjuk át a Ferencnek szerintem. Na. Itt az ideje, hogy összecsapjanak a nagyok.
0: Így van, Ferit választottad?
3: Igen.
1: Nagyon hát még itt csak közel vagyok Fehérvárhoz.
0: Jól tetted, jól van, Ferivel játszol akkor. Oké. És mi volt 8 hónapja, nyertél, vagy kikaptál, vagy mi történt akkor?
3: Kikaptam Esztertől.
0: Esztertől kikaptál. Úristen,
2: ráadásul a leggyengébb láncszemtől. Na, tessék.
1: Ne ostorozz magad, majd mi megtesszük.
2: Nem ostorozom magam, hanem csak tényeket közlök, de jó, oké.
0: Magával meg nem beszélek. Na jó, oké, figyelj ide, akkor indulunk, jó?
3: Rendben.
0: Mehetünk?
1: Mehetünk.
0: Nem, vagy túl bőbeszélő, amikém, úgyhogy akkor 3-2, tessék.
1: Azért választottál engem, mert közel lakok hozzád?
3: Azért. És igazából a motorozás miatt.
1: Motorozol?
3: Lenne egy kérdésem. Mentek a hétvégén motorozni, mert jó idő lesz.
1: Megyünk.
3: Merre felé?
1: Te is jössz?
3: Hát elvittek, megyek.
1: Motorozol egyébként?
3: Nem.
0: Jó, van akkor. Na, akkor találkozunk. Hát 8 hónap múlva.
1: Emi, jó, megígérjük.
0: 8 hónap múlva. 8 hónap múlva találkozunk. Akkor.
3: Hamarabb,
0: úgy gondolod?
1: Emi kitartó.
0: Mutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
1: Rájszáp.
0: Na?
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon
2: szépen. Ropogtatást kívánunk.
0: Így van. Köszi, Emi, a játékot.
3: Köszönjük, sziasztok.
1: Hello, hello.
0: Ciao, ciao.
2: Nagyon fel vannak háborodva a törzs hallgatók, akik évek óta nem tudnak bejutni a játékba, és erre valaki meg kétszer is bejut egy évben, hogy Anna, mit tudsz, hogy tudsz elszámolni a lelkismereteddel?
0: Emi nem volt erős, igen.
2: Szerintem az van amúgy, hogy Annának adják a jattot ebből. Hát két ilyen rice haptos izét, ezt majd meg fog kapni belőle.
0: Visszacsengetnek? Rice-ból azt mondod?
2: Igen.
0: Hogy
2: jutott? Mennyi rizspufit kapsz ezekért a belső munkákért?
5: 70-10%-ot kell leadni, kedden 20%, és így haladunk.
1: Egyre magasabb. Mi?
5: Ma már 30-at lenyúlok.
2: Már elkezdjük a retikülődet.
1: És rájszabban is lehet fizetni? Tehát a nyereménynek a 10%-a?
5: Hát nem, én a nyeremény csak a cash.
1: Only cash.
5: Tehát ennyi. Persze, abszolút így van. Mindig leadják a leadnivalót. Hát ennyi.
0: Nagyon jó.
5: Hát te viccelj, hát jó van. Meg kell érni a család.
2: Azon kifelé azért nézzük át a retikülőt.
0: Mit láttál meg Emiben még egyszer, vagy csak úgy jónak érezted?
5: Megmondom őszintén, benne, hogy... akikkel beszéltem, nem éreztem bennük a lendület.
0: Ja, ugye mi volt a legjobb? Hú, akkor erős brigád volt ma reggel.
5: Jó, akikkel beszéltem, te érted?
0: Akkor erős volt a brigád.
5: Biztos, hogy lett volna valami csodálatos, aki vért ivott, de reggel nem beszélt. Nagyon álmoska, meg nagyon-nagyon olyanok voltak. Meg nagyon sokan nem vették fel a telefont például.
0: Hát az is milyen ír, aztán nem veszik fel a telefont.
5: Három olyan volt, akit hívtam, de majd ott van a telefonjukon a nem fogadott hívás tőlünk. Nem vette fel a telefont, pedig jelentkezett. Hát lehet, hogy vécén van, gyereket rendez, nem tudom.
0: Indítja a reggelt
5: a családnak. Így van.
0: Jó van, nem baj. Hát mi jött, majd jön 8 hónap múlva.
5: Igen, vagy nem.
0: 8 hónap múlva újra.
5: Vagy nem.
0: Újra jön. Jól van, gyerekek. Oké, na.
5: Na most
0: itt van megint, ezek az AI aliezgetnek.
1: Becsapja a embert a AI.
0: Becsapja az
1: AI. De ő nem AI.
0: Ő nem.
1: Az amerikai Egyesült Államok.
2: De most nézzétek, megint nem barna a haja Trumpnak. Vagy most ez a régi frizurája? Onnan vágták össze?
0: Én szerintem ezt most visszaszőkítette. Tehát az volt, hogy befestette barnára, két hétig ment, de valószínűleg sokkal, még nagyon sokan bántották, és akkor ő most visszaszőkült ilyen eredetire.
2: Mondta, hogy Melania, én igazából szőke vagyok, és nyár színeket kedvelek, ezt engedjük el.
0: És visszahidrogénezte a haját, úgyhogy ja, igazából most a barna jobban állt neki. A barna ilyen kicsit ilyen fiatalossá tette. Ez most ugyannyira nem. Ez,
1: nem ez az ő legnagyobb baja. Hogy nem. Milyen színű a haja.
0: Van ott már minden, de már nincs sok neki, hát az 2 év és elketyeg. Hát az... Ha nem indul el harmadszor, persze, mert ugye ő megszakításokkal csinálta meg a 8 évet, úgyhogy még simán azt gondolhatja, hogy lehet, hogy neki benne van még 4 év.
2: Ja, Istenem.
0: Úgyhogy meglátjuk. 2 év múlva ő elköszön. Elvileg ő leköszön.
2: Nagyon gyorsan telik az idő.
0: Nagyon, hát gondold, de is már úgy volt, hogy ő 4, aztán Biden 4, és ő megint 4, tehát 12 éve nézzük a Trumpot egyébként. Mert hogy közben volt egy 4-es Biden. Az öreg Joe-val mi lehet?
1: Hol lehet most?
0: Hol, merre kóborol az öreg Joe? Hol esik be a biciklőről?
2: Töltőn van azóta.
0: Micsoda?
2: Töltőn van azóta.
0: Egyébként, de a Trump is olyan, mint egy gyógyszereznék. Tehát ott szerintem ott komoly mérgezés van. Hogy...
1: Szerintem minden. Az Egyesült Államok elnöke, tehát ahogy téged beiktatnak, onnantól kezdve
0: elkezdik szedálni.
1: Pirulla.
0: Pirulázzák, hogy ne hozzon önálló döntést, és tudjanak el háttérbe dönteni, mert hogy a Trump se, már nem néz ki jól igazából.
2: Lecsapolják a vérüket, és visszatöltik akusavval.
0: Na, az is lehet. Valamit kapnak. Valamit kapnak, igen.
5: Döbbenetes, hogy ilyen földrésznyi ország, egy világhatalom, és hogy nincs egy olyan ember kiállítva tényleg, nem érdekel, hogy republikánus vagy demokrata oldal, független ettől, akire úgy azt mondta, hogy ránézel, és normális, egybe van, határozott, és tehát, hogy nem, ez így nem megy.
2: Egy, azt egy mondják, ilyen... hogy jövőre, vagy a két év múlva indulni fog a Michelle Obama.
0: Wow. Azt mondja, ez már fölmerült a Biden után is, hogy esetleg őt indítják, és nem azt a nőt, aki elvérzett a Trump-al szembe, hogy ő jönne, de aztán valami nem jött. Ugye ott volt
5: Kamala Harris,
0: ugye őt indították.
2: Igen. De igen. Gyengus volt,
0: a Trump megkajálta. De bár ott felmerült, hogy esetleg az Obama. Obamáné visszatér.
2: Ezért Michelle Obamának olyan népszerűsége van, hogy azzal nehéz lenne szerintem felvenni a harcot.
0: Igen. Ez biztos, hogy nagyon szeretik. Egészségedre.
2: Igaz.
0: Igen. Hol fognak találni egy újabb szenilis öreg embert? Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Igen. Majd rehabilitálnak egy bust vagy valakit.
0: Igen. Na jól van, gyerekek. Oké, az idő múlásával a korral jár, írja valaki, micsoda. Tegnap olvastam, minél idősebbek vagyunk, annál gyorsabban telik az idő. Személy szerint én is ezt észrevettem magam, ezt tudjuk.
1: Személy szerint egyetértünk.
0: Személy szerint ezzel nagyon egyetértünk.
1: Azon tűnődtem, hogy anyámnak például, aki ugye lassan 90 a mama, és hát ilyen sok dolga nincs.
0: A kék zónás
1: ott nagyon, ott valamit nagyon van. Tud, hát főleg a cigaretták, proszekok, amiket szokott fogyasztani, őrület. Lehet, hogy rajta az segít. De ugye azon gondolkodtam, hogy amikor eléred már ezt a kort, hogy tényleg régóta nyugdíjas vagy, nincsenek olyan projektjeid.
0: Akkor lassul-e?
1: Hogy akkor lassul-e.
0: Akkor el tudom képzelni, hogy egy nap belassul azért.
2: Figyelj, lassul. Én két idős ember is sokáig éltem együtt, és nagyon-nagyon-nagyon lassul. Akkor kezdenek el érdeklődni a te életed iránt.
1: És akkor hát, neked igen, is lassul.
2: Igen, és akkor neked akkor is nagyon-nagyon lassul.
0: Igen.
2: Igen, nekem az egyik személyes kedvenc, hogy gondoztunk egy nénit, aki telekszomszédunk van Nyíregyházán, és minden nap az volt a program, hogy nekem át kellett mennem reggel 10-re, addigra már összeszedte magát, odaadta nekem a 120 forintot, amit kiszámolt, és mentem neki a boltba venni egy nyalit.
1: Egy nyali?
2: A nyali, ez pedig 2 deci sütőrúm volt.
0: De jó fej volt. Mert
1: már ilyen naponta eldurrantottál?
2: Minden nap. Igen. Enni kellett 10 órára.
0: És nyalinak hívta? Nyali. Már most tetszik
1: azért
0: a mama.
1: Nyali, hát tudod, édeske.
0: Nyali nagyon nagy.
2: Azért, mert nem itta, hanem nyalogatta. Azt csinálta, hogy így le... Tehát csak egy kicsit...
0: Júj, de jó arca, mama. Hozz egy nyalit nekem, kislányom, a
2: boltból. Napi 2 deci sütőrúm az úgy lecsúszott neki, azt hiszem, nagy vidámság volt. 93 éves koráig élt.
0: A ma ő is kékzónás volt akkor. Ez 93 gyerekek, ez a mai világban azért az szép.
2: Szép. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sejmes hosszú haja volt, mert esővízzel mosta a haját. Mindig összegyűjtette az esővizet, és csak abban volt hajlandó haját mosni, és olyan volt a haja, mint hogyha na, az már ilyen AI síró volt, mint egy ilyen unikorn.
1: Na mondjuk ebben az évben szarban lett volna szegény.
2: Most nem lett volna sok hajmosás, tehát már az öntisztulás
1: kukára
2: lépett volna.
1: Annyi eső volt, hogy
0: semmi. Mama idén berasztásodott volna egy kicsit valószínűleg.
2: Igen, nagyon jó arc volt. A nagyfatalom, ő pedig a legfárban is a kekszben hitt, illetve minden nap ugyanazt reggelizte, ő is figyelj, őt egy autó ütötte el, mert tehát nem halt volna soha.
1: De 90 fölött volt ő
2: 91
1: is,
2: volt talán, vagy 92, és a nagyfaterom minden reggel azt a nagyon olcsó, ilyen henteses lecsó kolbászt reggelizte, tudjátok, a szagától ki vagyok. A másik, amit evett hozzá, az a savanyú káposzta. Minden egyes reggel. És egy idő után kezdett rászokni arra, hogy azt érezte, hogy jobb az íze a lecsókolbásznak, hogyha ugyanabban a főzővízben főzőnek, mint előző nap, azért őrizte a főzővizet. Figyelj, semmi érzelmi fájdalom, tehát ezt nem tudom neked elmondani jobban, és minden egyes nap.
1: Milyen szag lehetett nálatok? A savanyú káposzta és ez a főt lecsókolbász.
2: Mi nem nyitottuk ki a hűtőt.
0: Úgy de volt, az öreg rendben tartotta a bélflórát, mert a savanyú káposzta az nagyon jó bélflórára.
2: Minden nap bicajozott 10 kilométert, körbent, ellenőrizte a városnak a működését, rendben volt, hazajött és hallgatta a rádiót. Ennyit csinált. Ennyit csinált
1: és
2: az öreg.
1: Egy ilyen biciklizés vetett véget ennek a csodálatos életnek.
2: Igen, mert úgy érezte, hogy neki nincsen elsőbség, tehát neki van elsőbsége egy Mercedes-tel szemben, és végül is
1: nem. És nem így volt.
0: Zseniális az öreg. Zseniális. De tényleg.
2: Sosa papó.
0: Igen. Nyali, ezt szeretem. Nyalinak fogom hívni, nincs az italt. Volt egy kis nyali tegnap. Volt egy kis nyali. Mi volt? Hát kicsi nyali volt, de kicsi belenyaltunk ott a Prosecco-ba, vagy valamivel belenyaltunk. Na jó.
1: Sütőrúm.
0: Az hány százalékos? Az mennyi a sütőrúm?
1: Hát, nem tudom.
0: Az a szar minőségű rúm, vagy az egy ilyen, hát ilyen cefre?
1: Igen, az nem látott cukornádat.
0: Tehát az igazából nincs benne rúm. Van aroma.
1: Van tiszta szesz, azt főhigítják vízzel a megfelelő mennyiségbe, és a különböző kemikáliák belekerülnek.
0: Jó, de nagy. Hozz egy nyalit. Hozz egy nyalit.
2: Szabolcsi protexin.
0: Igen, Szabolcsi protexin. De a nyali nagyon nagy duma. Mondom, az óriási. És elszopogatta az üveget, érted?
2: És soha nem láttam őt szomorúnak. Tehát nem volt olyan, hogy rossz kedve
1: lett
2: volna.
1: Hát nyali után.
2: Hát mindig nekem örült, mert tudta, hogy én vagyok, hogy a forrás. Vagy az összekötő az anyaggal.
1: 20%-os alkohol. 20%-os.
0: Aha, az komoly.
1: Ja.
2: Most sem a 2 deci, hát ez a semmi amúgy.
0: Ez kemény.
2: Ez pont jó volt.
0: Hát azért napi 2 decit.
1: Hát azért, na.
0: Na.
2: Hát de 20%-os van napi 2 deci, ez olyan, mint megint nál
0: igen, két sör. Igen, Hát azért a sör az 0-3.
2: Egy sör 5%-os, nem?
0: 3-4. Az ötös sör az már erős. Sörre válogatja, az ötös sör az már kifejezetten erősnek számít.
2: Egyszer vettem Péternek egy trip, nem is tudom, valamilyen triple benne volt elejöve, igen, izét, egy olyan sört, ilyen 3 decis, de hogy vagy nem is tudom, hány százalékos megítés, meg kellett kapaszkodnia. Azt mondom, mi ez? Azt, hogy mit csináltál?
1: Meg akarsz.
2: Ah, igen, igen. De hogy na, mondjuk akkor tehát, hogy 2 deci 20%-os alkohol kémiát, és számolt ki részt, és az hány sörnek felel meg, szerintem 2-re kb.
0: Azt, ezt meg nem mondom így ebben a formában, de tetszik. Egyébként öregkora így kell, nem? Benyomsz egy nyalit, elmész.
2: Max 3.
0: Kicsit körbe nézed a falut, iszol egy nyalit, elküldesz valakit a boltba. Teljesen rendben van. Nagyapám felbontott egy üvegsört, mindig öntött hozzá vizet, egész nap azt cicogatta. A végén már nyomokban tartalmazott csak sört. Bevette vele a gyógyszert, 93 évig élt.
1: Na tessék.
0: Aha.
2: Szép.
1: Van egy feles konyakos nagymamánk, aki 98 lesz most pénteken, Isten értese sok.
0: 98?
1: Igen, feles konyak minden nap, egy feles konyak, 98.
0: Jó arc az öreg lány. Nagymamám 94 évesen vált, minden reggel egy kupica pálinkával indította a napot. Ő erre esküdött, Zsolti küldte nekünk.
2: Hát ilyen, hogy értelgító hatása van, szóval ezt így szerintem
0: megállja. Valószínűleg tudták azért, hogy mit kell.
2: Egyszer a bátyám Angliából egy buszos kiránduláson hozott haza egy 2 literes ilyen cidert, ugye ez nem volt soha. Berette a hűtőbe, és nagyfater azt hitt, hogy valami ilyen szénsavas üdő, úgyhogy egy éjszak alatt benyakalta.
1: Volt móka reggelre.
2: Figyelj, egész nap aludt, és azon gondolom, hogy mi baja lehet az öregnek, aztán kiderült, hogy csak
0: begágázott. Beverte, igen. A belga sörök akár vannak 8-9-12%-osak is. Aha, miről Eszter beszél. Simán lehet egyébként, igen. De jó söröket ittunk mi azon a motoros túrán. Hol voltunk? Az a német túránk volt? Vagy mi volt? Ott söröztünk sokat? Igen, az a Németország. De finomak voltak egyébként.
1: Csehország, Németország, tudnak.
0: Jó, tudnak sört csinálni. Nem volt ki nagy sörös, de az tényleg finom volt. Na jó van, gyerekek, oké, megyünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 óra. Ha valamit láttok az úton, akkor dobjátok át nekünk. Jó, hogy megnézhessük, hogy mi a helyzet, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Szünet,
6: Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Új évad, új lendület. Megújult a Gárdonyi Géza Színház. Quo Vadis, az 5. pecsét, karácsonyi ének. Egy szerelem 3 éjszakája. A holdbeli csónakos és még több új bemutatóval várunk a 2026-27-es évadban. Vásd meg bérletedet kedvezményesen október 9-ig.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
14: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
15: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agriaparkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agriapark földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
16: Szia, Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
17: Szia, Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
16: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
17: Akkor, ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
16: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
17: Á, de én nem értek ehhez.
16: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
17: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
18: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
19: Rádió 1.
20: Csak igazi mai slágermű.

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Körözött szemét ismert fel szolgálaton kívüli rendőr, szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. Az egri rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkezésre az egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a HEOL. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az egri önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Több mint 10 éve várat magára a Fogár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel is rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: rabógyilkos Rászkú Eszter. A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri. És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat. Köszönjük szépen, gyerekek, itt vagyunk, ha van friss 0-23-111. 111 az SMS számunk, ide kell dobálni nekünk közlekedési híreket.
2: Reméljük, hogy nem a reggel is emberünk robbant le.
3: Nagyon várjuk a reggelinket.
1: Igen. Olyanok vagyunk, mint a kis kutyák, akik így nézik az ajtót, hogy jönne, én pont ezt mondom az Eszternek, hogy Pavlov. Hogy rá tud állni az ember erre, hogy most már itt reggeli van, nem? És úgy bazva, hogy ECS vagy.
2: Nézed
1: az órát, hogy mi van?
3: Mit történik?
1: Hol a reggeli, de kiskutyák, így nézzük az ajtót.
3: Hol a csiamagod?
1: Jön a gazda. Igen, hol a csiamag, meg mindenféle más, amit küldenek.
2: Meg a babok, amit egy hét múlva meg fogsz unni.
1: De addig viszont.
2: Addig.
1: Addig. A növényi fehérjére állunk át, úgyhogy.
3: Én nem értem azt a babot, mert amúgy ilyen andantére főzik, hogy Aldante, Aldante. Andante, az az Ákos.
1: Igen,
3: az
2: Ákosra főzik.
1: Zenei, énekel a bab közben. Ákosra főzik.
4: Egyél meg, Balázs.
3: Hát ez nem volt egy jó impresszió, de azért próbálkozzá felé. A lényeg, hogy
2: nagyon szépen ledobtad az andantét, értem
3: igen,
2: én.
3: Igen, Aldante, és hogy az, hogy miért csinálják úgy, hogy csak félig főzik meg a babot.
1: Hát ez
3: a
1: jó,
2: rostok miatt, hogy ne menjenek szét neki.
1: Én szeretem, aki roppan a bab, nem ezért nagyon szétfő.
3: Nem nagyon bántja.
1: Nem igazából. Nem, nekem jó a bélflórám, a növényi dolgokhoz hozzá vagyok szokva. Akkor visel meg nagyon, és eregesz nagyon sokat, ha rossz a bélbaktériumot. De mivel hozzá vagy szokva a növényi rostokhoz, így már nem kavarja föl. Én nagyon sokat ilyet eszem, úgyhogy...
3: De szenzorosan nem zavar, hogy rágni kell a babot, hanem nem. Csak úgy kicsúszik a héjából?
1: Nem, az nincsen. De sok minden zavar szenzorosan, de ez igazából én nagyon szeretem.
2: Valami van úgy az életedben, hogy nem maximálisan emeled be?
1: Nincs.
2: Azon nincs. Kezdtem gondolkodni, mert tehát, hogy ez is most kitaláltad a babot meg a csiát, és akkor minden nap bab meg csia, de persze. Az egyértelmű.
3: Hétvégén biztosan nem csinálja. Ezt most mondom neked, ez csak hétköznap van.
1: Vörös bab konzerven van otthon.
2: Te mondom.
1: Csak mondom.
3: De ugyanaz a vörös bab konzerv 5 éve.
1: Vörös bab konzerv, nagyon finom. Ezek rárájt.
2: De hogy úgy beleállni ebbe, hogy mondjuk 3 naponta enni babot, és akkor nem unod meg.
1: Nincs ilyen.
2: Nincs. Tehát, hogy csináljuk.
1: Szerintem a szervezeted így tudja, hogy mit kívánsz, és akkor arra úgy figyelnek, és amit nagyon, akkor addig megyek, amíg meg nem töltődik.
3: Ha én a szervezetemre hallgatnék, hogy mit kíván. Már villástalgoncával emeltek volna be ebbe az épületbe.
1: Igen, most nem arra gondolok, igen, hogy...
3: Ez fos.
1: Nem tudom, kívánod a halat, vagy kívánod a makrélát, vagy kívánod a lazacot, abban van valami, vagy kívánod a babot, akkor valószínűleg növényi rostokra, vagy valamilyen vitaminhoz. Vagy kívánsz egy kaját, aminek magas a cink, vagy a B-vitamin tartalma. Tehát most nem a Dunkinra gondolok, a Häagen-Dazsra és a...
2: De értem csak, hogy a babot...
3: Ami rengeteg vitamin tartalmaz.
1: Nagyon sok a mangos, csak a cheesecake-es, de Häagen-Dazs nagyon sok vitamin tartalmaz.
2: Tehát a magas rost tartalmú zöldségekből, meg hüvelyesekből még van egy pár.
1: Hát volt, van. Csicseri borsó is van, vörös lencse is van, tehát most, is most ezeket itologatom.
3: És a mazsolagét megoldódott ezáltal?
1: Mazsolagét. Hát büszkék lennétek rám, csak nem vagytok elég kemények.
3: Most már pomelókat készít helyette.
1: Csak a puffilekvár írja valaki, csak a puffilekvár. Jaja, na jó van, gyerekek, oké. Aztán nézem, hogy van-e még valami, de nincsen, úgyhogy beleválhatunk.
3: Azt mondják, hogy karácsonykor adventre főzik a tésztát.
1: De most erre ráfűzünk, akkor ez...
3: Szerintem ezt engedjük el. Igen. Vagy ne engedjük el. Vagy?
2: Vagy? Szerettél.
1: Igen. Jó. Na gyerekek, olvassátok, mi történt a Wizz Air Bilbao járatában. Egy kicsit nosztalgiázzunk, és nézzük meg azt, hogy benne voltatok-e diákcsínyekbe, gyerekcsínyekbe, illetve ki mit csinált a szomszéddal, a szomszéd állatával, a szomszéd öregnénivel. Mert itt azért van egy kis srác, és én azért bírom ezt a gyereket, 16 óra 30-os járatról mindenkit leszállítottak a futópályán, biztonsági okok miatt. Kitolták a gépet az állóhelyéről, és hát már várakoztatták, engedték volna felszállni. És aztán kiderült, hogy hát igazából nem fog felszállni, és mindezek ellenére azért nem, mert hogy egy telefonbetyár gyerek volt a másik oldalon, aki betelefonált és visszafordítatta az utasokkal együtt a Bilbo járatot, a Wizzairnek a gépét. És hát egy biztonsági figyelmeztetés jött, a Budapest Airport megerősítette, hogy valószínűleg gyermekes, betelefonáló gyerekes diákcsínyről van szó, és...
3: Ilyet lehet csinálni.
1: Hát?
2: Főháború.
3: De ilyet lehet.
2: Hát, látod.
3: De hát ezt tudom.
1: Oké, de mit mond a gyerek? Hova telefonál? Most tessék, te akarsz csinálni egy diákcsínyt. Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédőt az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már kicsit haladóbbak, a Wizzair járatát visszafordították. Kit kell fölhívnod, hogy a Wizzair járata visszaforduljon?
2: Liszt Ferenc repülőteret.
1: De ez a Bilbón van a reptér, várjál. Tehát ez nem itthon volt, azt hiszem.
2: Ja, akkor a
1: Zsákos
2: Bilbó új.
1: Zsákos Bilbó, igen. Azt mondjuk, hogy nem osztottak meg semmit az utasokkal, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés alapján azonban megszakították a gurulást a futópálya felé, és lehet, hogy Bilbóba ment volna, és itt volt. Ha Budapestről Bilbó, akkor ez itt volt.
2: Na.
1: És akkor viszont felhívott Ferihegyet. De mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbó?
5: Vagy bombát azt... helyeztem el a Wizzair járaton.
1: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
2: Muszáj elhinni, ez a baj. Ez a baj, hogy ha
1: ez üvölt... A igen,
2: ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, igen? Nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
1: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul. Igen. Ugye? Ennek sok-sok 10 000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
3: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
1: De ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordítatott a felszer. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
3: És a Mikulás éppen... most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
1: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
2: Az kemény.
1: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
2: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
3: Ez egy okos gyerek volt.
1: Ez egy okos gyerek volt.
3: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
2: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted, mert azt azért csináltuk. Ugye?
1: Igen.
3: Szerintem mindenki,
2: hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbói járat?
1: Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indoka, nem maga a csíny.
3: Kiülhetett rajta, mert ez egy elég specifikus járat. Igen. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már valami nagyobb csínyel vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
1: Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
2: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
1: Nem, na, kislakás cseréljön nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelepen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, néztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakon előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták, hogy jön ez a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
2: Látod, micsoda szép gyerekkor.
1: És szeretősen be voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kiderült, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefon számot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécser ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk.
3: Az komoly?
1: De hát ez erről szól. Hát ezek a telefon... Telefonos diákcsínyek, piros telefon, tárcsázós telefon.
3: Most ide jönne egy taxis, megnyakalna az érkólag.
2: Figyelj, Sebesti, én voltam ott,
1: aki ezt elmondom neked, az idő az 1991, 92. Tehát nagyjából ezt írjuk. Tessék?
2: Még taxis.
1: Még simán benne lehet.
3: Négy éves voltam.
1: Soha nem csináltatok semmit? Nem telefonálgattatok?
2: Nem volt?
1: Nem követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás erején nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltatok?
2: Utcaiból?
3: Persze. Úgy emlékszem, hogy amikor otthonról akartad azt, hogy ne írek ki a számod, akkor valamit elő kellett pötyögni. Tehát volt egy ilyen, hogy...
2: Írni a szám?

0: Volt olyan gomb a telefonon, érted, hogy látod, hogy valaki hívott, felveszed, és csak tudod, visszahív, és akkor rögtön visszahívta.
1: És okay, visszacsörögtek?
2: Mi volt a csík? Kit hívtatok föl, vagy mit csináltatok?
0: Most mindenkit.
2: Mindenkit, mi? Mindenkit. De az a jeges borzongás, amit akkor a gyomrodba érzed, az nincs többet. Tehát az a legkirályabb érzet, hogy élsz életérzés, amikor tudod, hogy éppen elkövetsz valamit, és van egy ilyen jeges, hidegráz, csikizahasad, bujkálsz, és tudod, hogy becsöngettél valahol, és az ki fog nézni, kb. Ilyen dolgokról van szó. De a vízergépet visszafordítani haladó.
1: Az kemény.
2: Az haladó.
1: Lehet, hogy egyébként a rendőrségre telefonált be, hívta a 112-t.
2: Hogy fölhívod a 112-t.
1: Igen. Tehát nem is kell a repülőteret hívni, mert nekik ott hivatalból azt tovább kell körgetni. Aha, ugye akkor valószínűleg ők szóltak a reptérnek, reptér mondta a gépnek, hogy nem megyünk sehol.
2: Akkor a kis csávó valószínűleg fölment a Budra, ott megnézte a felszálló járatot, mert ugye be kell mondanod konkrétan, mert ő nem azt mondta, hogy Ferihegyen van bomba, hanem ezen a járaton. Aha. Tehát, hogy a Budapest-Bilbo járaton van a bomba.
1: Tehát ő készült rá.
2: Ő erre rákészült, igen. Erre rákészült.
0: Megírták Csillag 31 kettős kereszt. Ez a számtiltás a mai napig.
2: Tehát a vonalasról telefonálsz, és Csillag 31 kettős kereszt.
0: Igen.
2: Akkor letiltja a számot, és akkor így tudtatok gengszerkedni?
0: Igen, de ezt most is írják, mert rengetegen írják, ez még mindig van. Hát ez csodálatos.
2: Csillag 31 kettős kereszt, de kár, hogy ezt nem tudtuk.
1: Ki, Zsül, a telefonunk kijelzi a számot? Próbáljuk már ki.
0: Na, csörgess meg.
2: Igen, az is, hogy a busz megálló melletti telefonfülkét hívogatni nekem, az is
0: tetszik. Jaj, de szerettem.
2: Az a legjobb voltak azok, hogy tudtad, hogy van egy busz, és hívogattad, és felvették.
1: Hát és hogyha panelban laktál, és ott volt előtted a busz megálló, úgy hívogattad, mert akkor láttad is, ugye elkezd csörögni a telefon, az emberek először megdöbbenek, hogy mi van, ki megy oda?
2: Mit mondasz? Nagy. Igen. Aztán ugye
1: ilyen
2: sokkal,
1: volt a becsöngetés is,
2: a becsöngetés ugyanez. Becsöngetsz erről.
1: És rohantál.
2: Ugye aztán elindultak ezek a kajarendelések, ezt írják nagyon sokan, hogy akkor megindult a szomszédba rendeljünk 8-10 pizzát című történet. Úgyhogy nem fizetett ki. Ezt is nagyon sokan írják, hogy ugye amikor elindultak ezek a vonalas, telefonos, kajarendelős történetek, akkor ugye még nem kellett megadni telefonszámot, Siemens C55-ről, akkor még nem kellett megadni telefonszámot, 10 pizzát rendeltünk a szomszédba. Haj, de szeretted ezeket. Amikor az általános iskolások voltunk, az egyik osztálytársam édesanyja telefonált be a suliba, hogy bombariadót csináljon egy történelem dolgozat elnapolása érdekében. A dologban plusz szépség, hogy a telefonálom után is a suliban tanított. Azért ez... Azért, amikor szólsz anyádnak, hogy telefonáljon be.
0: De jó fejanya.
2: Ez jó fejség.
0: Ez jó fejanya, bárcsak.
2: Ez jó fejség.
0: Ezt a fajta lojalitást várjuk el. Most azt írják a többiek, hogy nem Csillag, hanem kettős kereszt, 31 kettős kereszt.
1: Aha, igen, a Csillag igen. Föloldja.
2: A Csillag az föloldja, igen. Mi falun pénztárcáztunk, Damirra tettünk, elbújtunk a bokorba, és amikor fel akarták venni a tárcát, elhúztuk.
1: Nekünk képzeld el, az volt,
2: én ezt most is tudnám csinálni, én ezzel nagyon örülnék.
1: Nálunk az volt, hogy volt egy sarki telek, az volt a grundunk, és az újkígyósi búcsúban lehetett kapni ilyen hangos beszélőt, amit a rendőrség használ,
2: igen,
1: de
2: igen,
1: csak
2: ez a megafon kicsiben.
1: Ez kicsiben lehetett kapni, és elbújtunk ott, és ahogy jöttek a bringások, és azon keresztül szó, hogy azonnal álljon meg rendőrségi
2: ellenőrzést,
1: úgyhogy nem volt ott a kocsi.
2: De ezek jók, én ezeket szeretem, szóval, hogy ez tökre nincs baj, ez olyan, mint most, hogy a mobiltelefonok világában a gyerekek mint a magánszámról hívogatnak valakit, nem? És akkor fölhívnak, vagy ezek a joke fonzok, ugye, hogy ez is jó, én szerintem ezek tök jók. Valaki azt írja, felhívtam a tűzoltóságot, hogy tűz van. Hát mondjuk azért az meleg. Mi hatósággal soha nem szórakoztunk, de mi hatóságot nem hívtunk. Tűzoltót, mentőt, rendőrt nem nagyon, vagy legalábbis nem emlékszem.
0: Azok nagyon erősek voltak.
2: Az nagyon haladó volt, igen. Igen.
1: Hát meg igen. Ez is tudod, itt egyrészt 200 embernek, hogy is mondjam, hát teszed tönkre a napját, aki a repülőn ül, mert nem biztos, hogy később föl tud szállni, húzódik. Irgalmatlan pénzügyi kalamajkát okozol a Wizzairnek, vagy a légitársaságnak, meg a reptérnek. Szóval ez
2: és
1: már
2: ez
1: túl...
2: 200 utast is a szopóágra teszel ezzel azért.
1: Ez mutat azon, hogy gyerek csíny.
2: Igen. És valószínűleg egyébként nem tudom elképzelni, hogy megtalálják. Tehát, hogy egyébként ő simán egy magánszámról felhívta a Liszt-Ferenc repülőteret, én nem is gondolnám, hogy őt meg tudják találni. Tehát, hogy ezzel nem is vagyok biztos, hogy megtalálják.
0: Szerintem amúgy van olyan helyzet, ahol feloldják ezt, és meg tudják nézni központilag, hogy ki volt.
2: Jó, hogy akkora a kár, vagy olyat csinál, ha? Tudakozott, kihívogatott hülye kérdésekkel. Emlékeztek? Volt ilyen tudakozó?
0: Az a heroinom volt. A heroinom.
2: Tudakozónak a feltenni tudakozó plusz, és akkor átirányítottak. Volt egy tudakozó, hát egy van egy generáció.
0: Hány hónapig bemesedte, hogy ez volt a reklám?
2: Igen. Be tudsz telefonálni, és a tudakozóban neked megválaszolták. Milyen analóg dolgok voltak ezek ma már azért így a...
1: Mi a szösz?
0: A 197 volt a sima tudakozó, 198 a tudakozó plusz.
2: Igen, és ha az volt egy, hogy tudsz olyat kérdezni, hogy ő átkapcsol a tudakozó pluszra, és szétzsibasztottuk őket, és ő nem borulhat hatott ki. Ezek matáv tudakozók voltak.
0: Imádtam, de nagyon szerettem jó én volt. Is.
2: Igen. Jó volt. Igen.

0: Naphegy utcai telefonfülkéből hívtunk vele egyszer a tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Naphegy utcából, mert mindjárt küldi a rendőrt. Lecsaptuk a kagylót és futás. Az kemény, nem? Mi valami hatóságot nem mertünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Jó, de nagyon aljas. 2 héten keresztül majdnem minden nap beszéltünk egy nénivel, mert azt hitt, hogy az unokája vagyunk. Egészen addig ment, amíg egyszer az unokája vette fel, és mondta, hogy még egyszer hívjuk, akkor feljelent bennünket. Rendőröztünk lámpával és fényvisszaverős mellénnyel, állítottunk ki autókat, aztán egyszer rendőrautó jött, 8 fiatal, 3 rendőrautó elől menekült egy fél éjszakán át. Az volt az igazi adrenalin bomba. Fényképezőgéppel éjszakai trafipax? Mennyire haladó. Júj, de jó. Azt a mindenségét neki. Azért ez a pénztárca Damillal, ezt sokan csinálták.
1: Nagyon, hát ez figyelj,
0: ez nagyon nagy klasszikus, de nagyon aljas.
2: Nem pénztárca, hanem az volt, hogy kinyomtattak egy 20 000-est, négybe hajtották, hogy igazinak tűnjön, mint egy kiesett volna valakinek a fal zsebéből, és azt tették le a Tesco-ba, és azt húzogatták Damillon.
1: De jó a leragasztós is. Azt tudod, 100
0: amikor leragod a 100 nézet, hogy kiveszi föl.
1: Igen, és akkor leragasztod valahol, jön is megpróbálja fölvenni. Nagyon jó, szórakoztató.
0: Aztán vannak azért haladóbbak, mi beletojtunk egy újságba, meggyújtottuk, leraktuk a szomszéd lábtörlőjére, és becsengettünk. Szomszéd kijött, és elkezdte széttaposni a tüzet. De azért egészen haladók is vannak.
2: Amerikai stíló.
0: Ez már egy kicsit erős, nem? Hogy még összetaposod a tüzet, de még egyébként igen. Igen. Mondjátok meg, ki volt, én vittem a 10 pizzát. Igen. A feljelentés történik, a szolgáltató kiadja a telefonszámot.
1: Ma.
0: Aha. Tehát a van rendőrségi feljelentés, tehát akkor itt ezt a bombariadós, vizeres kis srácot, ezt megtalálják?
2: Azt írják, hogy letöltendő, mert terrorcselek mindnek számít.
1: Ez az, hogy azt mondod, hogy bomba van a gépen?
0: Nem. Hát egyébként meleg. Van ebbe valami? Ez nagyon meleg. Ez nagyon meleg. Hogy, mert hogy te bombát azért robbantod. Az...
2: Ha, nyilván meg fogod úszni. Most jó, tehát most ne az legyen, hogy ráhozzuk a frászt, tehát hogy majd jó, bocsánatot kérsz, az túl leszel rajta.
0: Igen.
2: De hogy ilyet ne csinálj többet, senki ne csináljon ilyet többet, de azért nyilván ne fogják őt lecsukni azért. Hát ez nagyon
0: jó, de azért tegyük őt próbára, nem mered kiüríteni a hegyalja 7-13-at. Jó, csak
2: vicceltünk. Ha nem ürítik ki, akkor te fogod a babbal.
0: Igen. Jó, csak vicceltünk, meg mered csinálni, ne ürítsd ki.
1: És hogy változik a világ a Damillon elhúzott pénztárcák óta? Most az utcán lévő lime rollereket szoktam az irodából csörgetni appon keresztül, miközben sétál mellette valami szerencsétlen, és röhögünk a főnökömmel, mint 2 idióta, imádom.
0: Meg tud csörgetni a lime-ot?
1: Hát valószínűleg rá tudsz keresni, ugye? És akkor ami pont ott van az irodád előtt, arra rányomsz, akkor...
0: Az érdekes. Azt tudom, hogy le lehet foglalni őket, tehát hogy foglalhatsz magadnak előre. De a csöngés, azt nem ismertem, hogy ennek mi az oka, hogy miért csöngetsz. Igen. Nyíregyen nyitott ablakon dobáltunk be hógolyókat télen. Nálunk leragasztott 200 forintos volt. A mai napig is fel akarják venni. Egyébként lehajolsz érte. Tehát ez teljesen egyértelmű. Felhívtam éttermeket, hogy egy pár zsíros kenyeret randira foglaljak. Micsoda? Foglaljak asztalt. Volt, aki vicces volt, aki vette lapot. 12 éves volt, amire Gaber. Úgy látszik, hogy ezen a telefonbetyárkodáson, hogy mindenki átesik egy kicsit. Nem? Elsősorban inkább kis srácok, de hogy azért csajok is csinálják. Tehát, hogy azért ebben van vitamin, hogy ti is csináltátok akkor. De akkor ti a tudakozót bombáztátok.
2: Én a tudakozót bombáztam, és végtelenül elkötelezett voltam. Volt a tévében egy olyan betelefonálós műsor, ahol a helyi Sebestyén Balázs, ugye a Balog Béla volt, akit lehetett hívogatni, és akkor meg lehetett mondani neki a megoldást. Azt ugye végtelenül sokat csináltam mindenki, tehát, hogy adásba adnak, és akkor...
0: Igen, és akkor nagyon berakod.
2: Igen. Meg volt egy csomó ilyen rádiós műsor, és oda telefonálgattunk be. Volt a Békítő Hétfő. Erre emlékeztek?
0: Nem.
2: Valamelyik rádióban ment a Békítő Hétfő, és akkor oda kellett betelefonálni eltörzött hangon, hogy nyaragszik rám az uram, Jóska!
0: és akkor kibékítettek az uram, volt ilyen?
2: A tanácsokat adott valaki, de azt hiszem, hogy ezt a vágópiros csinálta talán.
0: Isten! Ja, hogy várj, hogy ez rádió műsor volt. Ott el tudom képzelni, igen.
2: Igen, és este 10-től ment, és akkor ültünk a kocsiban, és hívogattuk, és ilyen kamu, ilyen drámákat adtunk elő, meg közben röhögtünk rettenetesen, és ő meg próbált nagyon komolyan megválaszolni őket.
0: Kemény. Ja, kíváncsiak ezzel, mi lesz ezzel az ügyel egyébként. Nagyjából azt mondják, hogy ez egy olyan 200 000 eurós mulatság.
1: Hú,
0: Azért azt, mire anyát letörleszti, ha esetleg megveszel, ez egy 200 000 eurós. Visszagurul a gép, kiürítik a gépet, átvizsgálják, csúszik a járat, esetleg másik gépet kell betenni helyette. Nem repül el bombakereső kutyák, tehát ez nagyjából egy 200-300 000 eurós mulatság. Amit nyilván ilyenkor benyer a vizen. Azért a sárga csekkek formájában 5000 forintossával...
1: Az hosszú lesz, anyuka.
0: Azért az hosszú ideig törleszted majd a 16. munkahelyeden is. Na jó van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Azt nézem, hogy van itt valami, ami viszont komoly. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat, és a soroksári haraszti felé egy foss. Hát ezt kaptuk. Ha ma látunk konkrétat, akkor mondjuk. Jó, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Háj!
6: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor. Rise up!
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint. A Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Van egy hely Egerben, ahová mindig jó betérni, ahol a falakon legendás relikviák mesélnek a múltról, és mindig van valaki, akivel elcseveghetsz. A kedvenc csapatod góljai pedig egy közösségként ünnepelhetitek. Békafügy, neked szól.
15: Olajcsere, ne számolgass! A Barta Autó márka független szervizében egyszerű az ár. 25 forint köbcentinként. Motorolaj, olajszűrő és munkadíj. Ennyi. Részletek üzletünkben. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
16: Reggelizd a Fornettiben az Agria Parkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
17: Hány óra?
18: Hajnal 2.
17: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
17: Próbáld ki te is a Sedakurt.
16: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Alszol.
16: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Kovádis. Hova mész? Henrik Sienkiewicz Kovádis. A Gárdonyi Géza Színház új előadása Szabó Sebestyén László rendezésében október 9-től. Váltsa meg bérletét kedvezményesen október 9-ig. Gárdonyi Géza Színház. Újra gondolva. Bérletes nézőink a vendégelőadásokra 20% kedvezménnyel válthatnak jegyet.
3: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
20: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindult a Foglár utcai lépcső felújításának előkészítése. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel is rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a HEOL. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az Egri Önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Az Egri rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkezett kező egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ugye-ugye milyen rövid így a reggeli szünet?
1: Nem, nem, is nem.
0: Ugye-ugye? Nincs itt idő, gyerekek.
1: Mi nem is reggeliztünk.
0: Nem, itt aztán nincsen idő semmire. Musga nélkül azért lerövidültek ezek a történetek. 3-4-8 múlt pontosan 4 perccel. Vagy nem, lesz 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Három fiatal sétál az... Akár most is olyan jó. Három fiatal sétál az M30-a Szikszói pihenő után. Szép napot mindenkinek. Gergő küldte nekünk, ők ott sétálgatnak az M30-asra. Osztályi
1: kirándulás csak lemaradtak, de mindjárt útól
0: mennek a többiek után. Igen, igen, igen. Nyeljétek le a falatot nyugodtan.
2: Nincsen falat, mert próbáltam úgy enni, mint egy pelikám.
0: Betárasztál mindent?
2: Nem, csak egy...
0: Igen. Csak szólok, hogy most cseppent le az utolsó izzadság 40 fokban rólunk, és 13 hét múlva karácsony. Kaptuk ezt SMS-ben.
1: Ne, hoppá, elég ebből. Ne, legalább ne mondjátok, ne figyelmeztessetek, hogy elrohan az élet.
0: Hogy megint mindjárt az megint lesz, hogy akkor mindjárt. Most akkor hogy vágjuk a disznót, hánykor vágjuk a disznót, és megint ott vagyunk, hogy disznót vágunk.
1: Mm-hmm. Azt meg kéne mondanod, hogy mit akarsz, pénteken vagy utolsó adásnapom?
0: Gyerekek, amit szeretnétek.
1: Melyik a jobb? Péntek, és akkor mondjuk...
0: Én muzulmán vagyok, úgyhogy nekem
1: ja,
0: teljesen
1: mindegy. Nem is eszel belőle,
0: nem,
1: tudom.
0: Abszolút, nem eszem semmiet, úgyhogy...
1: Vagy az legyen a kicsekkoló napunk.
0: Kicsekkoló nap? Nem, disznóvágás után nincs munka.
1: Eddig minden évben volt.
2: Igen, és
1: pénteken disznót
2: volt.
1: Vágtunk, azt bejöttünk még hétfőn meg kedden.
2: Ti bejöttetek.
0: Ilyen lelkesen, igen, fogalmazunk, hogy mi bejöttünk.
1: Ja, de tényleg,
0: ilyen voltunk.
1: Igen.
0: Na jó, de ez az ára annak, hogy januárban egy kicsit később kezdünk.
1: Így van, januárban kicsit később kezdünk, februárban.
0: Igen. Az az ára, hogy március 13-án indul majd az adás, egy gyönyörű hétfői napon.
2: Van valami, amit idén karácsonyra terveztek amúgy? Van valamilyen nagy terv? Vagy
1: hát én szoktam libamájat csinálni, szerintem abban meg neki megyek, azt nagyon szeretem.
2: Akkor ez nem egy nagy vállalás.
1: Vagy nem erre gondoltál?
2: De.
0: Vagyok hajlandó még karácsonyra tervezni.
2: Én a karácsonyi kenyérpudingot most azt érzem, meg tudnám csinálni.
1: Azt az áztatósat.
2: Aha. Nem?
1: Az hosszú idő, tudod.
2: Tudom, de most el kell próbálni. És
1: rettetes mélységű alkoholban ázik.
2: Ez a beszéd. És azt hiszem, hogy így röcögjön, ilyen kocsonyásat.
0: Én még nem vagyok hajlandó, hogy ezt az ünnepkört így felvenni valahogy. Tehát ez még gyerekek, még jó idő van, még süt a nap, még szeptember van, még akár a Balatonba is lehetne fürdeni. Tehát ez még ez a karácsony, azért ez még egy kicsit arrébb van. Hamar itt lesz, de hogy azért még messze van. Toljuk el ezt még egy kicsit, nem?
2: Amilyen most az időjárás, simán lehet, hogy karácsonykor is lehet majd fürödni a Balatonban.
0: Jelen pillanatban. Hát már lesz benne víz.
1: Akartam, a déli parton lassan nem csak az akadálya.
2: 21-én havazik, 25-én strand.
0: De hová tűnt az a rengeteg hó, ami tavaly is leesett? Azért itt januárban nagy havak voltak.
2: Beforgatták.
1: Elmondták a szakik, hogy az csak neked tűnt nagynak. Az egyébként vízügyi szempontból, az pont egy lópikula volt. Tehát a nagy derékig érő hó, ami végre lesz.
0: Azért ez egy 3 hét masszív nem havazás volt. Semmit nem ért. Ezeknek a földeknek semmi nem jó.
1: És ráadásul nem jól olvad, ugye a hó, mert nagyon gyorsan olvadt el, és hogyha azért szerencsés, hogyha lassan olvad, mert akkor be tud szivárogni. Ha gyorsan elolvad, akkor ugye el tud párologni, és jön a szél, kis napsütés, már nincs is ott. Tehát, hogy még ez is kéne hozzá, hogy nem elég, hogy sok hó van, hanem lassan olvadó hó legyen.
0: Jó, tehát akkor ilyet rendelünk
1: plusz
0: idére.
1: Plusz az, hogy ne betonozzatok le mindent, az még segítene ezen.
0: Ugye látunk valami pacákot, nem is tudom hol, aki lapátolta be a havat a kertjébe. És azt mondta, hogy ő annyira örül annak, hogy hó van, hogy minél többet belapátolt. Mert akkor ugye a föld az...
2: Ő már le van csukta azóta. Igen, ellopta a közös havat.
0: Ellopta a közös havat, igen.
2: Az jó. Nagyon tetszik nekem ez a trend, hogy és elkezdték a nagyvárosokban, a beton helyett van ez a fajta, tehát többfajta ilyen padló van, ami átengedi a vizet magán. Tehát nem az, hogy megáll betonon a víz, hanem akkor beszivárog a talajba. És most több ismerősöm is jelezte, hogy Németországban is felverik a betont, és helyette ilyet tesznek
1: le. Nem padlóznak.
2: Nem, hát olyasmi az anyaga.
1: Ez fából van, vagy?
2: Lehet fából is, amúgy nagyon sok fajta van. Tehát nagyon sok fajta van. Az a lényeg, hogy átereszti, mint a térkő például, a térkő is ilyen, hogy ott a köztelévő rések, ugye lefolyik a víz.
1: Aha.
2: És ebben van ilyen apróbb lukú, szélesebb lyukú, van műanyag, van fa, van beton, gondolom, ami előre van öntve. Tehát ez sok fajta van.
0: Igen.
2: És ez lesz a trend amúgy, hogy így fognak megküzdeni a dolgokkal.
1: Hát valahol máshogy biztos ez lesz a trend, nálunk a betonban hiszünk.
2: Higgyünk abban, hogy ezért hozzánk is el fog jutni, ez szerintem.
0: Valóban szóval, ha horror lóvé. Na és mi van itt? Kérdezi valaki, hogy mi van az Adventi Buddy-val? Kinek a szája hagyja ezt először, hogy akkor forduljunk rá az Adventi Buddy-ra?
1: Hát nem.
0: Itt minden évben van valami...
1: Ájjájjájjájjáj, hogy meg lettünk szólítva.
0: Hát csak kérdezem,
1: tavaly hogy... ráfordultunk, az azóta is tart, haver.
0: Mi van tényleg az Adventi Buddy-val? Nem lett lezárása. Újra nyitjuk, nem nyitjuk? Nem megyünk neki ennek a szép
2: Adventnek? Nem maradt abba, csak nem látványos a
1: igen. apró lépésekkel haladunk, érted, én a céljaink felé.
0: Tűzzük ki valamit adventre, hát valami legyen.
2: Nincs olyan ismerősöm, aki annyit edz, mint én. Úgyhogy azt szeretném, hogy idén az adventi body helyett legyen egy adventi verekedés. Tehát legyen az, hogy ezüst vasárnap, akkor összegyűlünk, és egymásnak feszülünk.
0: De tehát akkor ez nincs tervem. Nincs tervem.
1: Hogy mondom, hogy folyamatosan benne vagyunk.
0: Folyamatosan készül.
1: Vagyunk. Haver.
0: Csak 2030-ra készül el az adventi body.
1: Nem sietünk
2: sehova. Jó adventhez idő kell.
0: Jó, oké, csak mondom, hogy akkor...
1: Hát az november vége felé jön el az advent, az még egy 2 hónap körülbelül.
0: Igen.
1: 2 hónap, mire elérkezik az adventi időszak, hogy arra szeretnél hirdetni egy nagy összecsapást?
0: Ja nem, köszöntek semmiképpen. Hála nem. Csak Istennek. Hogy van-e terv esetleg, hogy valamit kitűztetek, letűztetek egy zászlót, adventi body van, annyiszor hallottam.
1: Hát a gyengéknek kell ez, hogy tervet kitűzünk.
2: Köszönöm, Feri.
0: Az erősek flóban fogynak.
1: Flóban vagyunk évek óta ráadásul, tehát mi tavaly beszálltunk az adventi bodyba, az azóta is tart.
0: Jó, akkor idén akkor ezt elengedhetjük.
1: Nekem dupla edzésem volt tegnap. Eszterke minden nap jár edzeni. Mit akarsz még tőlünk? Heti négyet teremben edzek.
0: Figyelj, brutál erősek lesztek.
2: Négyet teremben edzek, és még otthon edzek minden nap. Még gyalogolok felfele azért. Tehát, hogy ha más nem, akkor a combizomból.
1: Látom a kérdést az arcodon, ki nem mond.
0: Nem volt kérdés. Milyen kérdésre gondoltál? Nem jött semmi. Igen,
1: látszik rajtatok?
0: Érdekes, heti négy edzés. Nem akarok beletek most ezzel buringolni. Egy dobostorta és 2 Rákóczi túrós, ez mindig nagyon jól lehet.
2: És egy cigaretta természetesen.
0: Igen. Ja, nem, csak úgy gondoltam, hát azért itt, hát ha kitűztök magatoknak valamit, vagy hát ha elindul itt valami
2: ez
0: kis
2: az utolsó
0: változás itt az adventtel kapcsolatban, de akkor ez akkor nem indul el. Nem bulingolás, hát azért meg lehet ezt kérdezni.
2: Ja, nem. Egyszerűen csak annyira nincs rajta most így a gondolati síkon sem, mert most magammal kapcsolatban is ilyen nagy kérdőjelek vannak számomra. Hát most próbálom kiismerni az új monoháztartásomat. Igen, meg az egészet, szóval, hogy most nincs bennem ez a fajta ilyen felelőtlen vállalás. De ki tudja, lehet pont ez a siker kulcsa.
0: De amikor edzel, valamit vizualizálnod kell, valamilyen cél kell, hogy lebegjen a szemed előtt.
1: Erősödés.
0: Most nem is képet akarok látni, de hogy valami, hogy mit akarsz, hogy nagyobb izmokat fogyni akarsz, tehát hogy milyen céllal mentek le az edzőteremben, mi lebeg előttetek?
2: Én csak meg akarom csinálni, amit mondanak.
0: Ennyi? Kicsit,
2: tehát
0: nincs egy hosszabb távú.
2: Elmondom neked, tudod mi? Én mindfulnessbe tolom az edzést, én végig arra szoktam gondolni, hogy mennyire jó, hogy nincs bennem gyomorideg, hogy jönnöm kell edzeni, mert emlékszem rá, hogy az összes tesi úr előtt mindig ideges voltam, hogy úristen, most megaláznak, nem aláznak, fogom tudni csinálni, nem fogom tudni csinálni.
0: Lesz zsámolyugrás, nem lesz zsámolyugrás.
2: Fogok hányni, nem fogok hányni. És most meg az
0: mondjuk, ezek hányatott sorsú testnevelés órák voltak azért.
2: Nagyon kemény arcok voltak a testtanáraim, tehát tisztelt a kivétel, de tényleg durva volt, és utána 10 évig blokkoltam a testmozgás, mert úgy voltam vele, hogy nekem erre nincs szükségem az életemben.
0: Hogy ne bántsanak,
2: igen. És aztán pedig utána rájöttem, hogy felnőttként már ugye magadnak határozod meg a közegedet, ahol lehetsz, és rájöttem, hogy van egy csomó olyan ember, aki testedzésre foglalkozik, és normális, kedves. És akkor ugye összetudtam így gabajodni ezekkel az emberekkel, és most rájöttem, hogy soha nem a testedzéssel volt a baj, hanem a közeggel volt a baj, ami engem ott ellehetetlenített ebben a helyzetben, és imádok testedzeni. Tehát nagyon szeretem csinálni, és most ha jó magas, nagy súlyokkal szoktam edzeni, meg ilyenek, és élvezem. És maga az érzés, hogy eljössz onnan, és tudod, így boldog vagy, meg tényleg azt érzed, hogy az egész teste energetikailag így átváltozik, ezért csinálom. És nem érdekel, hogy most akkor...
1: Mi már nem mérlegelünk, érted? Az a gyengéké.
2: Figyelj, gyerekem van, férjem van, mi kell még nekem különben?
0: Szaktanári!
2: Fürdőruhám van! Szaktanári!
0: Oké, nem csak azt hittem, hogy van valamilyen tervetek ezzel, vagy igen, van egy koncepciótok.
2: Az életben maradás.
1: Az, hogy túléljük ezeket.
0: Van valamilyen hosszú távú víziótok ezzel az edzéssel kapcsolatban.
1: Van, hogy hosszú távon fogjuk csinálni. Lesz, ami lesz.
2: Igen, meg az, hogy amúgy sokkal jobb a testérzetem. Sokkal jobban alszom, kedvesebb lettem.
1: Nem,
0: ez erősen cáfolandó. Ez visszajelzés, vagy szubjektív?
1: Ne írjál oda.
0: Igen, nem kaptad visszajelzésbe, vagy szubjektíven te állítod.
2: Tehát mondom.
0: Kérdezz utána egy kicsit.
2: Kedvesebb lettem.
0: Sokkal kedvesebb vagyok, vedd le rólam a kezed.
2: És a többi. Igen, tehát hogy jobb emberé válsz. És amúgy te az igazság, hogy nagyon sokat segít szerintem az ilyen depresszív tünetekben is, nagyon, tehát minden ilyen lelki dolgokban. Én alapból ugye hajlamos vagyok magam alá zuhanni, úgyhogy nekem ez nagyon jót tesz. Ez jó.
1: Én mérőszámokat cseréltem, én rájöttem, hogy nálam az a megoldás.
0: Mit cseréltem?
1: Mert mérőszámokat, azt mert eddig mindig elképzelni. Az volt, tudod, hogy a mérleggel küzdöttél, hogy lejön-e a, mit tudom én, 120-ról 110-re.
0: Ja, értem, tehát hogy te a súllyal voltál egy csatában.
1: Igen, és most már azt mondod, hogy kell ilyen testtömeg összevetés, és akkor azt időről időre megcsinálod, és ott látod, hogy a 120 az egy grammot nem tűnt el. Tehát, hogy ugyanaz a izé, ugyanaz a súly, de változik benne
2: de
1: az izomarány.
2: De már 3 kiló izom van.
1: Ja, értem. Igen, a nullás képest
2: az tök jó. De mennyi izmot, tehát 10%-ban nagyobban tudod, hogy mennyit izmosodtál?
1: Igen, én 1 hónapot tudok meg, nem, 2 hónapot tudok megmondani neked, méghozzá azt mondja, augusztus 8 volt a második mérés, ahhoz képest június 8, tehát 2 hónap alatt eltűnt 2 kiló zsír, és jött a helyére 1,4 izom.
0: Hoppá. Kaszta mindenit.
2: Ezt is meg fogom méretni. Ki tudja? Színizom vagyok?
1: Lehet, hogy már csak izmod van.
2: Tényleg, igen. Viszont lehet például a mellizmom, ami eddig el volt, nem tudom, csökött volt.
1: Nem,
2: és
1: pihen,
2: például az éjre teszem, akkor tudom mozgatni. De most nem kérem meg, hogy fogod a mellemet. De...
1: Wayne Johnson, tudod.
0: Na olyan cukik vagytok ezt így kívülről nézni, tök kedves.
1: Nekünk ezek a jó.
2: Ez nem kedves. Na, félelmetes a szóval.
1: Ezért nem jártam évekig edzőterembe. A ilyenek miatt, mint te. Miért?
0: Az ilyen buligolok miatt, igen, mint én. Csak kérdezek.
1: Hogy ez olyan kedves.
0: Egy pejoratív kijelentésem nem volt. Én csak biztatlak benneteket. Jó látni kívülről ezt a fajta, hát bármit is csináltok.
1: Nem.
0: Mert azt látom, ez most már azért hosszú távú mindenkinél. Tehát, hogy itt most már ezen így nincs megállás.
1: Komoly
0: idők vannak, igen. Tehát akkor nincs súlycsökkenés, nincs legelbírkozás, hanem van
1: az
0: izomépítés,
1: is.
0: És tehát ez zsír százalék átalakítás van.
1: Igen. Azért van az is, tehát mentek le így kilók is, de hogy ez egy sokkal, sokkal szimpatikusabb mérőszám.
2: Viszont akkor most gyorsan számoljunk le az ostobákkal is, mert írja az egyik hallgató, hogy de Eszter, mi nekem el súlyokat, nem csak a kardió kellene? Aha. Hát, ez nagyon nagy butaság, barátom, mert hogy ugye úgy van...
0: Most sokkal kedvesebb lettél, mondd meg neki!
2: Zső, hozd ide a pajzsomat!
0: Igen, nézzük meg a kedvesebb arcodat, mutasd meg neki!
2: Szóval ez a régi módi, amikor azt gondoltátok, akkor csak ez kell, ez egy hülyeség, mert az van, minden több izmod van, annál magasabb a metabolikus anyagcseréd, tehát annál több kalóriát égetsz puszta létezéseddel. Plusz a hormonjaidnak is szükség van az izomra, plusz a csontjaidnak is szükség van az izomra. Például nekem ugye elég nagy porckopásom van, és viszont ezt csak is kizárólag a térd körüli izmoknak az erősítésével lehet korrigálni. Ezen kívül az van, hogy nem vékony akarok lenni, hanem jó erőben szeretnék lenni, és ez egy nagyon fontos része annak, hogy jó legyen a testérzeted. És amúgy meg azért is kell, hogy izmos legyek, hogy nyakon verjelek.
0: Újat rád verünk, kapsz egy olyan csicskalángos, hogy megbordul.
2: Van-e még kérdés? Következő.
0: Jó, ki mit szokott beverni, ki mivel kedveskedik edzés után magának, kinek mi a rituáléja, ki hogy adja vissza a szenvedést a szervezetének.
1: Reggel kezd el.
0: Igen?
1: Reggel kezd el. Omega 3.
0: Jó, most már mondd végig, hogy még
2: én ezeket nem szedem.
1: C-vitamin, D-vitamin, omega 3, cink, nagyon fontos, cink, ezeket lenyomod. Edzés előtt.
0: Igen.
1: Kreatin.
2: Marlboro.
0: Nagyon
1: és
0: jó.
1: EA.
0: Két cigi.
1: Majd a két cigi.
0: Két cigi még az öltözőben.
2: Marlboro.
1: Hát gyerekek, jó, hát azért. Hát ott egy órát másfelet nem tudsz rágyújtani, hát azért ezt meg kell tetni a szervezetet.
0: Őszintén volt már, hogy kimentél edzésre cigizni?
1: Nem
0: volt?
1: De, hogy... Mit gondolsz?
0: Álljál meg, picit fekve, jobb értem, emeljél szívük egy cigit,
2: jövök.
0: Óriási lett volna.
2: Apám heti 5-öt gyúrt, és ahogy jött kell, már szája volt a cigit.
1: Ez az a legjobb tudat,
0: hogy... Ezt a szerve a Feri is rágyújt, tehát te is rágyújt az edzés után.
1: Utána azonnal sajnos.
0: Tehát akkor nem proteinség, nem valami kedveskedés, hanem egy cigit.
1: Várjál, hát előtte ugye, ahogy mondtam, a keratin, ahogy szokták
0: mondani. Keratin, nagyon nagy, óriási.
1: Igen. Megiszom, utána közvetlenül fehérje és rost.
0: A mindenit, hát komplexbe vagy, haver, komplexbe vagy.
2: Ezek a napi programom.
0: Igen, ez egy kis vízsajtó magnézőkáció.
2: Jó, elmondom, hogy én is a sajátomat, jó?
1: Jó.
2: Eljövök reggel. Reggel beveszem a letroxot, amit szedek a pajzsmirigyemre.
0: Meg én is sem megölöm magam, ne mondjátok még. Leveszem a kompressziós harisnyát.
2: Szenzodűne. Utána.
0: Veszem a vízhajtómat. Igen, a sallekötőmet. Jézus atya úristen. Jó, most a gyógyszereket nem mond végig. Maradjunk csak
2: a... Lenyújtok.
0: A szívgyógyszeremet reggeli után szoktam bevenni, meg kicsit mellé üt már a kecsere.
2: Aztán pánik szerűen távozok otthonra, mert bekerjenem a rádióba. Előtte már felveszem az edzésre bekészített, most is láthatok, lehet, hogy ma is edzelem, melyek leggingzemet és edzőspólómat, mert én, amikor megérkezek az edzésre, már csak annyi időm van, hogy zoknit húzzak, és felvegyem a cipőt. Zsim, ennyi. És utána edzés után pedig, ha jól viselkedtem, kapok egy proteinséket az edzőtől. Ha nem, akkor nem.
0: Ő a jutalmazó volt, tehát ő mondja meg, hogy most megérdemled, vagy nem érdemled meg.
1: Kókuszos csokis próbált ki, isteni, meg a ízi, meg a kecses.
0: Két gombot vanília fagyival.
2: Egy kis tejszín. Én azt szoktam mindig azt, amit Denis iszik, azt szoktam inni. És akkor azt megiszom, vagy nem iszom meg, és aztán hazamegyek, lezuhanyozok, és török közöbben sajnálom magam. Egy fél órát, és utána elindul a nap. így indul minden nap kb.
0: Kihagytatok egy nagyon fontos dolgot, az edzés utáni közvetlenül tükör előtt való fényképezkedés. Egyikötök sem? Nem? Nem edzettetek velem. Nem edzettetek velem akkor.
2: Után?
0: Után, edzés után, tükör előtt.
2: Okay.
0: Nem edzettetek még velem.
1: De mi, te minden edzés után lefotózod magad?
0: Nem, hát egymást.
1: Mesztelenül?
0: Az intim szaunában. Nekünk van egy rituálik az intim szaunában.
2: Ez a legdurább, legpervezebb élmény, hogy valahogy történt velem, hogy egyszer együtt bulisztunk a Balázs egyik edzős haverjával, és mutatott a képet Balázsról, hogy feszít, mint egy ilyen idegenek szorulásával, és mondta, hogy ezt azonnal küld át, mert ez szükségem lesz a jövőben. És elkezdtem begépelni a telefonszámot, hogy átküldje, és már megvolt neki.
0: Ő beteg.
2: Tehát tudta a számomat, tehát gyakorlatilag, tehát ő már mindent tud, hogy van olyan képen, meg is keresem.
0: Van, hogy összemérjük, hogy ki hogy fejlődik. Megeszed a cigit, Feri, vagy milyen rossz?
1: Meg, és ugye többen írták, hogy a sok ízé mellé még a men formulát azt ugye szedjük, én szedem Marlboro men.
0: Marlboro men, vagy igen.
2: Azt írják, hogy csomóan, amúgy, hogy nem is tudják, hogy hogy kell a súlyzós edzés a nőknek, úgyhogy be fogunk ide hívni egy nőt, aki el fogja mondani, hogy miért fontos a hormonjainak, meg mindennek a súlyzós edzés.
0: Ez a mai napig nem ment át, hogy mennyire kellene a nőnek a súlyzós edzés.
1: Meg a férfiaknak is egyébként.
0: Csontállomány, csontsűrűség nagyon durva.
1: Hát
0: nagyon
1: meg az
0: durva,
1: izom, mert ugye a combnyöktörés ez nem csak attól van, hogy a csontállományod ugye megváltozik, hanem hogy az izom nem tartja meg a terhelést körülötte. Az
0: igen.
1: Kész a baj.
0: Igen, és utána viszont olyan spirálba kerülsz, amiből nem biztos, hogy kijössz és fölállsz. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos.
2: Nekem sokat kattogott a térdem, pont amiatt a porckopás miatt, és most már olyan gyakorlatokat csinálok, hogy nagyon körbeizmosodott tulajdonképpen, és hát semmilyen tér.
0: Most már nem hallod a kattogást.
2: Nem hallom, azért, mert sztrókot kaptam a súlytól.
0: Igen, mert felfanyomással kaptál sztrókot, azóta nem hallom, hogy kattogat érdem.
2: És mi lehet ez?
0: Igen. És halljátok ezt a kattogó hangot, az a lényeg, hogy ő nem hallja.
2: És képzeld el, hogy azóta például a szauna sem teljesen félelmetes számomra. Tehát, hogy már így alakul benne ez a dolog.
0: Hogy még elmész előtte, de még nem mész be, csak úgy nézegeted kívülről?
2: Nem, már most már voltam háromszor szaunázni, és nem döglöttem meg, szóval ez egy pozitív fejlődés. Egy fejlődés.
0: Igen, nagyon jó.
2: Ilyesmi.
0: Azt mondja, hogy igen, volt egy csapattársam, MB2-ben kézilabdáztam, a fél időben sunyiban elszívott egy cigit, egyébként évekig a csoport gól királya volt. Úgyhogy Feri,
1: na,
0: és semmi baj egy cigivel
1: edzés közben. Említeném, hogy a nagy szériás vízilabdásaink a három olimpiai bajnoksággal egymás után, a csapatból négy olyan volt, aki minden negyed után kiment spanglizni.
0: Full lánc dohányba nyomták.
2: De kemény.
1: Eskü.
0: De kemény. Gyerekek, gyorsan ezt le kell adnunk egy támogatást, jó? Hogy örüljön.
3: A jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Sok időjárás nem volt ebben a megszólásban, de szép és jó. Tehát ennyit kell tudni erről. Na jövő mindjárt. 4 perc pontosan, 8 óra, egy pici hírek, aztán folytatjuk már is.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 millió 699 ezer forinttól. MG. Find your more.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Van egy hely Egerben, ahová mindig jó betérni. Ahol a csapos ismeri a neved és a sör mindig hideg. Ahol a falakon legendás relikviák mesélnek a múltról, és mindig van valaki, akivel elcseleghetsz. Békafütty. Neked szól.
14: Legendák a Broadway Monkey Eger színpadán. Szeptember 26. Korda György és Balázs Klári nagy koncert Egerben. Egy este tele slágerekkel. Jegyek ülve vagy állva, intime.hu. Találkozzunk szeptember 26-án a Monkey-ban, és toljunk egy all-in-t.
15: Várunk mindenkit szeretettel.
16: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
17: Új SUV-t keresel? Érdemes megnézned a Dongfeng T5-öt. Magas felszereltség, 6 év vagy 200 ezer kilométer garancia, és most 8 millió 890 ezer forintos áron elérhető. Ha kíváncsi vagy rá, gyere el hozzánk, nézd meg és próbáld ki. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
16: Reggelizz a Fornettiben az Agriaparkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agriapark földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
18: MR vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
19: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
20: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
19: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
20: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
19: Te megnézed?
20: Hát...
19: Legalább szép lett?
20: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
19: Csukott szemmel.
20: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
21: Nem jöttek.
22: Kérdezte is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
23: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.
26: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
27: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra nyithatják az egri börtönt, nem veszít erejéből a szél. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg nincs büntetés végrehajtási intézmény Heves megyében, az egri börtönt 2025. januárjában bezárták, azonban lehetséges, hogy újra nyitják, értesült a HEOL. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak, és nem volt kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetés végrehajtási intézet Csengeren, néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítottak a raboknak. A hazai büntetés végrehajtási intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt egri börtönt újra nyitnák, ennek lehetőségét jelenleg is vizsgálják. Azonban kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója, a beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Végül a várható időjárásról, szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestsin BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Muzsika nélkül, gyerekek, és már is folytatjuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatóink, hello. Itt vagyunk, és látjuk a közlekedési híreket.
5: Mindent látunk.
4: Mindent látunk, mindent hallunk, miért áll az M1-es Budapest felé a külső sávban, 20 km-re Török Bálint előtt, itt állok, szerencsétlen a kamionok között, a belső sáv meg halad. Petra, kitartás neked, köszi, hogy elküldted. Nem látunk okot, mondanám, ha látnék valamit, de nem látom, úgyhogy így előre tartsák ki. 4 év is átadják, reméljük addig nem állsz ott, de hát kemény. Nem volt ma a Norbi meccse, de Norbi győzött éjszaka, de egyelőre nem kapott szerződést, de vannak friss hírek, úgyhogy ezt is megosztjuk veletek majd 8:30 után, sőt, próbáljuk elkapni az apukáját. Hát, ha is tud valamit mondani, az ifjabb Növényi valószínűleg még alszik, pihen. Az időeltolódás miatt sem ébrezgetjük most, de beszélünk majd vele, de egyelőre szerződést nem kapott.
5: Dana jelezte Norbinak, hogy kaphat még lehetőséget.
4: Így van. Dana mondta, hogy most nem volt meggyőző, de hogy még nem zárja el a UFC-t előle, de most nem tett elé szerződést. Nem tett elé szerződést, ez Dana Black, ahogy most ezzel fogalmazott. Dana White az Dana Blackre ébredt, úgyhogy nem szép dolog ez tőle, nem szép dolog ez.
6: És a Dana White-nak amúgy szokták megfenyegetni a családját ilyenkor?
4: Hát Dana White azért egy ilyen mindenható UFC úr, tehát ő azt szerződtet úgy, és abban a formában is annyiért, amennyiért szeretné.
6: Neki van podcastja amúgy, nem?
4: Szerintem a Joe Rogannel kevered.
6: Nagyon hasonlít a kérdésre.
4: Igen, a Joe Rogannel kevered.
5: Igen, két lába van, mindkettőnek két füle.
4: Az egyiket úgy hívják, hogy Joe Rogan, a másik Dana White.
6: De ezek a kupasz, széles nyakú emberek, ezek összezavarnak.
4: Tök sokszor én is összekevertem őket, onnan tudom, hogy kivel kevered, mert én is kevertem őket. Mind a kettő kopasz, és olyanok, mint a tesók lennének. Tehát a Dana White és a Joe Rogan az viszonylag hasonlít egymáshoz, és a Joe Rogannek van köze egyébként a bunyóhoz, meg a UFC-hez. De ne bonyolítsuk tovább, ennyit sem tovább.
6: Hát a Joe Rogan ad neki szerződést.
4: Az egyébként nem lenne. Az a Joe Rogan podcastjébe elmenni azért az elég menő. Na, viszont mi szeretnénk itt valaminek utána járni, mert hogy ugye, most nagy port kavart, nem nálunk, Amerikában. Ugye Cindy Crawford fiáról van szó, Presley Gerberről, vasárnap 27 évesen gyerekek, 27 évesen.
6: Hát híres mondják, 27-es.
4: Így van, híres 27-es, nincsen ilyen szörnyű, mint amikor egy szülőnek kell ugye a beteg gyerekét ápolni, majd ugye megtörténik a legrosszabb, hogy eltemetni. Los Angeles megyei halott ki, ugye azt mondta, hogy egyelőre a halál oka ismeretlen, gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, borzasztó, nehéz élete volt. Amint az ember nem ért, de nyilván nem látunk bele, nem akarunk általánosítani, sem ítélkezni, nem tudjuk, hogy milyen gyerekkor, milyen volt Cindy mellett felnőni, milyen anyával és apával rendelkezett ő. Viszont 27 évesen egy cancuni wellness klinikáról jelentkezett be még a halála előtt, ahol...
5: Nem wellness, rehabilitációs.
4: Wellness klinika, rehabilitációs klinika, igen, többféleképpen fordítják. Igen. Itt ebben a cikkben pont wellness klinikát írnak, de ez egy ilyen elvonulásos központ, ami nem feltétlen csak rehabilitáció, hanem ide el tudsz menni pihenni, kezelnek különböző pszichoaktív szerekkel, ibogainnal, de közben, ha te csak pihensz és jogázol, az is benne van. Tehát ez egy ilyen viszonylag nagy cancuni klinika, és hát ott őt ibogainnal kezelték, és nem tudják, hogy miért, de hogy nem sikerült.
6: Ez a cucc, ez abban segít, hogy az új idegpályákat kialakítsa, és ezért könnyebb talán a függőséggel leszámolni. Ezt ugye ez az ibogain.
5: Az is érdekes a hírben, hogy most az új hírek szerint ő ugye túladagolásban halt meg. Tehát bent vagy egy rehabilitációs, vagy akkor egy ilyen relaxációs klinikán elméletileg felügyelettel,
4: És közben neked valamit túladagolnak.
5: És ott túladagolnak.
4: Nem látunk rá az ügyre, hogy gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, próbálják, ugye az ibogain.
6: Egészen pontosan kézzétek, hogy ketaminfüggő volt.
4: Igen.
6: És hát ugyanez volt ugye a Matthew Perrynek is a függősége.
4: Igen.
6: A ketamint azt felírják a különböző országban depresszióra. És az van, hogy erről tűnk lehet egyszer, ugye van Svájcban már ketaminos orspré. És akkor ennek az orvosi dózisa segít a depresszióban, viszont egy idő után már ugye nem írják fel, hogy ne legyenek függők. Vannak, hogy elmennek a fekete piacra, és azt mondják, hogy jó, de hát a ketamint megveszem máshonnan, és akkor elkezdik keményebb, ugye kevésbé ellenőrzött adagokban fogyasztani.
4: Igen, valószínűleg nem gyógyszertári minőségben, így van.
6: Igen.
4: És hát azt most nem lehet tudni, hogy mit adagoltak neki, vagy hogy adagolta túl, ezt nem tudjuk pontosan, de azért ez olyan kemény, nem, hogy valaki, aki ilyen, hát hogy is mondjam, csak orvosi tímmel van körbevéve, és a világ összes ajtaja kinyílik előtted, nem tud kigyógyulni egy gyógyszerfüggőségből és depresszióból, és oda vezet, hogy meghal. Tehát ezt nem is érted igazából, nem?
5: Igen, hogy valószínűleg azért, ha valakinek rendelkezésére áll minden a leszokásban.
4: Igen.
5: Tehát gondolom én, hogy a anya és apa, ugye, hát pénzügyileg egy rendben lévő család, bármit megmozgatnak azért, hogy a gyerek kilábaljon ebből a szörnyűségből, és lám, mégis, még ez is kevés volt hozzá. Nagyon kevés.
4: Azt jelenti, hogy az ibogaint adagolták túl, tehát ugye az is okoz esetleg szívmegállást. Ez egy nagyon aktív, pszichoaktív szer egyébként, nagyon erős. Ez egy fának a gyökeréből nyeri ki. Álomszerű állapot, durvább, mint az LSD. Tehát ez egy nagyon kemény cucc egyébként. Viszont a sóvárgást az ópiátok után csökkenti. Tehát arra használják egy ilyen kezelésként, hogy te ne kezdjél el újra ópiátokat szedni. És akkor csökkenti a szorongást. Lehet, hogy azt adagolták túl, nyilván erre kisebb az esély, de nem tudják még pontosan.
6: Kizérdekel, hogy a függőség tekintetében egy másik gyógyszernek is van olyan mellékhatása, ami nagyon durva eredményeket ért el. Ez pedig ez a fogyasztószer, a Mundzsáru, amin szintén rögtünk már, hogy a Mundzsárónak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye magát a sóvárgást csökkenti, tehát hogy ugye nem kell meg az ételeket, és ezáltal, aki használja Mundzsárót, hogy gyakran leszoknak a cigiről, mint mellékhatás, figyelj,
5: hogy
6: a piázásról. Bizony, a piázásról, a cigiről, mert hogy nincs szüksége erre a fajta stimulációra az agyadnak, mert ezt megkapja magát a Mundzsárótól, és azt mondják, hogy valószínűleg a drogokra is hasonló hatással van.
4: Ennek a nevét nagyon szeretem, hogy Mundzsáró. Tehát ez továbbra is úgy tűnik, mint a Blaha
5: Üzletér. Én mondjuk kihívnám ezt a Mundzsáró gyereket egy ilyen cigi leszoktatós bulira.
6: Hát de most miért nem kezded el?
4: Olyan Mundzsárót kapnál, Feri, hogy még a Mundzsáróra se járnál rá utána. Minden, teljes libido megvonás.
5: Akkor nem kérem.
4: Cigaretta megvonás, minden lenne, igen. Na, mindjárt megkérdezzük Zahár Gábort erről, magáról, az ibogairól egyáltalán. Mit tudunk erről a pszichoaktív szerről, meg hogy kezelik ezeket az embereket ilyenkor? Mi az adagolás, mi történik, és hogy itt mi történhet? Tehát nyilván nehezen tudunk csak általánosságban beszélni az ügyről, mert nyilván nagyon nem látunk rá. Se arra az útra, ami ideig vezetett, se arra 10-15 évre, hogy itt milyen szerek voltak, milyen gyógyszerek voltak használva, milyen mennyiségben, csak általánosságban lehet erről beszélni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Ez egy cancuni klinikán történt, ahol azt mondják, ugye, hogy ibogainnal végzett kezelésen vett részt. De most azt olvassuk, ezért ez egy baromi erős pszichoaktív szer. Ez már bevett dolog, hogy ilyen erősebb pszichoaktív szerekkel próbálják az opiátok iránti sóvárgást csökkenteni, akár kezelések által?
7: Alapvetően voltak ezzel kapcsolatban kísérletek, de hát ez még nincsen kvázi befogadva gyógyszerként, de azt pontosan tudjuk, hogy azért Mexikóban azért nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak lazán kezelik ezeket a történeteket, és nem kell feltétlenül ott csak olyan szereket alkalmazni, amit akár mondjuk az FDI, ugye az amerikai gyógyszerügyi hatóság, vagy akár más egyéb hatóságok is engedélyeztek ott ennél. Sokkal-sokkal lazábban kezelik, és hát bizony-bizony ezeknek megvan időnként a hátulütőjük. Abban, hogyha belegondolunk, azért egy csomó olyan vizsgálat zajlik, ahol különböző általunk pszichoaktív szernek minősített szernek a terápiás hatását nézik. Például ilyen mondjuk a posztraumás stresszbetegségben használnak például MDMA-t, ugye a ketaminnak is ugye a szubdózisa, az alacsonyabb dózisa, mint a terápiás adag, ugye mint antidepresszánsként jön szóba, és még számtalan egyéb példát lehetne felsorolni, vagy itt van például egy-két olyan evidencia, ami viszont amiből már gyógyszer lett, például a marihuana orvosi felhasználásából, amivel itt ugye hát Magyarországon az égi adta világon semmi valójában nem történt, pedig számtalan olyan gyógyszer van már bejegyezve, amelyik akár szintetikus, akár természetes THC-t és a növény egyéb hatóanyagait is tartalmazza, amelyeknek van pozitív medicinális hatásuk, de hát annó ezt ugye egy előző miniszter azt mondta, hogy a marihuána az kábítószer, és amíg ő ott van, addig ebből nem lesz gyógyszer. Hát van, addig ebből nem lesz gyógyszer. Hát egyelőre itt tartunk ezekkel, mármint itt Magyarországon. Szóval lenne még

0: fényes gombafajunk van, amely ítél körülöttünk, amelyik tartalmaz ugye különböző pszichoaktív vegyületeket, és ezeket ugye a természeti népek már nagyon-nagyon régóta, több ezer év óta, sőt, mondhatnám azt, hogy a kábítószerek, tudatmódosítószerek megjelenése az ugye az emberrel egyidős, hiszen 9000 évvel ezelőtti barlangrajz nyomaink vannak, amelyeken már látjuk azt, hogy például egy gombaféléket használtak arra, hogy ugye részben kapcsolatot teremtsenek az ősökkel, az istenekkel, és azt gondolom, hogy ezek az élmények, amikkel ilyenkor valaki esetleg átesik, ezért sokban segíthet magának, a traumának esetenként a feldolgozásában is, de összességében ugye itt még, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, itt még nincsenek fix kidolgozott terápiák, szóval nem tudjuk azt megmondani, hogy akkor ebből ennyi milligram, abból annyi milligram, egy-két olyan szer van, ahol ez már kicsit pontosabb, a többinél még azt gondolom, hogy egy csomó-csomó vizsgálat előttünk áll, amik ezek a klasszikus medicinába gyógyszerként is le tudnának majd vonulni, de nem szabad tőlük elzárkózni.
1: Arról van valamilyen számunk, hogy Magyarországon nagyjából hány ember küzdhet valamilyen gyógyszerfüggőséggel? Körülbelül, ezért olvasok adatokat, itt azt mondom, hogy akár 150-200 ezer ember, ez valid lehet ez a szám?
0: Azt gondolom, hogy ennél többen küzdenek. Hát amit itt tudunk, körülbelüli adatokat, de mondom, itt exakt számokat nem lehet mondani. Itt van például, hogy az orcsepfüggőség, ami nem egy klasszikus kémiai függőség, ez ma Magyarországon olyan 30 ezer embert érint. Aztán itt van az altató nyugtatószer függőség, az körülbelül olyan 250-300 ezer embert érint, és itt van a hashajtó függőség, amelyik még többet, körülbelül olyan 350 ezer embert érinthet ma Magyarországon.
1: Hashajtó függőség?
0: Aha, igen.
2: Ezzel fogyást akarnak vele generálni, vagy miért csinálják?
0: Nem, alapvetően, hát akkor itt egy kicsit messzebbről kell ebbe a történetbe elindulni, hiszen ugye ez egy olyan életműködésünk, idézelbe segít, amelyik azért így a napi kommunikációnak abszolút nem a része. Szóval nem gondolom, hogy itt mit tudom, reggel bementek a rádióba, és akkor megkérdezitek egymást, hogy te miért szartál ma reggel?
3: Ami egy kicsit igen, sajnos.
2: Meg sem megkérdezni maguktól, nem mondják a fiúkkal, hogy gyere, értem, légy szíves.
1: Nekem itt indul az igazi párbeszéd. Tehát, hogy én innen érzem azt, hogy valójában nem emelünk falakat egymás előtt.
2: Hogy én már megtennék, hogy visszaemeljük a falakat.
0: Na, hát örülök, hogy ott akkor 3-6-tól 6-ig mondjuk ilyen kommunikáció zajlik valójában ott állatok. De most gondoljatok bele, hogy azért egyre többen dolgoznak ugye mondjuk akár egy irodában, akár cégnél, ahol mondjuk, hát mondjuk valaki bemegy a mellékhelyiségbe, és akkor ottan elvégzi a dolgát, hát ugye szang- és hagingerekkel jár, így itt majd jön kifelé, két másik kollégája éppen akkor megy be, és akkor beérnek a mellékhelyiségbe, és valami olyan rettenetes szarszak fogadja őket, hogy az be sem ennek. És akkor
2: örülök, hogy javasol a levelemet, amit írtam, mert be akartam avatkozni ebben a munkai problémában előtt.
0: Szóval és akkor rögtön visszamennek, érted a helyükre, és elkezdik kérni, hogy gyereket, ez a lányát, ez olyan, mint egy biológiai fegyver, ez olyat szarik, hogy a csempel leesik a falról, és így tovább, és így tovább, és pillanatok alatt szétmegy az egész cégben. Hát mikor fog ez az illető legközelebb ott elmenni WC-re? Hát semmikor. Hát inkább nem eszik, nem iszik, beindul egy patológiás vízvisszaszívódás, székletbe sűrűsödés, és majd péntek délután 3-kor, amikor majd kilép az irodából, akkor átmegy a patikába, és megveszi az ilyet, olyat, amolyat, és szombatra megvan az eredmény.
1: És ettől függővé válunk. És ebből sok százezer ember szenved. Jó Isten!
0: Abszolút fölborul az emésztése. Hát mi például ott a sürgősségi osztályon gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy legalább mondjuk egy-két, esetleg három olyan beteg is ne jelenje meg, aki mondjuk ilyen jellegű panaszokkal érkezik. És ezt mondom, ez egy abszolút rejtett dolog, hiszen ugye ezek nem receptkötelesek, úgy ezek a szerek ellentétben mondjuk egy altató nyugtatószerrel, ahol ugye most nagyon megszigorították, ugye már most már csak elektronikus receptre lehet, papír alapú receptre nem lehet ezeket fölírni, de ha mondjuk például bepötyögnéd azt, hogy mondjuk alprazolámot, vagy klonazepámot, és direkt nem gyógyszernevet mondok, de hogy itt kelljen a rádiónak büntetést fizetnie, vennék, akkor gyakorlatilag az első 50 szájt arról szólna, hogy itt a nagy áruháznak a parkolójában már délután át tudod venni, és persze nem 100%-os áron, hanem mondjuk 200-400%-os áron, de ha belegondolod, hogy például mondjuk a klonazepám hatóanyagú gyógyszernek a napi terápiás maximum a 3x2 mg, és vannak olyan betegeim, akik napi 3x10-12 mg-ot szednek belőle. Hiszen ezeknél a gyógyszereknél van egy tolerancia, egy hozzászokás.

0: hatás. És mondhatnám ezt akár egyes fájdalomcsillapítóknál is, például, ha gondolj bele, hát annó mondjuk, szerencsére most már Magyarországon ilyen heroin alig van, de például annak idején egy heroinista olyan adagot nyomott be magának, hogyha ki azt ott egy testvériesen szétosztanátok egymás között ott a stúdióba, jó esélye az 50%-otok belehalna, hiszen neki olyan magas már a gyógyszertoleranciája, hogy olyan adagokat elbír, ami a terápiásnak akár mondjuk akár 6-8-10-szerese is, és ott van az a 3x10 mg-ot szedő klonazepámos gyógyszerfüggő, aki itt jön, megy közöttünk, jó, hát kicsit ilyen robotzsarus lesz a mozgása, de úgy igazából nem fogsz rajta észrevenni semmit, ha pedig te bevennél 3x10 vagy egyszer a 10 mg klonazepámot, jó esélye, mondjuk két napig eszméletlen lennél.
1: Még egy rövid időnk van, csak hogy a gyerekek mennyire érintettek? Tehát még ez a 15-18 éves korosztály, ott nyugtató, altató...
0: Előjött. Sajnos előjött. A harmadik, negyedik legnépszerűbb az idézőjelbetett kábítószer listán, ugye az, hogy alkoholgyógyszer, vagy csak gyógyszer önmagába véve, ami nem az ő gyógyszerük, hanem valószínűleg anyatáskájából ez a jaj, de ideges vagyok, gyorsan beveszek két tabletta, és akkor ahhoz az m-höz a gyerek is úgy óvatos anyatáskából hozzá tud jutni. És persze ez már egy régi dolog, hát amikor még én voltam kölök, már pedig ez nem tegnap volt, akkor is volt, hogy ugye hát ahhoz, hogy az ember jó high-endet érjen el, mondjuk meg kellett inni mondjuk egy 15-16 évesnek mondjuk egy fél liter bort, meg egy kis kevertet, de ezt el lehetett érni egy deci borral is, meg egy tabletta, ilyen-olyan hatóanyagtartalmú altató nyugtatóval, és nagyjából ugyanabba a kategóriába került már, mint pszichésen. Szóval ez egy velünk élő probléma, és alapvetően ezzel nem nagyon.
1: Ezért ez egészen megdöbbentő, 15-17 évesek is érintettek.
2: Nekem van olyan szülő ismerős, aki adja a gyereknek, érted? Olyan ideges
0: annak volt. Azért levágnám a kedvét. Pont,
2: na, én ugyanezt mondtam neki.
1: Ad valamilyen
2: nyugtató, azt mondta, hogy olyan ideges volt a Katika, most mondtam egy nevet, hogy adtam neki. Igen. Mondom, te hülye vagy 16 évesnek.
0: Hát és akkor még milyen finoman fogalmaztál felé ezzel, hogy te hülye vagy, én lehet, hogy csúnyában mondtam volna, de azt nem bírja el a mikrofon.
3: És én nem lehet, hogy szaragsz Pistiket, old best, akkor jó, ott fogsz
2: aludni. Jó lesz, azt megnyugszol, szóval meglátod, könnyebben megy az iskolába.
4: Fogjuk, nem menne sétálni vele egyet, amúgy.
0: Meg hát azért arról sem szabad, bocsánat, hogy közben szólok, elfelejtkezni, hogy azért itt egy nagyon-nagyon szorongó társadalomról van szó. Ahol például visszaemlékszem még a Covid idejében, például ezek az altató nyugtatószereknek a forgalma egy év alatt 500 000 dobozzal emelkedett meg. Hiszen ezeknek van valós szorongás oldó hatásuk, de rájuk lehet kattanni, és nem véletlen, hogy ott van még a laikusnak szóló gyógyszerleíratban is, hogy a lehető legrövidebb ideig kell szedni ezeket. És akkor még nem beszéltünk például az egyik legnépszerűbb magyar fájdalomcsillapítóról, ami szintén receptköteles, amelyik hatóanyagot mondok direkt a tramadolt, ahol gyakorlatilag szintén ugye itt a hosszú várólisták miatt elég jelen, már ilyen protézis várólisták miatt elég jelentős hozzászokás alakult ki.
1: Azért ezek egészen kétségbejtő statisztikák. Hát pont ezért hát akartunk erről mi is beszélni, ezek hát nagyon durva statisztikák. Igen. Abszolút igen. Fél Magyarország be van állva, írja valaki kis túlzással, valójában ez van.
4: Ez kemény.
1: Illetve megértették néhányan az autópálya melletti WC-k fejlődés történetét akkor a hasajtóknak köszönhetően, hogy akkor már értjük, hogy miért néznek ki.
4: Igen, az időseknél ez még egy tapasztalatú tünet, igaz, hogy ez az elmagányosodás, meg a másfajta stressz, ami éri őket, hogy azt tartod, hogy ott is gyakori ez a, hát ez a széklet visszatartás. Tartás, ami
0: hát
4: után...
0: Meg alapvetően gondolj, mert az idős ember azért nem iszik elég folyadékot, mert akkor menni kell pisélni. Inkább nem iszik, beindul egyfajta vízvisszaszívódás, aminek meg lesz az ilyen jellegű következmény, nem csak az, hogy kiszárad, hanem az, hogy tele lesz ilyen, mi úgy hívjuk, ez kibaláttól ilyen kibányázhatatlan székletrögökkel. Szóval nekem nem telik el úgy szolgálatom a sürgősség osztályon, hogy legalább 2-3 kiló székletet ne próbálnánk valakiből akár szó szerint kibányászni, hogy aztán működjön valahogy valójában az életet.
2: Azért öröm a te munkád. Na, csupa
1: vigyázz. Neked se egyszerű, Gábor. Azt gondoljuk, neked se könnyű. Minden szakmának megvan azért a hátoldala. Köszi, Gábor, hogy beszéltünk, hívunk még. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
1: Érdekes volt. Köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Köszönjük. Csak.
2: Hello.
1: Erre már nem volt idő, de az orrcsepp függőség az, hogy fújod, eldugul, és idő után már maga az orrcsepp okozza a dugulást, és azt hiszed, hogy pszichésen kidugul, de nem dugul ki.
4: A nyálkahártyát hozzászokik az orrspréhez, mert ugye ez másfajta nedvességet biztosít neki, másfajta érzet, és utána pedig folyamatosan azt érzed, amikor nem ez van, tehát nem ez a kitágult orjárat, hogy bajban vagy. És akkor elkezded használni, hogy ez egy mennyit, meg egy ilyen rituálé is válik, és nagyon nehéz lejönni róla, hogy az első pár nap az ilyen, hát ilyen folytogató érzés.
1: Már amikor igen, lejössz, akkor ugye igen, pedig igen, az lenne a természetes, hogy visszatagad a nyálkártya, majd szépen meggyógyul igen, magától, igen. Kemény melója van azért neki is, nem? Azért látod dolgokat. 8:30 jövünk, mindjárt itt vagyunk. Rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
18: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Reklámot hallottak.
19: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Körözött szemét ismert fel szolgálaton kívüli rendőr, szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. Az EGRI rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkedésre az egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a Heol. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az EGRI önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Idén is keresik Magyarország kedvenc kilátóját. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ immár 7. alkalommal hirdette meg az év kilátója szavazást, amelyben ezúttal is a természetjárók dönthetik el, melyik kilátó toronyból nyílik a legszebb panoráma. A felhívás nem titkolt célja, hogy minél többen induljanak el otthonról és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait. Az év kilátója 2016-10 indulója között két bükki is szerepel, az egyik a milleniumi, a másik pedig a Szent Korona kilátó. Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Rázskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Jön a napsütés és kiránduló idő hétvégén, egyre melegebb, és a kulcsos játékra lehet bennünket bombázni, gyerekek. Jó, aki érzi magában lendületet, most gyorsan kezdjen el telefonálni. A tizediket már is felkapjuk. Annál adásba teszi, mond nekünk egy szlogent, és jöhet kulcsozni. Nem mához két hétre, de nagyjából durván két hét múlva nyitjuk a konténert. Kérdez, hogy 3 hét, valahogy így vagyunk most.
2: Beszélhetnénk amúgy utána egy kicsit arról, hogy kinek milyen függőségei vannak, mert nagyon izgalmasak jöttek ám.
1: Hogy kinek mi a...
2: Aha, milyen
1: speci. De ilyen legális speci függőség, akár az orcsepp függőség.
2: Az orcsepp függőség. Na, jó. Vagy írta még az Anna is, hogy van ilyen, hogy valaki vízhajtó függő.
1: Atya úristen, gyerekek. De akkor csak gyógyszert várunk? Gyógyszer és orcsepp, vagy minden?
2: A turuldi függőség is jöhet felőlem.
1: Jó, tehát nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
3: Őszintén. Én most kezdhettem. Én tészta. Az nem
1: tészta.
3: Levesfüggő voltam, lejöttem az anyagról.
4: A beáztatós gyorsan kész van, és hát ugye...
3: Évekig. De olyan szinten...
1: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
3: Nem, én azt az eredeti, a origi ázsiai tésztát, ami brutál. Én azokat toltam. Igen, 3 kis zacskó hozzá.
2: De abban tudod, mi van az a...
1: Nem, kínai só.
3: Igen, az a kínai só. Rosszul is voltam, tehát volt, hogy kettős látás volt, de toltam.
2: Kettős látás
3: volt. Figyelj, volt, hogy leestem az asztal alá, tehát olyan szinten.
2: Ezt nem mondod komolyan. De olyan, mint a macskák, akik kapják ezt a macskamentát, ezt nem bírom.
3: Nem. És képzeld el, hogy megért, csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
1: Annyira ráfügtél.
3: Nagyon durván. És ő be volt tárazva, és mit tegyünk, mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
1: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hanem valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszerűen nem tudsz lejönni róla. De hát itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
3: Hát ez több mint 2 évig voltam.
1: Több mint két évig voltam.
3: Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla,
1: de nem tudtam.
3: Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
2: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét, a parizerrel és mustárra.
4: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
2: De hogy volt benne valami.
1: Semmi baj, csak parizer, mustár,
2: és vizes zsemle.
1: Becsukni és kész, tényleg?
2: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
3: De hogy rossz, fél, van a TikTokon egy srác, ő nem tudom a nevét, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélünk. Vagy a zsömle párizsival,
3: legnagyobb.
1: Na itt van Zoli, mindjárt meghallgatjuk tőle a szlogen gyorsan. Szia Zoli, jó reggel, csáó!
5: Sziasztok, jó reggel, kívánok!
1: Te lettél közben a
5: Rádió 1.
1: Igen?
5: Örülök, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Ennyi. Jó, hát ettől el is tekintetünk, de jó, oké, rendben van, így van. Akkor van egy kulcsod, és azt hiszük, hogy 2 hét vagy 3 hét múlva, de valamikor pénteken megyünk konténert nyitni, és ott leszel te is. Jó, pici szerencse. Gurulni kell, így van, gurulni kell. És
5: nagyon-nagyon örülök, nagyon.
1: Örülsz? Mire ácsingozol inkább? Szerszámok,
5: Az autóra. Igen.
1: Tegnap volt egy ilyen bekért PR beszélgetésünk, így a márka...
5: Hallgattam.
1: Jónak tűnik az autó, nem?
5: Igen. Meg nálunk az a gond, hogy a gyerekeket hordjuk egyfolytában a városon belül dízelautóval, az iskolába, meg edzésen, stb. És az autót úgy sajnálom, hogy tönkre megy ebbe a dízel, és tényleg nagyon jó lenne egy ilyen.
1: Le tudnak tenni végre, igen. A G63 Brabus végre nem kéne használni, de vigyük a gyerekeket. Jól van, Zoli?
5: Nem az van, de igen.
1: Jól van. Meglátjuk, hogy megnyered, gyere, akkor mondunk minden részletet, keresni fogunk.
5: Mindenképpen ott leszünk. Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao. Időjárásunkat szerintem elmondtuk, az időjárásunkat be is támogathatjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, ha már függőségek, tehát az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen, nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
1: Hogy valami van benne, valami anyag, amire a te tested jobban reagál.
4: Igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátrium glutamátot a ízében.
1: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen, igen.
1: Kóla függőség, fültisztító? Azért, tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már, tehát már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Én vissza volt nyomva, torkodik. De az egyébként milyen jó, gyerekek. Jó az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Új, te is úgy csinálod.
1: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál, megsodrod,
4: és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fületbe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Hát az egyikből a másikba.
1: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: 6 zacskó naponta.
1: Az milyen. Az milyen. Mexikon kukoricafüggő volt.
2: De ez olyan is, hogy ilyen kicsit olajos, meg kicsit ilyen ízes.
1: Minden rajta lehet.
2: Az a minden rajta.
1: Minden vegyszer rajta
2: és van. És ő, aki évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs, naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőled.
2: Ázsia calling.
4: Hát igen. Valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valószínűleg valamilyen vegyület felszabadul.
4: Igen, tehát nincs igen. Az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Igen.
2: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
1: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
1: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik?
4: Kesudió.
1: Kesudió,
4: az sós is jó, de a pisztácia is ugyanez.
1: Isten.
4: Pisztácia, annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy érte. Így van. Ezért ússza csak dobozos. Meg a pisztácia.
2: Konzerves
1: hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod, így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, tessék. Mind nagyon erős függőség. Mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
1: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszószal óvatosan.
2: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát ott... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta a sushizol, és a sushiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: a japánok, akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
2: Milyen kockát?
4: Nem
2: a
4: húsleves kockát.
2: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megvoltak.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
1: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Hölgyeim, kaptam 4 kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
3: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: Szerettem a vegetát.
4: Nagyon szerettem.
1: Itt van egy kocka, leves kocka.
2: Én elvettem a vegetát.
1: Leves kocka?
2: Leves kockát szerettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: Úgy nézett, hogy a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon összezavart, ha megláttad, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerekkora.
3: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát
2: szeretem.
3: Milyen kisejnel fér?
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barack levet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
3: Hát édesre sósat, sósra édeset.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
2: Próbáljuk ki?
1: Igen, finom, igen.
3: Finom.
1: Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
3: Nagyon jó,
1: pilóta keksfüggést, nagyon adom. Nagyon értem
3: hát a pilótakeks.
1: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilótakeks. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Mogyorós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
4: És utána pedig
2: a mogyorót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak mogyorú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is, vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát itt rakott karfiolra, meg minden
1: izére. Mágérakás,
2: igen. Kakaós palacsinta.
1: Pisztácia krém, az nekem nem volt soha. Jó, az már flancolós, persze.
4: Hol láttál te budai világába rémet régen?
1: Ropi függés.
4: Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
4: Zöntjél, nem volt benne semmi. Be a szádba,
1: belenyomtad anyát.
3: Falaskám ebédei, megint van egy kis leveskocka.
1: Megittem a leveskocka.
4: Hosszágyomtok egy sűrített
1: minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: A leveskocka, ezt arra szoktam használni, hogy ebbe főzöm meg a tésztát a levesbe. Tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
2: Na igen, és ugye annak van ez a...
1: Tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húst levest nélkül, csak van, azt a jövő.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
2: Melyikőtök nyalogatta a pezsgőtablettát?
1: Pezsgőtabletta nyalogatás?
4: Nem
1: éltem soha, pedig
2: szenvedélyem
1: volt.
2: Szenvedélyem volt. Plusz darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó volt.
3: A limópor nagyon
4: nekünk
3: jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgőtabletta.
1: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgőtablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké. Igen. És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. És ott elkárt,
1: vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura íz volt, és édes volt.
4: Az volt, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Én zabáltam, azt nagyon szerettem. És a Boleró italpor, emlékeztek?
1: Na, azt nem ittam soha. Az akkora trágya volt, hogy azt nem ittam nagyon.
2: Tesok kellett egy másféteres ásványvízbe.
1: Nem úgy értem, hanem, hogy
4: természetesen.
2: Most már jó. Kedves szponzorunk, Boleró, köszönjük, itt vagy nekünk.
1: Nem tudom, hogy szponzorál-e, de mostanában nagyon kívánom a Bolerót. Szerintem ez egy nagyon finom
2: vitamin.
1: Minden nap azt adom a gyerekeknek literszámra. Vigyák azt csak is, Boleró. Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit még letépkedtem, tehát amikor a gyúrtésztából ettem meg.
3: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
4: Elcsemegézik.
1: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leveskocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
2: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, hogy kettét tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor az... belelátod, tudod, a belét, ami az ugye a krém.
3: Olyan durván, igen, finom. Én melódia függő vagyok, tehát melódia, tehát a Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, az mi generációnknak ugye
2: a melódia. De itt csak is, vagy te csak is?
3: Én csak is melódia. És az a piros, van, hogy elcsábulok.
2: Az a piros arany, nem?
3: Az arany, aranyzöld. Aranyzöld, piros. Aha. A piros az tejcsok is, talán azt hiszem, a zöld a...
4: Elég profi vagy benne.
2: És a kinderpingi? Azt megvan? Ó, nincs
1: nem ettem. Tudom, melyik, de arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
2: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
3: Vitakolán megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt, Vitakolán, nyilván full romhalmaz az egész.
3: Étvágygerjesztő.
1: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, mint a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
3: Van még.
2: És van egy ilyen fura illata. Fú.
1: Mindenki rács, gyerekek. Szóval az van, hogy itt azt hittük, hogy csak kóla meg energiaital függőség jön, de hogy nem, mert hogy a kocka cukor kávéba mártvától kezdve a bármilyen sűrítmény, ami mixerről lenyelni, a nyeles tésztát, vagy leveles tésztát.
2: Mi az a nyeles tésztát?
1: Nem tudom, ezt írta. Súlyos jobb kézfüggőség, jó, hát ezt sokan írják nekünk, ezt nem is akartuk be.
2: Az egészséges, azt nyugodtan lehet csinálni.
1: De egyébként ezzel nincs be, igen.
4: Van, aki nyers húst eszik.
1: És van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadon és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az hogy függő, hogy egész állandóan nap megy.
2: Nem, hiszem, ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: meg kell rágni mindent.
2: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben egyértelműen végem van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza.
3: Azért, hát van alkoholtartalma, tehát azért, ahogy ez jó. Azért van egy, az egy 20% körbe annak is van, mint a sütőrumról ugye beszéltetek, annak is van 20%-os szerintem.
1: Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyjam, ezt sehol nem vagy, érted? Hát van, aki itt szalándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy.
3: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak de tényleg ez nem vicc, ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem, nagyon ő szereti.
1: Ezt én még sok hallottam, ezt mesélted egyszer, hogy sírtam.
3: Vajas kenyér.
2: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
2: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
2: Imádom. Azt hiszem, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
3: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
3: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, és vagy a varrahúsos.
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
3: hiába
1: nem?
3: Hiába mondtad, de papa, hát lát, de nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban.
4: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot.
3: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a pocsonyás. Azt rátesz, és kenőmájat. Nekem az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóriást.
4: Hát és a büdös gyereke, a kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
1: Menjen már kutyakaja.
3: Az aszpikos réteg, azt mondja, az olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
3: Az, persze.
1: Vagy régen kutyánk volt, neki is kirakott, hát undorító. Jó, papa pirítossa földobta.
2: De még nagyon-nagyon sokan írnak, az ott, ugye hát a tubusos sűrített tej.
1: Igen, arra is ráfüggtük, igen.
2: Betekelsz egyet, figyelj meg, vagy egy hétre.
1: Az biztos, az van. Még az kapható, az még létezik.
2: Ezt a Szlovákiából, hogy lenne?
1: Atyaig.
3: Van, szardella paszta, mondja Zsül.
1: Jaj, de szerettem azt is. Na jövő mindjárt, gyerekek, ilyes lettem. 2 percen pontosan, hozzám egy kutyakaját. 2 percen pontosan, 9 óra, van friss közlekedés, küldjétek, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reveal szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reveal. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reveal orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Czirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgasztro.hu.
10: Van egy hely Egerben, ahová mindig jó betérni, ahol a csapos ismeri a neved és a sör mindig hideg. Nálunk pörög a csocsó, repül a tárc és a biliárdasztalnál is mindig jó a társaság, de a meghitt beszélgetésekhez is találsz helyet. Béka Fütty, neked szól.
11: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
12: Szia drágám. Isten, ilyen aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
12: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacur Forte.
12: És a koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Új évad, új lendület. Megújult a Gárdonyi Géza Színház. Quo Vadis, az 5. pecsét, karácsonyi ének. Egy szerelem 3 éjszakája, a Holdbeli Csónakos és még több új bemutatóval várunk a 2026-27-es évadban. Vásd meg bérletedet kedvezményesen október 9-ig.
15: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agriaparkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agriapark földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
16: Itt az ősz. Ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
17: Olajcsere? Ne számolgass! A Barta Autó márka független szervizében egyszerű az ár. 25 forint köbcentinként. Motorolaj, olajszűrő és munkadíj. Ennyi. Részletek üzletünkben. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert én...

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elindult a Foglár utcai lépcső felújításának előkészítése. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Lakossági fórumon mutatták be hétfőn Eger település rendezési eszközeinek tervezett módosításait. A 11 érintett terület között több beruházás, lakóingatlanfejlesztés és közlekedési kérdés is szerepelt, de a hozzászólások során a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is komoly figyelmet kapott, tudósít a Heol. A fórum lehetőséget adott arra, hogy a lakosság és az érintett szervezetek kérdéseket tegyenek fel, illetve megfogalmazzák észrevételeiket a tervezett módosításokkal kapcsolatban. Felmerült a Lajosvárosba tervezett diákszálló ügye is. Egy pozsonyi úti lakos elmondta, hogy a lila diákszálló elé akarnak építeni egy újabbat, amely szerinte még azt a pici zöld felületet is megszüntetné. A lakossági fórumon elhangzott, szeptember 27-ig tehet a lakosság írásos javaslatot vagy véleményt. A beérkező javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról az Egri Önkormányzat közgyűlésének urbanisztikai bizottsága dönt. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött.

0: Végül a várható időjárásról: szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
4: Mit teszel?
3: Kérlek szépen...
4: Amit találtam.
3: Amit találtam, de leginkább csicseri borsót.
4: De finom az.
3: Továbbra is vonulunk, ülünk a növényi fehérje vonalon most egy kicsit.
5: Nagyon durákat ettünk ma, csicseri borsót, ettünk csiamagot, meg... Mi volt még rántott?
3: Nagyon egészségesbe vagyunk.
5: Nagyon egészséges.
3: Igen.
5: És olyan Szilárd pedig megkínált minket a saját kombucsájával, amit soha többé nem fogadunk el.
4: Igen, ha gyilkolni akarsz, akkor kérd meg Szilárdot. Csináljon neked kombucsát.
5: Az is ecet ízű.
3: Igen.
4: Már alig várom, hogyha megyünk motoros túrázni, ugye mindig ő, aki reggelente kiosztja a kis, nem tudom, mit szokott, magnéziumot, kálciumot, valami.
3: Igen, vitaminokat.
4: Zacskós cuccot ad mindenkinek, hogy azt nyelvre
5: kell ölteni. Ez a lengei?
4: Ez lesz a következő. Egy deci kombucsa, vagy mi ez?
5: Igen. Ez a végső kétségbeesés, hogy életben maradjunk 40 éven túl is, ez nagyon meghatározza a hétköznapokat.
3: 6 évesen 4 másodperc alatt raktak ki a Rubik kockát egy kínai kislány. Megy, ez megvan?
4: Nem lehet. Ezt én olvastam ezt a hírt.
3: Figyelj. Komolyan mondom, miért nem hagyják ezeket a gyerekeket élni és gyereknek lenni? Miért kell 6 évesen? 6 évesen szerintem, nem tudom, mit csináltam 6 évesen. Nem annyi Rubik kockát nem raktam. Én is tudom, mit csináltam.
5: Állj után etted a fikádat egy tévékészülék előtt.
4: Azt most is, de...
3: Én kis gyurmákat gyúrtam belőle, érted, és valószínűleg hozzávágtam a tévéhez, vagy nem tudom. Ez a kislány, ez kirakja a Rubik kockát. Keres már rá, légy szíves, hogy rakja ki a Rubik kockát. Eleve nem értem azt, aki ki tudja rakni a Rubik kockát. Tehát nekem az, hogy másik univerzumban valaki kirakja a Rubik kockát. De az, hogy 6 évesen 4 másodpercen, mit veletetik ezeket a kínaiakat? Mennyi Rubik kocka kirakás az?
4: Meg szóval,
3: mikor kezdte? Újszülött korában?
4: El, hogy ott ül a szülő, és már pedig Chen-Li, hülyél
3: le. Ő lesz az új világbajnok 6 évesen.
4: Te itt ebbe világbajnok leszel.
3: Most ide hoznának egy összekevert Rubik kockát. És azt mondják, hogy addig nem megyünk ki a stúdióba, amíg ki nem rakjuk, szerintetek.
5: Ki dobnám az ablakon.
4: De se, Zsül, fogadjuk, hogy Zsül ki tudja rakni.
5: Zsül biztos, aki...
4: De se.
3: A világ 1%-a tudja csak egyébként.
5: Engem nagyon felbosszant az egész Rubik kocka koncepció.
3: Maga Rubik úr. Az egész úgy, hogy van Rubik úr, nagyon bosszantó egy teremtés.
5: Igen. Ennő? Szeretném beszélni erről.
3: Ez egész kockás dolog, ez nem, de tényleg, komolyan mondom. 4 másodperc alatt, figyelj, én 3 percig keresem a sluszkulcsomat, érted? 4 másodperc alatt fogom föl, hogy milyen tér van körülöttem, hol vagyok. Ő kirakja a kockát, érted? 6 évesen.
5: 4 másodperc, az még önvédelemre se elég.
3: Semmi, a kezemet nem emelem meg.
4: És már alatt. Most gyakorol a lábbal kirakásra.
3: Igen, csukott szemmel. Felfogadatlan. De tényleg felfogadatlan. Annyira ügyesek, de hogy egyébként tényleg látni kéne, hogy azért ebbe ott áll 2 kínai szülő nagyon szigorúan mögötte egy zárt szobába, ahol a kislány nem jöhet ki, amíg ki nem rakja. Tehát ebben azért egy-két átsírt óra benne van valószínűleg. De mindenképpen tehetséges.
5: Hát a gyereketeket miben lehetne így egy ilyen Guinness rekordokra benevezni?
3: Nekem a Benni ki tudja rakni. Nagyjából 20 másodperc.
5: De figyelj, ha a családban egy ember ki tudja rakni, akkor megvagytok.
3: Tehát... Figyelj, ő megtanulta. Ugye a suliba is nagy divat volt egy idő, mikor mindenki Rubik kockázott, és ilyen 20-25 másodpercet bármilyen szintű Rubik kockát bárhonnan kirak. De hogy így nem hiszed el. Megpróbáltam mindig elmagyarázni, másfél perc után azt mondom, hogy na jó, hagyjuk. Na jó, engedem.
5: Nem tudom ki az apád.
3: De nem hiszem, hogy nem értem. Nem érdekes, nem értem. Ott a kis csaj, nézd, figyelj. Micsoda.
5: De és van az,
3: amikor... nem tudtam leírni.
5: De vettetek bennek azt a fajta Rubik kockát, ami már nem is kocka, igen, hanem tudod, ilyen üvegből
3: kirakja
5: van, tükörből
3: is
5: van, és ilyen csúcsok vannak rajta.
3: Tükör, és mindenféle alakokat tudsz belőle kirakni, azt is kirakja.
5: Ezt az eget.
3: Mindent kirak.
5: Hát figyelj, akkor alapból szerint, neked nem is kell dolgoznod.
3: Semmi.
5: Majd ő megoldja.
3: Na ott a kislány, tessék, nézd meg. Hát látod, jó, hogy szomorú. Látom, hát látod, hogy ez egy boldogtalan gyerekkor, hogy 6 évesen kirakja a Rubik kockát 4 másodperc alatt.
4: Hogy forgatja, nem hiszed el.
5: Csecsemőkorában annyit sendelgett az anyám a bimbóját, hogy vettek neki inkább egy Rubik kockát.
3: Figyelj, a kis csaj nagyon-nagyon durva.
5: Ugye, hogy jár az ujja?
3: Nagyon durva. Mondom, én ezt többször megpróbáltam megérteni, meg így valahogy összetenni, hogy ennek van egy mozdulatsora, hogy végignézed a keverést, és akkor utána tulajdonképpen egy szisztéma alapján te végighaladsz, tehát nem random keverik ők ki, hanem van egy mozdulatsor, amit neked folyamatosan csinálnod kell, nem tudtam megérteni.
4: Hát,
3: nem tudtam megérteni.
4: És utána megeszi a gőzgombot.
3: És utána leül a kis ilyen, és eszik egy gőzgombot.
5: Hát, amit nem eszik, az a tubusos sültette. Ez biztos, de
4: azért ilyen okos.
5: Ettől függetlenül jól érzi magát.
3: Igen. 5 perc, hogy a szemetet kirakja, mire valaki.
4: Na.
3: Érted? 8 perc, én csak nézem a szemetet, amit le kéne vinni. Neki 5 perc, mire kirakja, érted? 4 másodperc, hogy lezavarok egy menetet. Hát ez hihetetlen. Csak elmondtam, hogy mit látok az egyik oldalon. Ő már kirakta. Nagyon cuki a kis csaj. Foga nincs. Nézzek, nincs elő foga.
5: Nem volt rá szükség.
4: Hát minek? Nem hát, foggal rakja ki.
5: De ilyenkor nézd, van, most, nagy, most ilyenkor váltják a fogsort.
3: Hát nincs elő foga. Érted? Há? Okay. Tudnak ezek a kínaiak valami, gyerekek. Milyen tudnak ezek már a kínaiak valami. Na jól van, adunk még egy kulcsot.
5: Amúgy az irámon, bocsánat, hogy belepofázok.
3: Na, mi az álmod?
5: De az az álmom, hogy a lányomat meg akarom tanítani, nagyon jól dárcozni, tudod? Mint ezek az ilyen nagyon flagva, ilyen nagyon...
4: 10 évesen menő csajként.
5: És 8 évesen magára hagyjuk. Kész, mehetsz. Már mindent megadtunk neked, ami kell ahhoz, hogy gazdag legyél. De nem? Az annyira durva, hogy nagyon flagmán dobálja több a dárcot.
3: És nagyon jól néz ki. És nagyon kevés csaj van. Tehát, hogy azért az... Igen, igen.
5: Erre kell rámenni.
3: Igen. Balázs, a kislány nem szomorú, alapból ilyen a szemed. Tényleg? Ja? Kínai. De hülyék vagytok. Na, egy utolsó történet még így az óra végén, gyerekek, belefér ez ilyen napvégi lezárásnak, csak hogy ha ezt elolvasod, akkor azt gondolod, hogy ez Magyarországon történt, de hogy külföldön is tudnak olyat csinálni, amiről azt gondolod, hogy Isten hozott Magyarországon. Mi történt? Ugye van egy villanyautó, egy elektromos autó, ami beállt egy alagútba, és ott viszont rájött a tulaj, hogy dugó van. Ugye? Dugó van.
4: Jó.
3: Amit sem lesz, vársz egy kicsit, igen. Norvég TV2-nek számoltak be az esetről, ugyanis a forgalmi dugóban állt egy elektromos autó, a mögötte lévő elektromos autó sofőrje pedig odament hozzá, hogy van-e nála létra. És azért, ha nincsen létra, addig ment a csávó, amíg nem talált egy létrát, amit felállított az alagútba, és most figyelj, most iratról, felmászott az alagút menyezetéhez, és mit csinált, szerintetek?
4: A menyezeten?
3: Mit csinált a menyezeten a csávó Norvégiában, amíg állt a dugóba
4: ott
3: az elektromos autóba?
4: Ott van vészkiárat, ki akart más.
3: Tehát ki akart mászni az alagútból, nem rossz. Mit csinált?
5: Megpróbálta ellopni az áramot?
3: Jó nyomon vagy. Megpróbálta megblankolni a vezetéket, amit kihúzott az alagútnak a tetejéből, és megpróbálta föltölteni az autóját vele.
4: De... És úgy, hogy
3: villanyszerelő volt a csávó, szerzett egy létrát, felmászott, és kézzel lehúzott egy elektromos vezetéket, hogy feltöltse a villanyautót.
5: Nem
3: mondta, hogy nem kis
4: zseni.
3: Nem mondta, hogy nem Magyarország.
4: Zseni.
3: Hát nem mondta, hogy nem.
5: De ez legális, nem?
3: Teljesen, persze. És állt a dugóba, és azt látták az emberek, hogy a csávó kivezett a falból egy vezetéket, és ráapplikálja az elektromos autójára, lopott árammal akarta föltölteni az elektromos autót.
5: De miért kell amúgy bevamzerolni egy ilyet?
3: Egyébként tényleg miért bántasz egy
4: most
3: ilyet?
4: Most ott áll egy 3-4 órát, ugye, amíg
5: hát
4: föltöltődik.
5: Hát nem is a 10 perc, még ki tudsz jönni az alagútból, hogy ne blokkod le a teljes forgalmat. Igen. Egy rendes dolog volt tőle.
3: Ő abban bízott, hogy ugye lemerült az autója, és ő abban bízott, hogy a mennyezet világításból ő föl tudja tölteni annyira, amíg el nem jut a következő töltőállomásig. Ezért szétszette a mennyezetet, és levezetett egy kábelt. Hát, mennyire magyar? Mennyire megnyugtató, hogy azért ez máshol itt zajlik?
4: Tehát, hogy le kell szedned a töltőkábeled másik végéről a csatlakozót. Mert ami van a kocsihoz, az bedugod a kocsiba, a másik oldalt pedig csatlakoztatod a töltőhöz.
3: Itt mit akart mire vezetni? Hát kiveszi a lámpából az áramot?
4: Akkor van egy csupasz vezeték, illetve két csupasz vezeték.
3: Abba van áram.
4: Abba van áram, de neked le kell szedned a kocsid töltőkábeléről is a másik oldali csatlakozót, mert azt vagy odaérintette.
3: Na ez a kérdés, hogy hogy applikálta össze, ott megforrasztott a helyszínen, és csinálta egy áramot.
4: Vagy volt nála, nem tudom, kombinált fogó, meg egy szigetelő szalag. Vagy
3: szeretem,
4: hogy
3: máshol is vannak ilyen rock'n'roll arcok. Komolyan. Tehát, hogy azért
4: jó, csávó.
3: Mert ezt Magyarországon olvasod, azt mondja, simán benne van. Nem? Hogy így lopunk áramot. Hát nem tudom, mennyit jártok a belvárosba, de régen azért az divat volt, hogy kábeleken kellett átlépned, mert az emeletről vezették le az autókat töltéshez. Tehát ő ipari, vagy rendes lakás árammal töltötte a kocsát, és levezette az áramvezetéket. Kőbányán, Kispesten, egy csomószor volt ilyen fotó.
5: Mit csináltál te arra felé?
3: Megnéztem, hogy éltek.
4: Tanul.
3: A fantomot kerestem. Kőbányán, kerestem a fantomot.
5: Érezgetted ezeket a csőiket odakint? Igen. Már ma a fantom, nem? Akkor ide fekszek majd, akkor mikor körül szokott jönni?
3: Lehet így áramot nyerni, gyerekek? Zsűl, te értesz ez valamennyire. Persze. Ki tudsz így nyerni áramot?
4: Hát a kábelen jön az áram. Hát hiszen világított ugye tehát az alagútban mindig van világítás.
5: Az alagút végén mindig van fény.
4: És fény is van az alagút végén, tehát ha azt a kábelt letéped, abban van áram. De azt, hogy azt hogy buherálod össze izével, és mennyi ideig állt, vagy sikerült?
3: Nem szól a cikk, mert hogy közben feljelentették, és hát szóltak neki, ezt ne csinálja, ne lopjon áramot. Tehát a közösség az önmagában megszabályozta, vagy rendszabályozta a csávót, hogy ne csinálja. És hát először ugye nem tudtak neki létrát adni, de és akkor utána vagy szerzett létrát, vagy felmászott az autója tetejére, és onnan próbálta meg lehozni az áramot. Hát figyelj.
4: Na, és egy csávó norvég volt, most olvasom.
3: Igen, Norvégiában törvény.
4: Norvég ember.
3: Ahol azt gondolta azért ennek az egésznek, hogy ember. Ahol azt gondolta azért ennek az egésznek, hogy egy kicsit úgy van kultúrája. Nem? Vagy azt mondja, oké, lemerült az autóm, akkor hívok egy trélert, elvitetem, de

0: Előbb-utóbb úgy is ki fog derülni. Az egész villanyautózás szerintem. Ez egy óriási, óriási zsákutca. A norvégoknak nincs semmi humorérzéke. Ja, volt norvég magyar. Azt írják, hogy norvég magyar, igen. Na jó, gyerekek. Hát csak gondoltam, hogy ilyet nem még úgy feldoblak benneteket.
1: Lehet, ennyire könnyebb volt, amikor így mentek ezek a lovaskocsis témák, mert akkor csak félreálltál, lelegeltétek, amit le kellett, ezt mentél el tovább.
0: Nem kellett. Is voltál, igen. Igen.
2: Most itt írja a hír, hogy nagyon sok a lemerült villanyautó egyébként Norvégiában, mert az előíráshoz képest, ugye a gyártó megad egy tóliget, hogy meddig tudsz vele menni, igen, nem, de a hideg az aksit, az lebudítja. Tehát, hogy állnak gyakorlatban a norvég utak mentén a lemerült villanyautó, és nyilatkozott egy ilyen autómentős csávó, hogy a melóinak közel a 80%-át teszi ki a lemerült villanyautóknak a hazavívése, vagy a legközelebbi töltőpontig.
0: Hát azért ott látod, hogy mennyi van benne. Én mondjam, vagyok nagy elektromos autó, de azért ez kiírja, hogy 50 km, 100 km jelzi, hogy a hidegben lehet visszaesik az aksiknak a teljesítménye.
2: Igen. Aha.
1: De olyan nincs, hogy mint amikor egy marmonkanna, nem tudom, ezért viszel magadra, hogy akkor egy hátul egy kis aksit beraksz magadnak, amire csak annyira feltöltöd, hogy kigyere valahonnan legyen.
0: Egy ilyen, mint a Babettánál, így átrakod a benzincsapot, hogy még legyen plusz 10% áramod, amit valamire le tudsz szedni. Igen. Azt mondja, hogy az egyik autóról tudta volna tölteni a másikat, az egy jobb ötlet lett volna.
2: Aha.
0: Hogy az előtte álló, a dugóval előtte állóból kér valamit. Azt nem tudom, hogy ott a kábelezés hogy van, vagy saját autóból, másik autóból, hogy tudsz áramot nyerni, azt nem tudom.
1: Kicsit olyan lesz az élet, mint az ötödik elemben volt. Hogy majd így, tudod, így lesznek már repülőautók, elektromos repülőautók, meg ilyenek, és akkor a végén az lesz, hogy az éli túl, aki le tudja csápolni, rá tud sápolni az előttén levőnek az akkumulátorára, leszívja, az ott hagyja, megy tovább, Mad Max is.
0: Igen. Norbi volt, az nem norvégi. Kamionok is, a buszok is árammal mennek ott már mindenhol. Ez mennyire előre járnak, azért ez milyen szép egyébként, igen. Igen. Szintén villanyszerűként elektromos autóval járunk, mindig van pár méter kábel, ilyen esetre is gyors töltő. Ha? Van egy gyors töltő. Na jó van. Anna, dobjál még be nekünk valakit így a végére, jó?
1: Egy kulcsos?
0: Adjál egy ilyen kis kulcsos nekünk, nézzük meg, hogy... Hogy mit mond? Most nem vagyunk egy 250-en körülbelül, vagy 200-an. Sokkal leszünk, gyerekek. Sokkal leszünk. Rohamosabban csökken a hidegben a töltés. Aha.
2: Na látod.
0: Az van, amit te mondasz,
2: hideg,
0: igen.
2: Hideg elszívja az energiát.
0: Na, haló. Jó reggelt, szia! Andi, hello Andi, mi újság?
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Andi!
1: Jó reggelt, Andi!
3: Hívtalak titeket.
0: Honnan, Andi? Nem értettük.
3: Kecskemétről vagyok, és három készülékről hívtalak titeket egyfolytában.
0: Három készülékkel keresztül próbálták kulcsot szerezni.
3: Igen.
1: És melyik lett a befutó? Melyik a szerencsés készülék?
3: A kisfiamnak a tablete.
0: A kisfia tabletéről is hívtál minket, tényleg?
3: Igen, itthon van, mert még beteg, úgyhogy ő nyomta meg a szerencsés hívást.
0: De durva, nagyon jó. Jól van. Oké, figyelj ide, Andi, mivel foglalkozol, mit csinálsz?
3: Lépcsőházakat takarítok.
0: Takarítasz, jól van, Andi. Mondj egy szlogen nekünk akkor.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Nagyon szép.
0: Nagyon ügyi vagy. Jól van. Mennyire vagy szerencsés típus? Hogy érzed? Meg tudod nyerni majd a konténert?
3: Hát nagyon bízom benne, mert őrjönkbe fogok gurulni, ha igen.
0: De jó. Én szerintem lesznek nagy gurulásaim, gyerekek. És gurulni fogunk. Lesznek nagy gurulások.
2: Az ajándékok közül melyikre vágysz a legjobban?
3: Hát igazából a nyaralásra.
0: Na.
3: Meg a konyhára, mert páromnak a házát felújítjuk, és jó fog jönni.
0: Nem voltatok nagyon mostanában nyaralni?
3: Hát nem jutottunk el.
0: Nem jutottatok el.
2: Hát házfelújítás elviszi a pénzt.
0: Az el.
1: Ha valami, akkor az elviszi a pénzt.
0: Jól van, Andi. Oké, akkor küldjük a kulcsot, legyél ügyes, és akkor találkozunk októberben majd. Október 9 szerintem, jó?
3: Igen, megyek. Köszönöm szépen.
0: Reméljük, hogy jó idő. Ottali, ciao.
3: Puszi,
0: sziasztok! Hello. Atiskánál is tudtok kulcsot szerezni, ő most nincs kitelepülve szerintem.
2: Csak hétfőn van.
0: Csak hétfőn van, és még Geri. Betelepítettük ide a stúdióba, és még van Gerink is. Jó, úgyhogy egész nap tudjátok hallgatni a Rádió 1-et, és próbálkozni. Solymártól Buda 8 km, másfél óra volt, gatya, nagyon durva. Mentőhelikoptert láttunk leszállóban az M1-es felett, miközben az M7-esre jöttünk Budaörs magasságában. Ezt Anna ülte nekünk. Köszönjük szépen. És Török Bálint előtt már áll az M1-es 20 km-re Budapest felé vezető külső sávban. A kamionok között áldogálnak hallgatóink.
2: Gyerekek, vége a jó világnak, vége. A nyárnak, amikor ugye nem kellett a gyerekeket iskolába vinni. Most már szeptembertől ez elindult, jön a dugó.
0: És belassult ez a szeptember, érzitek? Vagy nem érzitek ezt? Hogy a nyár nagyon ment, de most olyan, mintha 3 hónapja szeptember lenne? Nincs ilyen érzetetek? Hogy nekem valahogy nincs. Most egy kicsit lelassult ez a dolog? Nincs?
2: Most megint már hét közepe van, most kezdtük, most jöttünk vissza a hét.

0: végéről.
1: Igen? Nekem ugyanúgy. Nekem megy. Valahogy a szeptember most egy kicsit ilyen nyúlós vált. Lehet, hogy suli vagy, úgy az egész edzés, iskola, nem tudom, de hogy úgy valahogy ez a nyár nagyon rohan, de most ez a szeptember, ez nekem kicsit ilyen lelassulóban van.
2: Lenni. Igen, lehet, hogy ezzel nincs olyan sok stressz, nem? És akkor egy kicsit úgy nyugodtabb.
1: Hát a nyáron nincsen sok stressz, most több stressz van. Csak kapok egy kréta neked... üzenetet.
0: Azért csak összeúdik a gyomról.
1: Azonnal érted. Én
2: úr. Önnek ismerős az a kifejezés, hogy diszkalkulia?
1: Igen. Mi a helyzet? Üzentünk a krétára. Nem? Hát be vagytok állítva, nem vagytok beállítva?
2: Be vagyunk állítva.
1: Érted?
0: Csak nem nézzük.
2: Nálunk most az van, kaptunk üzenetet, mert az iskola részt vesz a 10 000 lépés a világért, mit tudom én, 10 000 lépés a pockokért, valamiért lépni kell 10 000-et mindenkinek minden nap, és akkor a szülőknek be kell társulni, és akkor be kell az applikációba regisztrálni, és mindenkinek egész nap talpalni kell.
1: Ja, hogy ki mennyit tesz bele.
2: Igen, és aha. A legjobb iskola, aki a legtöbbet talpalt, az kap majd 1 000 000 forintot.
1: Azonnal írják amúgy. Hát minden kapul, azonnal
2: dörzs ki. Nem, hát kell állítani a telefonodat, hogy...
1: Ja, értem, tehát egy hivatalos szám van arról, hogy mennyit lép a suliba.
2: Nálunk már megvan beszélve, hogy 8-tól 10-ig én sétálok, aztán átadom a szomszédnak a telefont, az majd kutyát sétáltatni 9-ig.
1: Igen, hogy tegyétek föl valami futóra az atlétikai pályán, vagy valahova.
2: Nagyon sok megoldás van, de itt hát el kell gondolkodni, mi a reális szám. Tehát 75 000 lépés egy nap, az belefér, de
1: még kicsit érdekes lesz, igen.
2: Van egy ultrafutó ismerősöm, esetleg be tudnál segíteni.
1: És mit nyer a suli? Tehát, hogyha megnyeritek, akkor...
2: 1 000 000 forintot.
1: Egyem. Aha. Amit elrak, igen. Majd a Diri.
2: Azt írták, hogy sportszerekre kapják, és én ezt rosszul olvastam, és azt olvastam, hogy sportszeletre. Mondom,
0: hogy milyen jó fejek, 1 000 000 csokira.
2: Figyelj, öcsém, 1 000 000-ért sportszelet, hát ebbe már ezért be fogok szállni én is.
1: Hát, ha kell, akkor igen. Nem de minden. Az lett volna, a végén tudod meg, legyalogolsz 4000 kilométer, és hol van a sportszelet? Nem sportszelet, sportszer.
2: Sportszerek?
1: Eszter, hát nagyon köszönjük az 1 000 000 lépést, amit beletett az iskolánkért, elhozzuk az 1 000 000-t, egy darab sportszeletet nem tudunk.
2: Pontosan anya fókoztad az 1 000 000 sportszeletet.
1: De ilyes voltál, amikor olvastad az e-mailt, ilyes.
2: Akkor kezdett a 14 órás.
1: Az időablakot hol tartott éppen, amikor a sportszer sport?
2: Igen.
1: Már minden sportszeletnek olvasok. Most indulok gyalogolni.
2: Peter, vedd fel a cipődet, megyünk a sportszeletet.
1: Harcba szállunk az 1 000 000 sportszeletet. Figyelj, igazából az, hogy 1 000 000 forintból azért az kijön. Azért, ha mondjuk 300 forint vagy 500 forint sportszeret, abból azért megvajtad.
2: De hogy mit érnek a sportszerek, ha nincs mellé?
1: Sportszeret. Igen.
2: Köszönöm az együttműködés lehetőséget.
0: Jelentkezett egy ultrafutó, aki azt mondta, hogy megvesztegethető.
2: Úristen, hány sportszeretért futsz el? Egy ultrafutó, az annyira durva lenne, hogy bemegyek.
1: 300 000 forintért.
2: Szerintem külön megköszönni, Ráskó vesztenek, hogy rengeteget lépett.
0: Volt egy olyan nap, amikor 90 kilométert ment. Mi?
1: Hihetetlen. Mit meg nem tesz
2: az anyukat? Az a Jászberében léptem fel.
1: És bemész, csak föltéped az ajtót. Hol vannak a sportszeretek?
0: Megküzdöttem
1: érte. Adják ide a sportszeretet? Sportszer volt, Ráskó. Sportszer volt. Ne törődjél vele. Lehet, hogy kicsit nem lehet az időablakodon állítani?
2: Hogy
1: nem azt mondom, hogy beszállni, de mondjuk a...
2: Zárít lesz az időablakodon.
1: 4 órát eszem, 20 órát éhezemből, nem akarod egy 16-8 rát átállni az időablakodat?
2: Nekem te nem mondod meg, mit csinálja.
1: Elég a 4 óra.
0: Látod, hogy érzi. Szereti, jól érzi magát benne.
2: Semmi vajon nincsen.
1: Szülői e-maileket félreolvasol, érted?
0: Sportszelet.
2: Felébeszted a gyereket. Indulunk? Gyalogolni?
1: Megyünk sétálni. Anyát küzd a sportszeletért.
2: Többen írják, hogy a Balatonszandon is lehetett 65 000 lépést csinálni. Hát igen, csak azt, amit te bevettél, ez azt én nem vehetem be.
1: Igen, a Balatonszandos 65 000 lépés az normál életben 5 000, jó? Tehát azért azt tegyük
2: plusz,
1: hozzá, tudjuk, miről
2: plusz,
1: szól.
2: Plusz az, hogy ez helybenjárás volt, nem?
1: Tudjuk, hogy ez miről szól azért. Na jövünk mindjárt 9:50 pontosan, itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataival.
3: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 990 000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta.
6: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
9: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezmény. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Peugeot rajongók, itt az idő. A Prémium Autóház Kft. Új Peugeot autószalonja megnyitott 60-ban. Most nyitási akciókkal és különleges ajánlatokkal várjuk. Találja meg új Peugeotját még ma. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
15: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelőrendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ, a Héra Drive Ciloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulóz szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a festékáruházban Mezőkövesden a Mátyás Király út 157 szám alatt.
17: Új termékünk, helyben készített kürtös kalács fagyival, a Fornetiben, az Agriaparkban. Kóstold meg te is! Keresd minket az Agriapark földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
13: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. És kettő között Ferenc Norbert várja Önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra nyithatják az egri börtönt, nem veszít erejéből a szél. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg nincs büntetés végrehajtási intézmény Heves megyében, az egri börtönt 2025. januárjában bezárták, azonban lehetséges, hogy újra nyitják, értesült a HEOL. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak, és nem volt kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetés végrehajtási intézet Csengeren, néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítottak a raboknak. A hazai büntetés végrehajtási intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt egri börtönt újra nyitnák, ennek lehetőségét jelenleg is vizsgálják. Azonban kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Több mint 10 éve várat magára a Fogár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelőintézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Végül a várható időjárásról, szerdán sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok, élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, napközben 18-22 fokot mérhetünk, csütörtökön még 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a pólókat még ne rakják a szekrény mélyére. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, 9:30 volt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a nap legjobb pillanatai jönnek. Jó sok minden témánk volt, ugye egyrészt megbeszéltük a diákcsínyeket, hogy mit csináltunk gyerekkorban, mert hogy egészen odáig mennek most már a gyerek diákcsínyek, hogy valaki visszafordított egy vizerjáratot gyerekek, és majdnem kiürítették Ferihegyet. A Budapest Bilbo járatot kellett visszafordítani, mert egy fiatal gyerekhangú srác betelefonált Ferihegyre, hogy a bomba van a fedélzeten.
2: Gép visszafordult.
1: 10-12 éves forma lehetett. Gép visszafordult. Ehhez képest megbeszéltük, hogy mi mit csináltunk, hát sehol nem vagyunk. Az volt, hogy sehol nem vagyunk.
2: Ártatlan apró gyerekkori próbálkozások voltak mindössze.
1: Igen, nem voltunk. Ehhez képest nem voltunk túl erősek. És beszélgettünk még a mindennapi függőségeinkről. Ugye az Aher interjú kapcsán voltak szomorú adatok az ország gyógyszerfüggésével kapcsolatban, és aztán kicsit vidámabb témára tereltük, és arról kezdtünk beszélni, hogy oké, mi az, amit megengedünk magunknak, függők vagyunk, és egy picit nézzünk rá, hát egészen megdöbbentő függőségek érkeztek.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Mit mond a gyerek? Hova telefonál? Most tényleg, te akarsz csinálni egy diákcsint. Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédőt az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már egy kicsit haladóbbak, a vizerjáratát visszafordították. Kit kell fölhívnod, hogy a vizerjárata visszaforduljon?
2: Liszt Ferenc repülőteret.
1: De mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbo?
3: Vagy bombát helyeztem el a vizerjáraton.
1: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
2: Muszáj elhinni, ez a baj. Ez a baj, hogy ha
1: ezen üvölt, a igen,
2: ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
1: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul. Igen. Ugye? Ennek sok-sok 10.000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínyt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
4: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordítatott a felszer. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
4: És a Mikulás most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
1: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
2: Az kemény.
1: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
2: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
4: Ez egy okos gyerek volt.
1: Ez egy okos gyerek volt.
4: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
2: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted, mert azt azért csináltuk. Ugye?
1: Igen.
4: Szerintem hogy ne mindenki, tesi órára.
2: Hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbaói járat?
1: Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indoka,
4: ki
1: nem maga a csíny.
4: Rajta? Ki ülhetett rajta, mert ez egy elég specifikus járat. Igen. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már valami nagyobb csínyel vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
1: Ez is lehet. Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
2: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
1: Nem, kislakás cserélj nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelepen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem a kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, kinéztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakunk előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták, hogy jön ez a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
2: Látod, micsoda
1: szép gyerekkor. És be voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kiderült, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefonszámot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécser ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk. Nem követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás érjen nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltátok?
2: Utcaiból.
1: Utcaiból?
2: Persze.
1: Naphegy utcai telefonfülkéből hívtunk el egyszer a tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Naphegy utcából, mert mindjárt küldi a rendőr.
2: akkor ő látta.
1: Lecsaptuk a kagylót és futás. Az kemény. Nem, mi valami hatóságot nem mertünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Jó, de aljas. Fényképezőgéppel éjszakai trafipax? Mennyire haladó. Jó, de jó. Azt a mindenségét neki.
4: Volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
2: parizerrel
4: és mustárra. És mustár. Felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
5: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélünk.
5: A legnagyobb.
1: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
2: Ne!
4: Milyen kockát? Nem
2: a húsleves kockát.
4: De hogy kerül a húslevesben leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab, ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megvoltak.
2: Voltak, nem volt. Répára, hagymára,
1: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy jöttem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
5: A legjobb újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
1: De szerettem a vegetát.
2: Nagyon
1: szerettem. Itt van kocka, leves kocka.
4: Nem, nem.
1: Leves kocka.
4: Leves kockát szerettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
4: Úgy nézett, párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szóval volt, ha megláttad, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is hittem magammal.
4: Jó, figyelj, Péter, kollégium,
1: szomorú gyerekkor.
5: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
4: Milyen
5: kisejnel fért?
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek ízét ittak. Barackrevet.
4: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
5: Édesse sósat, sósra édeset.
4: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
2: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
4: Próbáljuk ki?
1: Igen.
5: Finom.
1: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta keksz függés, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
5: keksz.
1: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy mondtam, halva a pilóta keksz. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
4: Mogyorós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt,
2: és utána pedig
4: a mogyorót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak mogyorú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Ropi függés
2: írják. Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem a sziánygazdaság. Volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
2: Zöldjék, nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
1: belenyomtad anyát.
5: Megint van egy kis leveskocka.
1: Megettem a leveskocka.
2: Hosszágyomtok egy sűrített tejet.
1: Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
4: A leveskocka, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
4: Na igen, és ugye annak az a...
1: Tésztát könnyű főzni.
4: Igen, az, annak az a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak van, azt a csak az.
1: Gyerekek, mindenki hülye.
2: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő. Hagyjad, mert sehol nem vagy, érted? Hát,
5: ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki Micsoda? Bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van, szereti.
1: Ezt én is sok hallottam, ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
5: Vajas kenyér.
4: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
4: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
4: Imádom. Azt hiszem, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
5: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora? Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliás tasakot.
2: Hát és büdös gyerekek, a kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld, de...
1: Menjen már kutyakaja.
5: Az az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító.
0: Balázsi! A Rádió 1-en!
1: Na jó van, gyerekek! Azért vannak itt.
4: Meg volt az első csoportfoglalkozásunk.
1: Igen, fabafehéret kakár kérdezik.
2: Hát tényleg.
1: Nem tudom, hogy a beszóban benne voltam, most nem hallgattam, de ugye azért a kutyakaja függő pirítós nevű nagypapa azért szerintem nagyon erős. Nagyon erős az. Néha igen, fehéret kakil annyi, de egyébként semmi.
2: Jó van tőle.
1: De teljesen jó, ugatja a oldalt kicsit, de ő pirítósra leszi a kutyakaját.
2: Nézd, amíg csóválja a farkát, addig nincs persze, baj.
1: Persze, és azért nagyszüleinek lehetett egy-két furcsa dolga. Átértek két világháborút, egy 56-ot, hát persze, egy kicsit azért furák voltak.
4: A nagyfatalomnak egyszer adtunk ezt meglevest, és tetelelek vált, úgyhogy szerintem ez oké. Okay.
1: Óriásiak. Na jó, a gyerekek, megyünk, és hát itt nagy vonulások vannak, mert te már nem vagy, holnap Juli van, aztán majd te nem vagy, szóval aztán itt jövünk, megyünk, gyerekek.
2: Megyünk, de te itt vagy, és ez a fontos, hát, és mi nagyon büszkék vagyunk rád, mindketten Eszterrel, ahogy valahol máshol vagyunk, és jól
4: olyan érezzük. Olyan jó, akármilyen bajba kerülsz, mindig számíthatsz valakire.
1: Igen.
4: Nem más, menjetek
1: jól, utazzatok, gyertek, jöjjtek, abba jön, nem jön be.
2: Te tudod, hogy fog pénteken érted, fölkelni 9 körül a szállásra. Hogy ez a Balázs, de jó, hogy van.
1: Hát, hogy én itt ülök, te alszol, vagy Nyíregyházán csinálsz, amit te Bilbóba vagy, vagy nem tudom.
4: A gyereknek be kell menni az iskolába, mert nyílt sportnap lesz, hogy meg kell nézni, hogy hogyan fognak sportolni, és a szülők, és a szülők is részt vehetnek, tehát ez azt fog jelenteni, hogy próbálj majd elmagyarázni a lányomnak, hogy miért nem mászik anyafalat, és miért jobb ez mindenkinek?
2: Nem azért, mert nem tud.
4: Igen.
2: Nem azért, mert nem tud,
4: nem
2: nincs kedve.
4: Nem akarod, többiek rosszul érezzék magukat.
1: Nem vagy igaz, hogy legalább egy kötélmászást nem csinálsz végig a nyílt napon.
4: Videós bejelentkezéssel jövök, jó?
1: Egy ilyen bejelentkezéssel, itt ez a kötél.
4: Pénteken hívjatok fel.
1: Itt ez a kötél, most megmászom. Na jó, gyerekek, szóval holnap akkor vonulunk ide-oda, mert hát aztán jövünk, jó? 6 órakor kezdünk. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok!
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Elektromos fűtőpanel?
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás?
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia?
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól?
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk?
7: Igen, nordart.hu.
8: Telefon?
9: Kávé.
8: Reggeli?
9: Kávé.
8: Munka?
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Kovádis. Hova mész? Henrik Sienkiewicz Kovádis, a Gárdonyi Géza Színház új előadása Szabó Sebestyén László rendezésében október 9-től. Váltsa meg bérletét kedvezményesen október 9-ig. Gárdonyi Géza Színház. Újra gondolva. Bérletes nézőink a vendégelőadásokra 20% kedvezménnyel válthatnak jegyet.
13: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
14: Új SUV-t keresel? Érdemes megnézned a Dongfeng T5-öt. Magas felszereltség, 6 év vagy 200 000 kilométer garancia, és most 8.890.000 forintos áron elérhető. Ha kíváncsi vagy rá, gyere el hozzánk, nézd meg és próbáld ki. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
15: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézd szét az Agria Park üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agria Park. Új szezon, új kedvencek.
16: Populist Pizza. Rendelj a Wolton és a Foodorán. MR vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
17: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
18: Jól. Tiéd?
17: Enyém is.
18: Hirdeted?
17: Hirdetem.
18: Én is.
17: Rádió 1.
18: Igen, te is.
17: Én is a Rádió 1-en.
18: Akkor jó.
17: Akkor együnk egy fagyit.
14: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. Reklám@radio1eger.hu vagy 41450.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: újra itt a Rádió Egy Konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Szia, Kata vagyok, nyertem egy kulcsot a Rádió Egy Konténerhez.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger vagy. Hello, mindenkinek, Györke Attila vagyok, jó munkát, jönnek ma is a jó zenék ebbe a szép napos, kora őszies, kissé szeles időbe.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: De nem csak zenélgetünk, játszani is fogunk, Rádió Egy konténer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Októberben érkezik a Rádió Egy Top 500, a hallgatók állítják idén is össze, és az elmúlt 20 év legjobb dalait keressük. Szia!
1: Szia, Jani vagyok.
0: Aki szeretne nálam szavazni?
1: Igen, Baker Matt Baiana.
0: Úristen, milyen jó zene. Kíváncsi vagyok a sztóriára, hogy miért erre szavazol.
1: Hát a párommal voltunk Tenerife-n májusban nyaralni, és ott hallotta meg igazából először, és ahhoz kötjük hozzá.
0: Van egy emléketek a dalról. Igen. Jó emlék. Értem.
1: Igen, nagyon szeretjük.
0: Mindenkinek van ilyen kedvence. Hölgyeim és uraim, állítsuk együtt össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját. Jöhetnek az SMS-ek, a telefonok, a Viberek, 20-as 311-111. Lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon és e-mailen is, top500@radio1.hu.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer hetekkel ezelőtt megérkezett és keresi a gazdáját. Ugye a játékainkban kulcsokat lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez. A 10. telefonáló kaphat egyet Rádió 1 szlogenért. A konténer nyitó napján, akié nyitja majd, elvisz egy egész konténernyi nyereményt. És az már biztos, hogy autó, utazás, értékes szerszámcsomag is van benne.

0: 11, hajrá, sok siker!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Rádió 1 konténerjáték. Meglepően vidám volt minden hallgató, akikkel az elmúlt zeneszámok alatt beszélgettem. Ennek nagyon örülök. Vidám játék, vidám Rádió 1 hallgatókkal, vidám játékosokkal. Az egyik hölgy, Angi, sok sikert kívánt a 10. telefonálónak. Szóval nagyon cuki volt most mindenki. Megnézzük akkor, hogy ki az, aki elért 10. a játékban, és kinek lesz esélye elvinni majd egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia! Na, az végre sikerült, és most nem tudom, hogy mit mondjak.
0: Például a neved?
1: Kovács Rita.
0: Honnan hívtál, Rita?
1: Kacsis-Barci Károly.
0: És mit mondanál akkor, ha azt mondanám, hogy 10. értél el, Rita!
1: Hát, szóval se jutok.
0: 10. vagy!
1: Hát, se hiszem. Jaj, már annyiszor próbálkoztam, volt egy megérzésem, hogy fel kell titeket hívni.
0: A megérzés tökéletes.
1: Még soha nem játszottam egy játékkal se.
0: Hogy mondod?
1: Még eddig soha nem játszottam egyetlen egy játékkal se.
0: Se a Rádió 1-gyel, se más rádióval?
1: Egy rádióban sem. Soha.
0: Aztán
1: meg a Rádió 1-ben.
0: És mekkora lenne, hogyha elvinnél egy Rádió 1 konténert?
1: Az nagyon jó lenne, az a kupra, az nagyon csábi.
0: Kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És már is tiéd egy kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Vadi új játékos a Magyar Éterben.

Sziasztok, Alex vagyok, és be lehet kerülni, én is szereztem kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a következő zenei órában is, amit pörgősen indítunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Diszkosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Legendák a Broadway Monkey Eger színpadán. Szeptember 26. Korda György és Balázs Klári nagy koncert Egerben. Egy este tele slágerekkel. Jegyek ülve vagy állva, intime.hu. Találkozzunk szeptember 26-án a Monkey-ban, és toljunk egy all-in-t.
14: Várunk mindenkit
15: szeretettel.
16: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
17: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ, a Héra Drive Ciloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulós szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a festékáruházban Mezőkövesden a Mátyás Király út 157 szám alatt.
18: Születésnapokra, céges rendezvényekre, ünnepi alkalmakra a megoldás Ornetti. Rendelj a 0670 310 00 30-as telefonszámon.
0: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
14: Szia, Laci! Sajnos tudok.
0: Ennyire azért ne legyél lelkes.
14: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
0: Ja, hát nem hirdeted?
14: De, online állandóan.
0: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
13: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a munkatárs ma is Györke Attila. Holnap több lesz a felhő, mint ma. Úgyhogy munka után legyen majd egy kis séta.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Kitartást, jó munkát! Igazi mai slágerekkel!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: egy top 500 a hallgatók 500 kedvenc dalával az elmúlt 20 évből bármelyik zenére lehet voksolni. Mi szóljon a Rádió 1-en? Mi az az 500 dal, amit nagyon jó lenne együtt meghallgatni? Szia!
1: Hello, Túri Zsuzsa!
0: Mondtad, hogy te is leadnál egy szavazatot.
1: Szeretnék, mert én úgy emlékszem, hogy egyébként ezt a Kylie Minogue számot, ami viszonylag új, ezt a Padamot szoktátok játszani, de most én tényleg nem hallottam az utóbbi időben, de lehet, hogy tévedek amúgy.
0: Úgyhogy mindenképpen voksolnál rá, hogy adjuk.
1: Igen, abszolút, teljesen voksolni fel, igen.
0: Jól van, oké, köszi szépen.
1: Igen, jó munkát kívánok, meg jó kulcsosztást.
0: Aj, köszi szépen, rajta vagyok, próbálkozz majd te is.
1: Puszi, hello.
0: Hello. És jöhetnek a top 500 szavazatok, hölgyeim és uraim. Több dalra is lehet voksolni, e-mailen talán a legegyszerűbb, top500@radio1.hu, de várjuk az SMS-eket, a telefonokat, a Vibereket a 20-as 311-111-re, vagy az üzeneteket Facebookon, Instán, TikTokon.

0: meg. Úgyhogy hölgyeim és uraim, sok sikert kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Aszta, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
5: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A biznisz a következő, én indítok egy játékot, a hallgatók pedig ezerrel telefonálnak. Mondjuk ez pár zenével ezelőtt meg is történt, úgyhogy tessék óráról órára beszerezni a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Háló!
1: Szervusz, Atisa, Dávid vagyok, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Dávid, aki nagyon fog örülni, mert...
1: Én vagyok a tizedik!
0: A tizedik lettél, Dávid!
1: Yes, super! Köszönöm, yes! Hú, de hogy egyszer próbálkoztam. Rádió 1, csak igazai mai sláger megy!
0: Dávid, elvittél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Hey.
1: Azt hittem, sose kerülök be, mindig próbálkoztam, de aztán folyamatosan foglalt vonal, meg újrahívás, és fú, de se hiszem, de király.
0: Itt van előttem Szabolcs Vájbere. Ati, nagyon nehéz nyerni. Csak ennyit írt. És ez az üzenet mindent elmond. Te is meg tudod erősíteni.
1: Ez abszolút, de aztán sikerült. Fú, el se hiszem, de jó.
0: Hölgyeim és uraim, október 9-én nyitjuk a Rádió 1 konténert, és aki addig nem szerzi meg a kulcsát hozzá, az lemarad a konténernyi nyereményről. A játék délután folytatódik. Itt a Rádió

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indítjuk a Daily Mixet. Shakirával, Burna Boy-jal, jön a Die Die.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Diszkosít!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
4: Kibírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Elindult a Foglár utcai lépcső felújításának előkészítése. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Az egri rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkezett egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Idén is keresik Magyarország kedvenc kilátóját. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ immár 7. alkalommal hirdette meg az év kilátója szavazást, amelyben ezúttal is a természetjárók dönthetik el, melyik kilátó toronyból nyílik a legszebb panoráma. A felhívás nem titkolt célja, hogy minél többen induljanak el otthonról és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait. Az év kilátója 2016-10 indulója között két bükki is szerepel, az egyik a milleniumi, a másik pedig a Szent Korona kilátó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Szavikron Rádió, egy csokik az imai sláger, mert gyönyörű szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, azt a minden, szeptember 23-a van, már megint a hét felén járunk, a mikrofonnál pedig, mint mindig, ma is Ferenc Norbert, nagyon remélem, hogy sok jó zene mellett töltjük ezt a két órát, meg sok-sok információt is hozok majd, és ön is itt lesz, ez a legfontosabb, hiszen dolgozgathatunk együtt, és hát nem a legegyszerűbb ez a mai nap, de azért közeledünk a hétvége felé, és ha szerda, akkor fél egykor Ferenci Tamás is jön, tehát ő is közeledik már a stúdió felé, a telefonvonal túlsó végéhez, nem sokára őt kapom majd el, és persze jönnek a szokásos dolgok a kertbarátoknak is, úgyhogy érdemes lesz maradni, meg persze várom a közlekedési infókat Egerből és a környékről, 20-as 33 933 33-as SMS Viber számunkra. Na és akkor nézzük, hogy a Daily Mix-ben milyen zenével megyünk tovább. Cyril, egy igazi Rádió 1-es kedvenc. Érkezik a Stumbling In.

Szadikron Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Lói kezdetben feldolgozásokkal szerzett hatalmas követőtábort a közösségi médiában. A német poppénekesnő és dalszerző legnagyobb áttörését a Weekend Blinding Lights című dalának akusztikus feldolgozásával ért el, ami Brazíliában aranylemez minősítést is kapott. Hogyha a zenei stílusát nézzük, akkor a modern pop, a soul és az elektronikus elemek keveredése jellemzi, és nagy hangsúlyt fektet egyébként az érzelmi hitelességre is. Hozom most Lói újdonságát itt a Rádió 1-en. Megyünk tovább a Golden Summer-rel.

0: Szállni Krom Rádió, egy Csaki Gazima is lágermegy, és megint elment egy hét, szerda van és fél egy, ilyenkor pedig szokás szerint jön Ferenci Tamás kertészmérnök, a Virágos Magyarország régióvezetője, Egermáros főkertésze, itt van már a vonalban. Szervusz Tamás, köszöntelek!
1: Üdvözöllek és tisztelettel köszöntöm a rádió egy hallgatóit.
0: Sokszor elmondom neked, hogy mennyire bánom, sajnálom a gyepet, ami ugye nálam is otthon van, és nagyon megviselte ez a kemény nyár, a szárazság, a vízhiány. Ha jól tudom, akkor most ezzel kapcsolatban hozol te is hasznos tippeket a hallgatóknak, hogy mit lehet tenni a gyepekkel.
1: Valóban így van, a hosszantartó nyári hőség és kánikula jelentősen igénybe vette a gyepet, a fű csomóssá, sárgává vált, a talaj pedig jelentősen tömörödött. A mostani őszi időszak viszont alkalmas arra, hogy helyreállítsuk a bázis egészségét. Távolítsuk el a lehullott leveleket, az elhalt növényi részeket, mert a fű alatt rekedt nedvesség gombás fertőzésekhez vezethet. Nagyon fontos munka a gyepszellőztetés, mert a nyári kánikula után a talaj felső rétegi elhalt fűréteg alakul ki, késes vagy rugós elektromos vagy robbanómotoros gyepszellőztetés tudjuk eltávolítani ezt a réteget, hogy a gyökerek újra a levegőhöz vagy vízhez és tápanyaghoz jussanak. Kereskedelmi forgalommal kapható gyepszellőztető gyerebje is, amivel el tudjuk végezni ezt a munkát, de a gépi eszköz hasznosabb és hatékonyabb. Ősszel már kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert friss hajtásokat, növekedését indítják be. Használjunk őszi gyepfenntartó műtrágyát, amely magas kálium és foszfor tartalmú, a kálium erősíti a gyökérzetet és a sejtfalakat, így a fű jobban bírja a hideget majd. Mindenkinek jó kertészkedést kívánok.
0: Na hát remélem, hogy figyeltek a hallgatók, és akkor megpróbáljuk regenerálni a gyepet, így az ősszel. Tamásnak a hasznos tippeket nagyon szépen köszönjük. Ferenci Tamás kertészmérnök, a Virágos Magyarország régióvezetője, Egerváros főkertésze volt most is a vendégünk, és Tamás, jövő héten is várunk téged vissza, nagy szeretettel.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

Szalikon Rádió egy Csaki Kazima is sláger megy. Marad a csapadék hajlam időjárásunkban egészen péntekig, lehet majd kisebb eső, zápor, zivatar térségünkben, és úgy néz ki, hogy megközelítettük a 20 fokot, és majd meg is haladjuk a hétvégén, mert egyre jobb lesz az idő. Holnap még igaz, hogy pár fokkal hűvösebb lesz, 17 fok lesz csak napközben, de pénteken már 20, szombaton 21, vasárnap 22, és jövő héten kedden akár 25 fok is lehet újra, úgyhogy megint csak visszatér még a kellemes idő, hát azért a 25 fok az szerintem abszolút így van, de az éjjelek viszont hűvösek lesznek, mert péntekről szombatra viradóra 4 fokig csökken majd a hőmérséklet, de most is minden reggel 10 fok alatt indul majd, úgyhogy azért legyen nálunk már egy vastagabb ruha, hogyha szeretnénk elindulni valahova korán reggel, meg természetesen ilyenkor mindig attól fél az ember, hogy nagy megfázzon, úgyhogy érdemes már most erősíteni az immunrendszerünket sok gyümölccsel, illetve hát a szokásos dolgokkal, ami mindenkinek egyéni praktikája. Na hát a folytatásban most a munka mellé Major Lazer dalával megyünk tovább, érkezik a Light It Up!

0: Szaltjon Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is várok majd vissza mindenkit nagyon sok jó zenével, és várom egyébként a közlekedési információkat is, mert érdekel, hogy hogy lehet most közlekedni Egerben, illetve a környéken van esetleg Trafipax, ha lát bármi érdekességet, akkor írjon nekem. 20-as 33 9 33 33-as, illetve facebook.com/radio1 Eger oldalunkra is írhat. A következő órát pedig Révai Reni hírei után majd Tóth Abigail és Accent közöse indítja. Itt lesz majd hamarosan a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
1: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
1: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
1: És a koncentrációt nem befolyásolja. Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
5: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hőszigetelőrendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive Ciloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulós szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a festékáruházban Mezőkövesden a Mátyás király út 157 szám alatt.
6: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564-100-as számon, vagy a facebook.com/excobramonitoring oldalon.
7: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Kényelem, stílus, Citroen. A Premium Autóház Kft. Új Citroen márka kereskedése megnyílt 60-ban. Nyitási kedvezményekkel és őszi ajánlatokkal várjuk. Látogasson el hozzánk még ma. Premium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. premiumautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Újra nyithatják az Egri börtönt, a híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg nincs büntetés végrehajtási intézmény Heves megyében, az Egri börtönt 2025. januárjában bezárták, azonban lehetséges, hogy újra nyitják, értesült a HEOL. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak és nem volt kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetés végrehajtási intézet Csengeren, néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítottak a raboknak. A hazai büntetés végrehajtási intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt Egri börtönt újra nyitnák, ennek lehetőségét jelenleg is vizsgálják. Azonban kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: break my heart.
1: Szalik Rónádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Eger, a hét közepén, szeptember 23-án köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és remélem, hogy a munkához is legalább így állunk hozzá. Istenetesse a Teklákat és a mai ünneplő születésnaposokat, meg évfordulót köszöntőket. Az biztos, hogy nekik nagyon jó ez a mai nap, de hát nekünk is lehet az, hiszen azért haladunk a délután felé, és mivel lehet majd így jót pihenni, merre érdemes kimozdulni a pihenés édes óráiban, hát természetesen hozom majd a részleteket, hiszen ebben az órában megnézzük, hogy milyen programok kínálkoznak itt Egerben és a környéken. Meg hallgatjuk a jó zenéket most a munka mellé. Regál Lili újdonságával megyünk tovább, érkezik a Heal Me!
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

Szali Kronádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Négy mai programajánlatom is van. Az egyik időrendi sorrendben 16 óra 30 perckor kezdődik majd. A sorsfordulók kérdések keresztüzében Mohács, a Mohácsi csata új kutatási eredményeit mutatja majd be. Ez az előadás dr. Kristóf Ilona előadása, ami a Bródi Sándor könyvtárban lesz majd. Aztán 17 órától lesz egy kiállítás, Nagy Ernő munkásságáról lesz egy beszélgetés, Szeretetből festett címmel a Ziffer Sándor galériában, és Borász Tisztán dr. Gál Lajossal lesz egy beszélgetős borkóstoló a mai napon 18 órától, illetve 19 órától meg a Bartakovics Béla közösségi házban lesz majd az Egri Világjáró Klub, ahol Molnár Ábel mauritániai utazásának kalandjai és tapasztalatai lesz majd az előadás címe. Na hát nagyon jó szórakozást kívánok a mai programokhoz, és nem sokára hozom a közelgőket is, de előtte már Nelly Furtad,

Szadikron Rádió egy Csoki Gazima is legelme, egy választottam néhány közelgő programajánlatot is. Szeptember 24-én, azaz holnap este 6 órától a Koka Galériában, az Egri Kerekesben három zenésze lesz majd a vendég, Vas Judittal beszélgetnek, a Vastapsban, aztán Trampúr akusztikus koncert és szalonnasütés. Na ez egy nagyon jó program, ami a Szép Asszonyműben lesz majd szintén holnap este 6 órától. És egy abszurd komédia is jön, az Öngyilkos, a Gárdonyi Géza Színházban. Holnap este 7 órakor kezdődik majd ez az előadás. Nagyon jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz is. Nálunk pedig jön Shawn Mendes slágere.

Szabi Kronádió, egy csoki gazimai sláger, mely további szép délutánt kívánok mindenkinek. Megint csak elröppent ez a két órácska, amit mi itt a 101.3-on tölthettünk együtt, de holnap is lesz nap, a szokott időben, akkor is várok majd vissza mindenkit 12-kor. A folytatásban pedig Györke Attila érkezik, meg az igazi mai slágerek. Enrique Iglesias dalával kívánok szép szerda délutánt, hello

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
5: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedacurt.
10: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Éhes vagy? Pizza minden alkalomra a Populistból. Keress a Wolton és a Foodorán.
12: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hősziget előrendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive Ciloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulós szálakkal megerősített, alga és penész gátló megoldás. Keresd a festékáruházban Mezőkövesden a Mátyás király út 157 szám alatt.
11: Populist Pizza. Rendelj a Wolton és a Foodorán.
13: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
14: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
13: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
14: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
13: Te megnézed?
14: Hát...
13: Legalább szép lett?
14: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
13: Csukott szemmel.
14: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
15: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 44450-es telefonszámon.
7: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket TikTokon is. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
17: Ne!
18: Milyen kockát? Nem
16: a húsleves
17: kockát. A leves kockát.
18: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
16: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megoldtál.
17: Szegények voltak, nem volt répára, a hagymára,
16: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy jöttem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
19: A legjobb újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
16: Szerettem a vegetát.
17: Nagyon szerettem. Generációs.
16: Itt van szex, kocka, leves
18: én
16: kocka.
18: Nem, nem.
16: Leves próbáld kocka. Ki. Kibontottam, volt, és suliba is ittem magammal. Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek ittak. Barack levet.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Csőke Attila vagyok. Hideg volt azért ma reggel, ugye? És most is csak ilyen 20 fok körül mérünk. Na, ez lesz holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen. Na hát volt egy kis pihenő a játékban az elmúlt órákban. Mostantól kezdve ezerrel tessék figyelni, hogy két zene között mikor szólok, mert a rádió egy konténer keresi a gazdáját, hamarosan kulcsot lehet hozzá szerezni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt a lehetőség, hogy a hallgatók beleszóljanak a műsorba, mi szóljon a Rádió egyen. Állítsuk össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját, jön a Rádió egy Top 500, és a vonalban Ábel. Hello!
1: Szia!
0: Hogy vagy, mit csinálsz?
1: Éppen dolgozom itt a West Endben. De mondom, meghallottam, hogy van top 500 mindenképp. Mondom, akkor mindenképp lecsapok rá.
0: Akkor szavazol egyet. És mi a kedvenc dalod az elmúlt 20 évből?
1: A Timbalandtól a Morning After Dark, azt mindenképp szeretném hallani. Hatalmas rádió, és kedvenc, és úgy gondolom, hogy helye van a top 500-ban.
0: Isten, de rég hallottam. Nagyon jó. Örülök, hogy szavaztál rá. Írom fel feltétlenül. Jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hogyha eszedbe jut még valami, akár egy teljes lista, Viberen, telefonon, SMS-en, e-mailen szavaz.
1: Jó, lesz még mindenképpen, majd gondolkodom. Még ilyen régi nagy rádió, hogy is kedvenceket bedobok majd.
0: Helyes. Jó munkát, kitartást!
1: Nincs mit, köszi neked is, szép napot!

0: újra rábíjú egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Krisztián vagyok, és én is nyertem egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na most jött el az idő, hölgyeim és uraim, játszunk egy jót. Tessék ezerrel telefonálni nekem mostantól. A forrodrotunk 20-as 311-111. Szabaddá tettem minden vonalunkat, aki tizedikként ér el, Rádió Egy konténer kulcsot nyer. És rég csináltam ilyet, felkapom rögtön az elsőt. Rádió Egy, tessék!
1: Halló, Éva vagyok. Szia, Rádió 1-es konténerjátékra jelentkeznék.
0: Az egyik vonalon foglalt, a másikon meg elérsz?
1: Igen.
0: Hallottam, hogy a másik foglalt. Hát aki ügyes, az két telefonnal tolja, de most elsőként értél el.
1: Nem hiszem el.
0: Na akkor, újra tárcsázás gyorsan mindkét telefonon, és érj el tizedikként.
1: Jó.
0: Oké? Okay?
1: Köszönöm. Köszönöm.
0: Hajrá.
1: Ja.
0: És megyek tovább, számolok tovább, nem sokára adásba adom a tizedik telefonálót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágerben. Jött egy SMS névtelenül, nem csön ki a vonal, mindig foglalt, és egy szomorú smiley. Hát jelentem, 10 embernek most éppen kicsörög a 0623111111, valaki tehát közülük esélyes lesz, hogy elvigyen egy konténerre nyereményt a Rádió 1-től. Na ki az ország legszerencsésebb embere ebben az órában? Rányomok az egyik vonalra, halló?
1: Szia, Panna vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Panna, hello! Hát...
1: hello!
0: Hogy elértél tizedikét?
1: Komolyan, nem
0: igen,
1: mondod!
0: Igen, sikerült!
1: Rádió 1, csak igazi mali sláger megy.
0: És még a szlogen is megy, úgyhogy nyertél egy kulcsot tőlem most a Rádió 1 konténerhez.
1: Úristen, de jó, köszönöm. Hát nem is hiszem el.
0: Fél perccel ezelőtt még a telefon nyomkodtad, most meg már egy kulcs tulajdonosa vagy.
1: Köszönöm.
0: Mit csinálsz most, Panna?
1: Éppen a 3 hónapos kislányommal játszunk.
0: Akkor majd hozod őt is a nyitásra?
1: Hát szerintem le lesz passzolva a maminak.
0: Helyes, akkor anya-apa játszik majd velünk október 9-én a Rádió 1 konténer mellett. Hölgyeim és uraim, vannak még kulcsaink a következő.

0: Itt a Rádió Egyen a következő órát a Wonderful Life indítja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8. kerületben

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Budapesti.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelorvosát.
5: Asztal, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
5: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
9: Ne!
10: Milyen kocka? Nem
9: a húsleves kocka. Nem a leves kocka.
10: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
8: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Hát bedobott egy párat. Érted? Forró víz bedobtad, megitted, megoldtál.
9: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
8: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
11: A legjobb újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
8: Szerettem a vegetát. Nagyon szerettem.
9: Generációs.
8: Itt van szexuális kocka, leves
10: nem
8: kocka.
10: Nem.
8: Leves kocka. Kibontottam, volt, és suliba is ittem magammal. Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek ittak. Barack levet.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Elindult a Foglár utcai lépcső felújításának előkészítése. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Több mint 10 éve várat magára a Foglár utcai lépcső rekonstrukciója. A beruházásra 55 millió forintot különítettek el Eger költségvetésében, első lépésként pedig megkezdődtek a tervezéshez szükséges feltárások. A rekonstrukciós szükségességéről már 2014-ben döntött az akkori egri közgyűlés, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. A városvezető tájékoztatása szerint a lépcső jelenlegi állapota műszakilag nem megfelelő, de a közvilágítással és a vízelvezetéssel és rendszeresen problémák adódnak. Emiatt nem egyszerű javítást, hanem teljes körű átépítést terveznek. Az egri rendőrkapitányság körzeti megbízottja Lakatos Martin őrmester szeptember 19-én szolgálaton kívül is bizonyította elhivatottságát. Egerben észlelte, hogy egy korábbi intézkedéseiből jól ismert fogolyszökés miatt körözött személy tartózkodik a közterületen. Az őrmester azonnal értesítette a kollégákat és szolgálatba helyezte magát, majd követni kezdte a férfit. A körözött többszöri felszólításnak sem tett eleget, majd szökni próbált, ezért a rendőr feltartóztatta és a kérkedésre az egységek megérkezéséig visszatartotta, adta hírül a rendőrség. Idén is keresik Magyarország kedvenc kilátóját. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ immár 7. alkalommal hirdette meg az év kilátója szavazást, amelyben ezúttal is a természetjárók dönthetik el, melyik kilátó toronyból nyílik a legszebb panoráma. A felhívás nem titkolt célja, hogy minél többen induljanak el otthonról és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait. Az év kilátója 2016-10 indulója között két bükki is szerepel, az egyik a milleniumi, a másik pedig a Szent Korona kilátó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közöttük Rádió 1 konténerjáték, és akkor most, hölgyeim és uraim, még nem indítok játékot. Halló!
1: Szia, játszani szeretnék.
0: Füstöl a kezed alatt a telefon, de még nincs játék.
1: Pedig már nagyon-nagyon rég, amióta elkezdődött a játék, folyamatosan telefonálom. Két telefonról is.
0: Még egy icipicit várnod kell.
1: Jó, oké, akkor később. Köszönöm.
0: Mindenki szeretné elvinni a konténernyi nyereményt. Nem sokára esélyt adok rá, szólni fogok, amikor hívni kell.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egyik jó zene után a másik, de októberben érkezik majd egy slágerlista, Magyarország legnagyobb listája a Rádió 1 Top 500 az elmúlt 20 év kedvenc zenéivel, a hallgatók voksaiból állítjuk össze. Szia, Dávid!
1: Szia!
0: Mondtad, hogy két kedvenced is lenne, hát hallgatlak!
1: Edward Mayer, Stereo Love.
0: Zseniális! Mi a másik?
1: És Avicii-től a Levels.
0: Jaj, de jó, hogy voksoltál rájuk. Miért gondoltál ezekre a zenékre?
1: Szerettem őket így régen is, és még most is, ha úgy meghallom bárhol.
0: Például a Rádió 1-en, mert így az igazi mai slágerek között azért felbukkannak.
1: Igen.
0: Már is írom fel a szavazataidat.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 forró drótja 23111111 SMS telefon Viber. Jöhetnek az e-mailek is, top500@radio1.hu, de a social felületeinken is az üzenetek. Facebookon,

megy, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, na most aztán tényleg itt a játék ideje. Mostantól elkezdem venni a hívásokat sorban egymás után, és a 10. telefonáló a rádió egy szlogennyével nyer egy rádió egy konténer kulcsot. Az új hallgatók jól tudják, van egy szép nagy rádió egyes konténerünk tele nyereménnyel, és egy hallgatónk elvisz mindent, ami benne van. A nyaralást, a klímát, egy fullos konyhát, okos tévét, szerszámgép csomagot, autót,

0: Egy jó játékot, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és itt a játék! A Rádió 1 konténerhez nyel kulcsot a 10. telefonáló egy Rádió 1 szlogennel, és ha mázlista, akkor október 9-én viszi majd az autót, a nyaralást, a szerszámgép csomagot, a fullos konyhát, konyhai berendezéseket, a klímát, az okos tévét, nem tudom, hogy mit hagytam még ki, de az biztos, hogy a Rádió 1 konténerben még van meglepetés. 9 emberrel már beszéltem, a 10. telefonálót kapcsolom adásba. Halló!
1: Szia, Júlia vagyok, és a konténersjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Júlia, a 10.
1: Annyit próbálkoztunk, de szuper! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Júlia! Ezzel egy kulcsot szereztél a Rádió 1 konténerhez.
1: Köszönöm szépen. Hú, nagyon örülök.
0: Tavaly sikerült?
1: Nem, de idén már rengetegszer próbálkoztunk.
0: Látva a tavalyi nyereményt és nyertest, idén úgy döntöttél, hogy 1000-rel próbálkozol, és hát most összejött.
1: Igen.
0: De nem fog összejönni Gyöngyinek, az egyik Viberezőnknek, aki napok óta szinte percenként küld egy üzenetet, hogy nyerni szeretnék. Kedves Gyöngyi, ez a játék nem így zajlik, de hát óránként elmondom, hogy hogyan kell a játékra jelentkezni. A következő órában is elmondom majd, itt a Rádió 1-en.

0: Az új autóval és a nyaralással pedig pippa lesz a szabad élet utáni vágy is. Játék ma is nagyon sok lesz még, illetve az elkövetkezendő napokban. Most viszont a friss az új, a Golden Summer, az igazi mai slágerek között.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quinches.
1: And this is our new

0: ez a rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Pontosan egy óra múlva 5-től ma is lesz live mix, 2 órás Juhász Gergővel és ma délután a Rádió 1-es DJ közül Lotfi Begivel. Addig viszont rádiózzunk együtt. Én az újabb órát Kamráddal indítom. Mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hősziget előrendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive Ciloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulóz szálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a festékáruházban Mezőkövesden a Mátyás Király út 157 szám alatt.
10: Legendák a Broadway Monkey Eger színpadán. Szeptember 26. Korda György és Balázs Klári nagy koncert Egerben. Egy este tele slágerekkel. Jegyek ülve vagy állva, intime.hu. Találkozzunk szeptember 26-án a Monkey-ban, és toljunk egy ólét.
11: Várunk mindenkit
12: szeretettel.
13: Helyben sütött hatalmas pizza szelet és egy Sixo együtt csak 999 forint a Fornettiben, az Agria Parkban, a mozgó lépcsővel szemben.
14: Új SUV-t keresel? Érdemes megnézned a Dongfeng T5-öt. Magas felszereltség, 6 év vagy 200 ezer kilométer garancia, és most 8 millió 890 ezer forintos áron elérhető. Ha kíváncsi vagy rá, gyere el hozzánk, nézd meg és próbáld ki. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, 5-től Gerivel és Begivel Rádió 1 Live Mix. Most 6 perccel járunk, 4 után közlekedési információk. Gubi írta az SMS-t, hogy Nyíregyházán volt egy baleset a 41-es főúton a 403-as csomópontjánál. A teljes utat lezárták. Ákostól tudom, autó az árokban a 48-as főúton, a 16-os kilométernél. Dani szólt, hogy a 81-esen Sörédnél takarítanak a 17-es kilométernél. Judit pedig azt írta, az M1-esen már Tata után offos a pálya a főváros felé haladva, Tatabányánál kell nagyon a türelem. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat mindenkinek. Autós barátaim szuper jó dalt kapnak a vezetéshez. Don't leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1, csak igazi mai sláger 1, és ugye megvan, mi minden elvihető a Rádió 1 konténerből. Nyaralás, szerszámgépcsomag, autó, egy fullos konyha, okos tévé, klíma, beszereléssel, és még mindig van meglepetés a Rádió 1 konténerben. 0620 311 111 a forradalmat, ebben a pillanatban egy ország hívja, mindenki tizedikként szeretne bekerülni. Na lássuk, kinek sikerül.
1: Szia, Fedeknek ez a játék a létszíves.
0: Hello, hello, hogy hívnak téged?
1: Laci vagyok, Debrecenből.
0: Lacikám, futsz éppen?
1: Nem, dolgozok, fagyizóban vagyok, csak igen.
0: Majd fogsz futni a konténerhez. Tizedikként hívtál fel!
1: Nem mondod, óriási, na, végre sikerült, már szuper, örülök neki.
0: A Rádió 1 szlogenje?
1: Persze, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És már is megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Hurrá, hurrá, nagyon szépen köszönöm, szuper, szuper.
0: Hogy megy a fagyizó ilyenkor, 20 fokban?
1: Hát most már szezon vége van, most már annyira nem nagyon sajnos, de még megy egész.
0: Most már csak ti fogyasztjátok.
1: Hát többnyire már igen.
0: Majd a Rádió 1 konténerhez azért nyugodtan hoz.
1: Ja, jó, oké, mindenképpen.
0: A maradékot elfogyasztjuk a helyszínen.
1: Rendben, megbeszéltük.
0: És a játéksorozatnak bőven nincs még vége. Juhász Gergőnél esre a kívánság műsorban több kulcsot is lehet nyerni. Holnap reggel Balázsék is fogják osztogatni. Szóval nem szabad feladni. Tessék megpróbálni a következő játékot is itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Kulcs, telefon, cipő, holap.
8: Állj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint.

0: Lidl.
1: Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
5: Kovádis. Hova mész? Henrik Sienkiewicz Kovádis, a Gárdonyi Géza Színház új előadása Szabó Sebestyén László rendezésében október 9-től. Váltsa meg bérletét kedvezményesen október 9-ig. Gárdonyi Géza Színház. Újra gondolva. Bérletes nézőink a vendégelőadásokra 20% kedvezménnyel válthatnak jegyet.
6: Új termékünk! Helyben készített kürtös kalács fagyival, a Fornettiben, az Agria Parkban. Kóstold meg te is! Keresd minket az Agria Park földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
7: Olajcsere? Ne számolgass! A Barta Autó márkafüggetlen szervizében egyszerű az ár. 25 forint köbcentinként. Motorolaj, olajszűrő és munkadíj. Ennyi. Részletek üzletünkben. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
8: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
9: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
8: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
9: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
8: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
10: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. Most 16 óra 41 perc és friss közlekedési infókat kaptam. Évi szólt, hogy az M0-áson történt egy baleset Gyálnál, az M3-as felé haladva már 4 kilométeres a sor. Csabesztől tudom, Budapest, Baks csomópont baleset volt a centrum felé haladva. Nemrég tudtuk meg, ugye, hogy Nyíregyházán volt egy baleset a 41-es főúton a 403-as csomópontjánál. Ákos autót látott az árokban a 48-as főúton a 16-os kilométernél. Az M1-esen pedig óriási a sor a főváros felé haladva Tata után, és Tatabányánál kell nagyon a türelem. Bárki bármit lát még, a Rádió 1 forradrótja 20-as 311-111 SMS, telefon, Viber.

0: itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Közben néztem, milyen idő lesz holnap, és hát azt olvastam, jönnek, mennek a frontok felettünk, holnap is elér minket egy, úgyhogy nyugat felől jön majd a borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit

0: és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
5: Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
10: Olajcsere? Ne számolgass! A Barta Autó márka független szervizében egyszerű az ár. 25 forint köbcentinként. Motorolaj, olajszűrő és munkadíj. Ennyi. Részletek üzletünkben. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
11: Születésnapokra, céges rendezvényekre, ünnepi alkalmakra a megoldás Ornetti. Rendelj a 0670 310 00 30-as telefonszámon.
12: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
13: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
14: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a Zenekar koncertre?
15: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
14: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
15: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
14: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
10: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, indul a rádió egy live mix, ami nektek hála marad továbbra is 2 órás. Mellettem tehát innentől egészen este 7-ig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: SMS Viber 0623111111, isteni lesz a zene, keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
2: Az a kezdte, hogy a hallgatóknak hála, miért is?
1: Mert hogy olyan sokan hallgatják a rádió egy live mixet 5 és 7 óra között, hogy úgy döntöttünk, hogy maradunk 2 órásra.
2: És kérték SMS-ben, üzenetben, és mondták, hogy a Lotfi Begi azért
1: mindenki ezt írta, hogy a Lotfi Begi.
2: Akkor bele is vágok, ma már ennyien írtak nektek üzenetet. Hogy 2 órán keresztül szeretnétek hallgatni, így a kívánságotok valóra válik ma délután, az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bamboo Leo-val fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: Füvegi a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. 5 kilométeres dugó van karambol miatt az M0-as autó déli szektorában, Gyál közelében az M3-as felé vezető oldalon, és történt egy baleset a Rákóczi hídon a fővárosban Pest felé, a Budafoki út és a Szerémi út szinte parkoló, ez pedig svéd küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük! Hú, de sok az üzenet, sziasztok! Begi hatalmas volt a barátaival pénteken Ópuszta szeren, a csajok nagyon élvezték, óriási volt a buli, üzeni suta.
1: Nagyon szépen köszönöm, ugye Lotfi Begi ilyen friends buli volt Ópuszta szeren, ahol elkísért Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, de milyen erősen lefordított, hogy a barátaival.
0: Igen, ez tök jó szerintem.
1: Köszönjük szépen, hogy ott voltatok.
0: Sziasztok, akkor ha jól értem, nem csak szeptember végéig tart a Summer Edition időszak, hanem most így marad, október után is üzeni Zsombor. Így van, hívhatjuk úgy is akár, hogy Autumn Edition, aztán Winter Edition.
1: Ezt akartam mondani,
0: Spring Edition.
1: Utána jön a Winter Edition. Igen, kicsivel több száncsengővel.
0: A lényeg, hogy olyan sokan hallgatjátok és szeretitek ezt a műsort, hogy marad 2 órás, tehát a Rádió egy Live Mix. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt nektek. Megyünk tovább, Begi.
1: És akkor stílszerűen megyünk tovább, mert hogy ugyan még egy órát húzunk rá, de még egyszer.
0: Én is de szép volt, Begi! Vizuálmenést a Beginek!
1: Még egyszer ráhúzunk még egy órát. Érkezik a Daft Punk és a One More Time. Egy különleges mashupba itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Lost Frequencies és a Libidol, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix, ami továbbra is 2 órás, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és még mindig nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, hogy Lost Frequencies beszédhangja mennyire hasonlít Cookie beszédhangjára, figyeljetek!
1: What's up everybody, my name is Lost Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.
0: Egy az egyben!
2: Igen.
0: Tényleg.
2: Igazából lehet, hogy a Cookie mondta fel itt a szomszédba, és mindenki jó meg van vezetve.
0: Ezt most csak onnan tudom, hogy nem így van, mert ez én vettem fel Lost Frequencies, azt hiszem 3-4 éve a Balatonszándon. Sziasztok, vártam nagyon a délután 5-öt, nagyon jó a műsor, más nem is hallgatok, hajrá Begi, üdvözlettel István Tarpáról.
2: Köszönjük szépen, hogy minket választottál.
0: Kedves Begi és Geri, mi volt annak a számnak a címe, ami 17.06 körül játszottatok előre is? Köszi, szuper a mix, üdvözlettel Vén Orbi.
2: Nem mondjuk meg, menjél fel a rádió.hu-ra, és szépen keresd vissza.
0: Megint nagyon kedves ma is, így van.
2: Egy újdonságról van szó egyébként. Aloknak a Dive Into Me című felvétel, ami szintén egy ilyen TikTok trendből indult el, hiszen az eredeti dal motivumát azt még valamikor a tavalyi év közepén végén a TikTokon kapták föl, aztán jött Alok és csinált belőle egy teljesen új dalt, és Alok egyébként tényleg ezt szokta csinálni, hogy amikor feldolgozást is készít, akkor egy-egy motivumot kiragad, és aztán egy egész új dalt ír köré. Hát ilyen lett a Dive Into Me még egyszer Aloktól.
0: És természetesen a teljes szettet, mind a kettőt vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációban. És megyünk tovább.
2: Egy régi dal új köntösbe érkezik, Example, és a We'll Be Coming Back itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: találkozása a Rádió Egyen, ez a Rádió Egy Live Mix továbbra is két órában. Sziasztok, ez egy üzenet. Komolyan mondom, hogy így, hogy a Rádió Egy Live Mix este hétig tart, nem fogok tudni aludni, csak később. Pedig kéne aludnom, mert este munka van. Most is nagyon jók vagytok Begivel, mint mindig. Üdvözlettel, Albert, az állandó éjszakás.
1: Jó munkát, illetve ne pihenjél, mert még bőségesen van egy óránk, aztán kívánságműsor, aztán pedig már. De ez most már nincs értelme lefeküdni.
0: Szerintem sem. Ezt most inkább bírd ki fél lábbal. Jó, szerintem is engedd el. Nagyon fontos, hogy hidratálj, mindenki hidratáljon, attól, hogy már hideg van, meg ősz van, meg szeptember vége, lassan október eleje. A hidratálás az továbbra is nagyon fontos. Úgyhogy jön egy rövid hidratációs szünet Begivel. Erzsikének átadjuk a stúdiót, aztán pedig jövünk vissza.
1: Még nyílnak a völgyben a kerti világban. Így már azt mondtad, hogy szeptember vége. Nincs szeptember vége. Nem engedjük el a nyarat.
0: Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Gri energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
14: Elektromos fűtőpanel.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Gyors és ingyenes kiszállítás.
15: Igen. Nordart.hu.
14: 5 év cseregarancia.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Norvég minőség a forgalmazótól.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Rendeljünk.
15: Igen. Nordart.hu.
16: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
17: Premier Outlet Budapest.
18: Világmárkák, világra szóló áron.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
22: Asztal, ez mi volt?
0: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
22: Reklámot hallottak.
23: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
25: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
26: Olajcsere? Ne számolgass! A Barta Autó márka független szervizében egyszerű az ár. 25 forint köbcentinként. Motorolaj, olajszűrő és munkadíj. Ennyi. Részletek üzletünkben. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
27: Akciós ajánlatok a Populist Pizzában. Gazdag feltétekkel és alacsony árakkal várunk személyesen az Agriapark földszintjén. Rendelj a Volton és a Foodorán.
28: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!
22: Reklámot hallottak.
28: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Újra nyithatják az Egri börtönt, a híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg nincs büntetés végrehajtási intézmény Heves megyében, az Egri börtönt 2025. januárjában bezárták, azonban lehetséges, hogy újra nyitják, értesült a HEOL. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak és nem volt kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetés végrehajtási intézet Csengeren, néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítottak a raboknak. A hazai büntetés végrehajtási intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt Egri börtönt újra nyitnák, ennek lehetőségét jelenleg is vizsgálják. Azonban kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Gyermekszemészeti szakrendelés indul az Egri Kórház rendelő intézetében, a gyermekeket dr. Nagy Anna Mária, a Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa fogadja két hetente hétfőnként, 9 és 15 óra között az első emelet 119-es rendelőjében. Az első szakrendelés október 5-én lesz, a részvétel nem beutaló köteles, azonban előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: este 6 óra van, hello mindenkinek, a Rádió egy Live Mix továbbra is 2 órás, mellettem a Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiogatókat, szevasztok.
0: Persze Geri, hidratáljatok, mert fontos, de ígyatok bort is, mert a gyümölcsfogyasztás még fontosabb, és akkor a folyadékbevitel is megvan. Üdv mindenkinek, Zozó.
1: Jogos.
0: Mennyire logikus gondolatmenet?
1: Abszolút, abszolút jogos.
0: Köszi Zozó, amikor hazaérek, eszembe fog jutni.
1: Én szőlőlére cserélem, de jó, oké, elfogadjuk.
0: A szép boraimat nézegetve eszembe fog jutni ez a mondat. Megyünk tovább!
1: Az órát pedig már is a Wonderful Life dallal fogom indítani, amit ezúttal Purple Disco Machine értelmezett újra. Az előadó továbbra is a Hertz itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: van Locsi Begge a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek. Baleset Budapesten a Dréarantal úton, a Fehér útnál történt nemrég, aztán egy nagyon szabad szájú SMS. Valaki mondja már meg, mi történik a fővárosban a budai oldalon. A 11. kerületből nem vagyok képes kijutni. Melyik hülye csinálja itt a felfordulást? Köszi szépen, T. Nincs infónk.
1: Nincs infó, de egyébként vannak az utakon tanulójogsival, illetve akik még csak most tanulják, hogy mit kell csinálni. Én ma belefutottam egy ilyenbe, és türelmesnek kell lenni.
0: Igen, ne haragjuk, bújjatok rájuk, így van, kitartás mindenkinek. Az M3-ason egy lerobbant autó miatt van dugó Vásárosnamény felé, a 60 nyugat Salgótarján csomópont után. Ezt is többen megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: Kinéztem én is egyébként az előbb a teraszra.
0: Na, mi a helyzet a hegyalján?
1: Végignéztem mind a két irányba, áll a dugó, integettem, hát ha valaki észrevesz engem, vagy mert biztos, hogy mindenki minket hallgat, de kimentem integetni, de semmi.
0: Igen, ha most itt ültök a dugóban a hegyalja úton Budapesten, akkor nézzetek fel, a Buda Center 4. emeletére van ott egy tök szép terasz, és ott van a mi stúdiónk, képzeljétek el.
1: És akkor elindítom a következő adat, és kimegyek integetni. Vagy kezdjetek el dudálni.
0: Na, menjünk tovább, Begi.
1: A folytatásban, de ha már azt mondtad, hogy a Last Frequencies-nek hangját, akkor olyan, mint a Kuki. Kitaláltam, a Kukinak föl kéne mondani egy ilyen kis szignált, hogy I'm Bob Sinclair, és akkor azt is be tudnánk adni, és ugye nem derül neki senkinek, hogy az nem a Bob Sinclair. De én most az igazi Bob Sinclair-t hoztam el nektek, ez nem más, mint az I Can't Wait, itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

Lotfi Begi a lemezjátszóknál, rengeteg az üzenet. Sziasztok, érdeklődik, nem jeleztek esetleg balesetet, vagy valamit Budapesten a 11. kerületben a Bocskai úttól a Petőfi híd irányában? Egy órája jövök, az alléig alig értem el, ami kb. 5 perc a Bocskai úttól, képtelenség haladni. Üdvözlettel, Era. Igen, ezt nagyon sokan megírtátok, mi sem tudjuk, hogy mi történt, nem találok sehol ezzel kapcsolatban pontos információt.

0: információt, valószínűleg ez most az esti dugó.
1: Nem, én szórtam el néhány Jancsi szöget, hogy minél többen a kocsiba ragadjatok, és végig tudjátok hallgatni ezeket a csodálatos zenéket, mint az előző Spirit Higher.
0: Bizony, LPG Obitól ez egy fantasztikus dal volt. Fiúk, szenzációsak vagytok, a tükör előtt a legjobb táncolni. Nyomjad, Begi, imádom. Az utca tudja, hogy itthon vagyok. Puszi, Vivian.
1: Köszönjük, ez hogy minket választották. Kivettem a teraszra és dudáltak, képzeld el. Úgyhogy minket hallgattak itt a hegy alján.
0: Igen. Vivi, te pedig táncolj tovább. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet megint. Aztán itt vagyunk még szűk fél óráig a Begivel, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Így van.
1: Mondjam, hogy milyen lesz az idő?
0: Azt akartam mondani, hogy tudom, sapkasál.
1: Ennyi. 15 fok lesz, 20% az esélye annak, hogy esni fog, úgyhogy tényleg sálsapka, kesztyű, minden.
0: De viszont a jó időben...
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ezt elmondtam volna én is. Szerelvénybolt.hu.
1: Reméljük, hogy szoboszlaiak felfűtik majd a hangulatot.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy az időjárás az esős lesz, hideg lesz, de a hangulat az biztos, hogy forró lesz, mert hogy teltház várja a magyar válogatottat.
1: Hajrá, hajrá, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Egy régi dal új köntösbe érkezik, a Rhythm of the Night, méghozzá Toad remixében, itt a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A dal, amire 10 évet várt az egész világ, Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat itt a Rádió 1-en. Lotfi Begi ezt tartogatta ma a legvégére itt a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is 2 órás. Sziasztok, annyira jók vagytok, lassan új munka után kell néznem, üzeni nekünk Júlcsi. Nem tudom, hogy a kettő között mi az összefüggés, de köszönjük.
1: Hát gondolom a meló rovására megy az, hogy minket hallgat és nem dolgozik, hanem táncol, ülve gyan a bologat, bulizik. De írunk igazolást, majd mi, add meg a főnököt számát.
0: Mindent megoldunk, Júlcsi, nagyon szépen köszönjük. Geri Begi, zseniális volt a mai műsor, igyatok valamit adás után, írja Nati.
1: Köszönjük szépen.
0: Én hidratálni fogok. Állandóan azt csinálom, én 10 liter vizet alsó hangon megiszom minden áldott nap.
1: Én pedig zéro üdítőt szoktam inni, sokat sajnos, úgyhogy nekem is vizet kéne inni, de majd rászokom.
0: Fellépések még a héten?
1: Képzeld el, hogy még lesz egy nagy, hát még nyári fesztiválnak mondanám, de már azért nyárból kifele vagyunk, de szerencsén a Csoki Fesztivál az mindig egy ilyen nagyon nagy szabású rendezvény, úgyhogy szombaton oda megyek a Follow the Flow zenekar után, én fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy azt nagyon várom, és hát pénteken pedig irány a Puskás.
0: Ja, Begi, nagyon-nagyon köszönjük, zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hamarosan ez jön. És jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Új évad, új lendület. Megújult a Gárdonyi Géza Színház. Quo Vadis, az 5. pecsét, karácsonyi ének. Egy szerelem 3 éjszakája. A Holdbeli Csónakos és még több új bemutatóval várunk a 2026-27-es évadban. Vásd meg bérletedet kedvezményesen október 9-ig.
13: Új SUV-t keresel? Érdemes megnézned a Dongfeng T5-öt. Magas felszereltség, 6 év vagy 200 ezer kilométer garancia, és most 8 millió 890 ezer forintos áron elérhető. Ha kíváncsi vagy rá, gyere el hozzánk, nézd meg és próbáld ki. Barta Autó. Eger, Kistályai út 133.
14: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
15: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
16: Populist Pizza. Rendelje a Volton és a Foodorán.
17: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroen kis haszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautoház.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Lia, Lia vagyok. Robin Schulzhoz szeretnék kérni egy számot a páromnak, aki éppen a hétvégi szülinapi bulira készíti a sörpadokat.
0: Azt a mindenit! Kinek lesz születésnapja és hányadik?
1: Háromnak, Zsoltnak lesz az 50.
0: Húha!
1: És előre is nagyon boldog szülinapot kívánok neki.
0: Ahová külön sörpadok kellenek, az egy komoly buli lesz.
1: Az 50 az azért szép szám, és hátha egy kulccsal is sikerül meglepnem.
0: Na figyelj, akkor bontam is a vonalat, és gyorsan hívj újra, mert most rögtön indítom a játékot, jó?
1: Köszönjük, szép estét!
0: Jön tehát Robin Schulz, ez egy vadonatúj sláger, tőle a címe Better Times, és akkor most újra megnyitottam a vonalakat, aki innentől 10. hív, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, és lehet, hogy mindent elvisz, ami csak a konténerben van, úgyhogy gyerünk, a számunk 0620 3 111 111.

0: konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most már annyi ajándék van a Rádió 1 konténerben, hogy szerintem nem túlzás, ez bizony meg fogja változtatni valakinek az életét. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Alexandra vagyok, Leteményről, és játszani szeretnék.
0: Hello, Alexandra, mióta próbálkozol, hány hívásnál tartasz nagyjából?
1: Hát ez már a 150-edik talán.
0: 150-edik?
1: Aha, igen.
0: Van, aki több ezer hívásnál tart, csak mondom.
1: Na.
0: Ez nem baj, nevezzük inkább szerencsének, mert te vagy itt velem a vonalban.
1: Ja, igen, nagyon örülök neki.
0: Kérem azt a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Segítem, köszönöm!
0: Alexandra, tiéd az újabb kulcs a Rádió 1 konténerhez. Tudod, hogy mik benne az újabb ajándékok?
1: Konyhai eszközök.
0: Bizony, tettünk bele egy csomó Gorenje háztartási gépet, például alulfagyasztós hűtőszekrényt, mosói szárítógépet, mosogatógépet, páraelszívót, sütőt, indukciós főzőlapot, mikrohullámú sütőt, aztán van benne egy Hisense 65-szoros okos TV, ma meg egy Gree Eri klíma beszereléssel együtt.
1: Jaj, hát ez nagyon szuper lenne, mert pont építkezés alatt állunk, úgyhogy
0: nem
1: nagyon
0: mondom.
1: Örülnek, de úgyhogy nagyon jó lenne.
0: Akkor egy kérdés az építkezéssel kapcsolatban, garázsotok is van?
1: Igen.

0: 9-én reggel Balázsékkal. Legyetek ott mindenképpen, jó?
1: Oké, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Újabb játék egy újabb kulcsért itt nálam néhány perc múlva. Ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Holnap komolyabb eső nem lesz, erős szél viszont igen, maximum 23 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Erzsébet, parancsolj!
2: Kámrádot kérek, egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
2: A családomnak. Ledolgoztuk a napot, mindenki egy pihi van.
0: Nagyon

0: ajándékot most hívjatok 10-ként, és adok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Gyerünk, indul a játék! A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rá...

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Erős szél és maximum 23 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
2: Ja, Timi vagyok, a Rádió Egyet játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Timi! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
2: Épp a lányokat készítem a fürdésre, és így nagyon szuper, hogy tudunk beszélni.
0: Én is nagyon örülök, kérem a Rádió Egy szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát, Timi! Kapaszkodj meg, mert te vagy a tizedik!
2: Jó, de jó, szuper! Tavaly is nyertem egy kulcsot!
0: Nem mondod, óriási mázlista vagy, hogy ez sikerült idén is.
2: Szuper, nem adtuk fel.
0: Eddig ugye van a Rádió Egy konténerben autó, utazás, egy csomó

0: nyitópartin október 9-én Balázsékkal. Jó?
1: Rendben, mindenképp ott leszünk, nagyon köszönöm.
0: És mindenki nyugodjon le, nagyon sok kulcsunk van még, a játék holnap reggel folytatódik. Ray Dalton énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Do It Again.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Emese vagyok, Regálitől szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello Emese, kinek menjen?
1: Szabina.
0: És ki az a Szabi?
1: A párom.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jön is akkor nektek Regál Lili, ez a Hilmi itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot kívánok, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszönöm.

0: Stúdióban ma Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést addig. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
11: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Legendák a Broadway Monkey Eger színpadán. Szeptember 26. Korda György és Balázs Klári nagy koncert Egerben. Egy este tele slágerekkel. Jegyek ülve vagy állva, intime.hu. Találkozzunk szeptember 26-án a Monkey-ban, és toljunk egy all-in-t.
13: Várunk mindenkit szeretettel.
14: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az AgriaPark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. AgriaPark. Új szezon, új kedvencek.
15: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
16: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
15: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
16: Neked meg hogy megy az étterem?
15: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
16: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
15: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
16: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
17: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is! Rádió 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco shit! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédő, és a rádió egyen csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
20: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Teljesen cenzúrázott formában, abszolút visszafogottan és borzasztó unalmasan segítem majd a többieket, Bárány Attila vagyok.
19: Szevaszok, szép estét, DJ Junior vagyok, az fontos, hogy csak úgy szaladnak a napok, Attil szerint már csütörtök van, de egyébként szerda. Köszöntök mindenkit FM-en, weben, applikáción keresztül, ez a Diszkosít Radio Show.
20: Gordon!

0: rendesen illaposokat. Azért akartam a csütörtökre ugrani. A mai nap az olyan, mintha nem lenne neked. Hát nem tudsz semmit mondani. Most fogod mondani?
1: Nem is akarok.
0: Én viszont mondok valami. DJ Junior's remixek a nyáriak kim vannak a rajongói oldalaimon, úgyhogy menjetek föl rá, a diszkocsitra is kiraktam, hogyha szeretné valaki hallgatni, tölteni, játszani, mert ne agyisten DJ, akkor hajrá.
2: Gangó Bernadette, az az Email Angel dalával megyünk tovább. Jön a Messenger Melodic remix, az I'm Alive itt

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínű a diszkocsit a Rádió 1-en, Homboy PG Mixer, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior, és mind a hárman együtt majd diszkocsit Legends-en, egészen pontosan október 24-én leszünk majd Békés Csabán, ez a következő dátum, úgyhogy készüljetek.
1: Én csak azt mondom, Dance I Said, méghozzá szombaton, előtte bemelegítés,

0: Rádió, egy csak igazi mai slágermegy DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Tudod, ez az a nap, amikor neked kell többet beszélni.
0: Jó, én mondom, oké. Okay. Balatoni Bob szezon zárjuk, hiszen Rádió 1 DJ-k voltak egész nyáron, mondhatni már tavasztól, és az az utolsó lehetőség, hogy bulizatok, kivételesen most velem találkozhatok, aztán utána a 2027-ben szerintem jövőre folytatjuk, ráadásul a diszkósit együtt ünnepelte a Balatoni Bob születésnapját, és nagyon-nagyon jól sikerült az a rendezvény, úgyhogy jövőre számíthatunk arra, hogy szintén együtt fogunk majd akkor is ünnepelni, illetve hogy Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior is fogunk még játszani ezen a helyszínen majd jövőre is.
1: Amit tudnék mondani, az nem kompatibilis.
0: Jó, van, akkor már is megyünk tovább egy diszkósit sajáttal, így hát mind a hárman részesei vagyunk, ugye DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG, jön a Sorry, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a diszkos trédő.

0: Nem is érdekel.
1: Ha már a hétvégéről esett szó, akkor ugyebár én szombaton Zalaegerszegen, és előtt a fővárosban a budapesti rezidenciám nyitóbulián várok mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő dalt ezeken a fellépéseken is fogom játszani. Jön most Fallon és Burns közöse, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: esti show, a diszkosít rádió show, majdnem 21 éve itt vagyunk veletek, és a bárány ugyanazt újra 20 éve.
1: De képzeld, hogy megélek belőle, tehát ez a durva.
0: Igen, csak stand-up, hogy van stand-up, kicsi zenével, nem vicces.
1: Igen, és várjál, valami még
0: mondta. Még van, sok cover, meg retro.
2: Retro az fontos, az nagyon fontos.
1: Nagyon.
2: Visszatérve egyébként a retro-ra, nevezzük klasszikusnak, ugyebár pénteken az elmúlt héten a vadonatúj szórakozó hely nyitó bulián a Hajógyári szigeten. Egyébként rendkívül tetszett nekem Hugeltől, hogy felismerte, hogy a saját vonala az annyira nem megy, és bele-bele nyúlt klasszikokba. Azt meg egyébként rettetően megették a magyarok. Volt például Horny, volt például It Feels So Good, és egy csomó olyan dal 4-5 számonként, miután észrevette, hogy ezt nagyon eszik a magyarok, amiket tényleg annak idején mi csőstül játszottunk, vagy a Hajógyárin, vagy bárhol máshol.
1: Még jó, hogy észrevette.
0: Hát a It Feels So Good, az ráadásul az ő zenéje.
2: Ráadásul ugye csinál belőle egy vadonatúj verziót, de átdolgozás, és hát klasszikusnak számít. Megyünk tovább, Sebek mélyén, Roberto Vini, Hambai PG, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: brain cells. Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy pénteken a Alsó-Némediben bulizhattok velem, szombaton a szülőföldemen, mondhatnám ezt, de ez nem igaz.
2: Viszont... Na, én tudom, hogy nem igaz.
1: Nem, mert nem román vagyok, hanem egyébként 8. kerületi, viszont vecsésen, tehát a lakóhelyemen fogok majd pörgetni.
2: Lokok?

0: azok a helyek, ahol Attila lakott, 8. kerület.
1: Igen.
0: Vecsés, Románia.
2: Mondjuk Romániában nem laktam soha.
0: Ezt már nem tudod letagadni. Amióta diszkosít van, lesz, ez így van. Viszont én az a búcsúzom, hogy balatoni bobozok, most szombaton este 8 és 10 között 2 órát fogok pörgetni, és ez lesz a záró rendezvényen a balatoni bobnak, legalábbis az a része, ahol úgymond magyar ismertebb lemezlovasokat hívnak meg, lehet, hogy még egy-egy estére kinyitnak, de ezzel búcsúztatjuk a 2026-os szezon. Holnap este újra diszkosít itt a rádiógyen, én pénteken mixek legközelebb, DJ Juniors remixek pedig letölthetők a rajongói oldalaimon, a Facebookon például minden megtaláltok, szavaztok. Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam, ne felejtsétek el, soron következő diszkosít aktivizáció október 24-én Békéscsabán, most szombaton pedig Zalaegerszegen, és itt a fővárosban a budapesti rezidenciában várok minden

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620-311-111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel velem, Yami.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Ó, tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió.

0: Egy gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében, ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban, Bausa, Hugh Girl, Blondish, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok, ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Így van, erős ütemek jönnek, Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Német minőségi house DJ-vel indulunk, méghozzá Robin Schulz érkezik, és az egyik kedvencünk tőle, ez nem más, mint a Better Times. Ezzel kezdünk itt a rádió egy Another Is My Radio Show-ban.

0: This Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét, mellettem most Pure Beat a lemezjátszói mögött, Calvin Harris érkezik, és a leges, legfrissebb megjelenése. Ez egy tökéletes rádiós dal, nagyon fogjátok szeretni.
1: Egy újdonság érkezik ide a rádióba, és egy igazi nyári dance hangulat a skót világsztártól Calvin Harris-től, aki ezúttal jazzivel állt össze. A szám címe pedig nem más, mint Satisfy, a dal pedig a klasszikus piano house világot hozza modern rádióbarát köntösbe. Lendületes, könnyed, azonnal fölismerhető vokál. Szerintem itt Calvin Harris nem akart nagy megfejtést csinálni, pont az a dal, ami egy pillanat alatt megjegyezhető, és hozza a kötelező hangulatot. Szóval érkezzen, Calvin Harris és Jazzy közöse, ez nem más, mint a Satisfy. Ezzel megyünk tovább, itt a World is már idősóban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszóim mögött, mint mindig szerdánként 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Oké, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Na nézzük, mi lesz a következő zene.
1: Egy house klasszikus tér vissza méghozzá teljesen új köntösben. A holland Funkerman DJ 2007-es Speed Up című sikerdala most újra gondolva érkezik. Ezúttal az iraki származású, ma már az Egyesült Államokban élő dolgozó DJ, producer Sama közreműködésével, és egyébként ugye Funkerman tette hozzá a régi kedvenc hangzását, méghozzá ezúttal Keep Up címmel, ami megtartja az eredeti vokál stílusát és dalamenetét, és hát azt kell mondjam, hogy 3 évtized után, ugye Funkerman 3 évtizede van a szakmában, még mindig hozza a kötelező hangzást, ez a verzió is nagyon jól sikerült. 2026-os köntösben így szól a Keep Up, ezzel megyünk tovább, itt a

0: Pizmáin Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött is jön az elmaradhatatlan állandó robot, egy friss megjelenés, ezúttal egy remix innen hazulról.
1: Így van, ugye Alex Kenji dalát, a Bumble-ét már nem kell bemutatni, hiszen az egyik kedvenc volt itt nyáron a rádiókban. Én rengetegszer pörgettem egyébként bulikban is, nagyon jól működik, viszont azt kell mondjam, hogy

5 minutes. I want everybody to get down. That's right.

0: Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, és innen rohansz is tovább fellépni.
1: Így van, ma este Debrecenben leszek megtalálható, pénteken érkezem Egerbe, szombaton pedig Baja és Budapest vár rám.
0: Szép menet lesz, jó bulikat kívánok, hajrá!
1: Kösz, hogy itt lettem, további szép estét mindenkinek, csoki, sziasztok!
0: Ennyi időnk jutott tehát mára, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csak igazi ma is
3: sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
4: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. A mikrofonnál Kismárti, és miközben szólnak az igazi mai slágerek, akár lehet szavazni is a slágerlistánkra, a Rádió 1 Top 500-ra, például e-mailben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

éjszaka is. Most például Alex Warren, aki az Ordinary dalával tavaly természetesen tündökölt a top 500-as listánkon, biztos, hogy idén is találkozunk ezzel a dallal. Na de hogy szerepel a Fever Dream? Októberben kiderül.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent

I've got. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját, és hát akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt ki ne hagyjuk. És ez a dala, A Live It All, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak